0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 11-én hétfőn. Ingatlanpiaci játékszabályok felrúgása. Egy cseh kezdeményezés olyan rendszert indít Szlovákiában, amely véget vethet az ingatlan közvetítői szegmens működésének. Nincs többé amalgám tömés. Júliustól már csak fehér tömés lesz elérhető a fogorvosnál. És majd 4 évtized után először alakult meg egy Magyarországgyűlés Orbán Viktor nélkül. Kemény üzenetekkel, direkt felszólításokkal és a parlamentet elhagyó kicsike frakcióval. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából. Most a hírek jönnek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A II. Világháború befejezéséről emlékeztek meg a közjogi méltóságok. Német közvetítéssel folytatnak közvetlen tárgyalásokat az orosz elnök az ukrán vezetővel. Borult az ég, eső valószínű, 25 fokig melegszik ma a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök arra kérte az embereket, hogy szívükben a béke és a nyugalom gondolatainak adjanak teret, ne pedig a gyűlöletnek és a rossz indulatnak. Az államfő a II. Világháború befejezésének 81. évfordulója alkalmából mondott beszédet a Liptószent Miklóson megrendezett megemlékezésen. A köztársasági elnök megköszönte mindazoknak, akik fegyverrel a kezükben védték meg a szabadságot a háborúban. A megemlékezésen a kormányfő is beszédet mondott. Robert Fico szerint a szabadság és a béke keletről érkezett Szlovákiába, és erről nem szabad megfeledkezni. Fico hangsúlyozta, hogy a történelmi igazság, a nemzetközi jog betartása és a béke képezik a legfontosabb alapokat. A miniszterelnök a múlt tanulságainak megőrzésére és a béke fontosságára is figyelmeztetett. A rendezvényen Richard Rassi a parlament elnöke is felszólalt, aki hangsúlyozta, a békét meg kell védeni, mielőtt újra ki kellene harcolni. Szerinte a fasizmus felett aratott győzelem történelmi jelentőségű esemény volt, amely alapjaiban formálta Európát, Szlovákiát és a társadalom értékeit is. A 13. nyugdíj eltörölhetetlen, nincs miről vitázni, jelentette ki Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője, a Köztelevízió 5 perc múlva 12 című politikai vita műsorában. Az SZSZ elnöke Branislav Gröling ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan és jelentős terhet ró a költségvetésre, bár szerinte célzott formában megtartható lenne. A politikusok a műsorban az önkormányzati választások kapcsán lehetséges esetleges együttműködést is tárgyalták. Többek között Nyitra és a megyei jelölések kapcsán, valamint szóba került a Smer, a HLASZ és az ellenzéki pártok közötti alkú lehetősége is. A beszélgetésben kitértek Robert Fico moszkvai útjára, ahol a Smer képviselői szerint energiaügyi tárgyalások zajlottak Vlagyimir Putyinnal. Az SZSZ ezzel szemben hazaárulás gyanújával feljelentést tett, és parlamenti határozat is elítélni az utat. A felek említették azt is, hogy hamarosan sor kerülhet egy szlovák-ukrán kormányülésre, valamint Friedrich Merz német kancellár május végén hivatalos látogatásra érkezik Szlovákiába. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott korábbi orosz kapcsolatai miatt. A berlini kormány szkeptikusan reagált Vlagyimir Putyin kijelentéseire, amelyek szerint a háború Ukrajnában a végéhez közeledik. A német források szerint az orosz békeajánlatok nem hitelesek, és a feltételek sem változtak. Berlin hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Államok összehangoltan vesz részt a tárgyalási folyamatban, Ukrajna az E3 csoporttal együtt kész az egyeztetésekre. A német álláspont szerint a bizalom első jele a tűzszünet meghosszabbítása lenne. Izrael februárban titkos katonai bázist épített az iraki sivatagban az Irán elleni légicsapások támogatására, írta a The Wall Street Journal. A bázis logisztikai és műszaki központként működött az izraeli légierő számára, és különleges egységeket is állomásoztattak ott. A támaszpontot Karbalától mintegy 180 kilométerre alakították ki. A műveletet majdnem leleplezte egy helyi pásztor, aki gyanús helikoptermozgásokat jelentett az iraki hadseregnek. Az izraeli erők ezután megelőző csapásokat hajtottak végre a térségben. Irak panaszt tett az ENSZ-nél, Izrael pedig nem kommentálta az értesüléseket.
2: Időjárás.
3: Felhős borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Felhős borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rádi Lászlóra.
1: Két mérkőzést rendeztek vasárnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszásának utolsó előtti 9. fordulójában. Az alsóházban nagyon nehéz helyzetbe kerültek a bennmaradásért küzdő komáromiak, akik 2-1-re kikaptak Kassán. Mivel az eperjesiek szombaton 3-0-ra verték a szakolcaiakat, a KFC lecsúszott az utolsó 12. helyre. A szombati zárókörben ideiglenes otthonában Aranyos Maróton a nagy rivális 11. eperjesieket fogadja, és csak akkor előzheti meg a kelet-szlovákiai gárdát, ha nyer. Egy biztos, a KFC vagy osztályozós helyen végez, vagy pedig kiesik az élvonalból. Az már eldőlt, hogy a kassaiak a 7. helyen végeznek. A felsőházban a Tanava odahaza több mint 6000 néző előtt drámai hajrát követően 1-0-ra legyőzte a zsolnai csapatot, és a tabellán feljött a 2. helyre. A nagyszombatiak a 97. percben 11-est hibáztak, Erik Szabó büntetőjét Dominik Svácsek kiütötte, de a szemfüles Michal Gyuris a hálóba továbbította a labdát. A már bajnok Szlovan 12 ponttal előzi meg a Tanavát, 13-mal pedig a Dacot. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: West Ham Arsenal 0-1, Barcelona Real Madrid 2-0, a Barca már megnyerte a Primera Divisiont, Mainz Union Berlin 1-3, Verona Como 0-1, Parma Róma 2-3, Milán Atalanta szintén 2-3, Paris Saint-Germain Brest 1-0 és Celtic Rangers 3-1. A labdarúgó MB2 rangadóján Honvéd Vasas 3-1. Mindkét csapat már korábban kiharcolta az élvonalba jutást. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika Jákó Miriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna pedig bronzérmet harcolt ki az 50 méter puska 60 lövéses fekvő versenyszámban. Stefan Sulek 4., Patrik Jáni pedig 5. lett. A Nagy Mihályak 30-21-re legyőzték a vendég Vágsellyeieket, a női kézilabdaliga felsőházi rájátszása 4. fordulójának rangadóján, és 16-szor lettek bajnokok. A vasárnap déli döntőkben 3 ezüst és 1 bronzérmet harcoltak ki a magyar versenyzők a szegedi kajakkenu világkupa viadalon. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros a 6. helyen végzett 500 méteren. A magyarok egy első és 2 második helyet szereztek a tegnap délutáni 5000 méteres döntőkben, így 15 éremmel, 3 arannyal, 8 ezüsttel és 4 bronzzal zárták a viadalt. A Stollár Fanni Hao Ching Chan magyar-tajvani és a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős is vereséget szenvedett a római tenisztorna női páros versenyének nyitófordulójában. A jégkorong svéd kupa záró felvonásában Svájc-Csehország meglepetésre 6-1 és Finnország-Svédország 5-1. A finnek nyerték a viadalt a svájciak, a svédek és a csehek előtt. A londoni asztali tenisz csapat világbajnokság döntőiben férfiak Kína-Japán 3-0, nők Kína-Japán 3-2. A francia Paul Magnier nyerte a Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny 3. szakaszát, továbbra is az uruguayi Guillermo Tomás Silva vezet összetettben. A 2024-ben világbajnok Jorge Martin nyerte a gyorsasági motoros VB MotoGP kategóriájának versenyét a Le Mans-i francia nagydíjon.

azt mondd, hogy mit tennél megértem. Az a jó, amit nem teszel meg ellenem. És ne úgy ölej, hogy ne kapjak levegőt közben.

6 óra 17 perc május 11-én a közlekedési kultúra napján Ferenc napja van. Francia latin eredetű név a Ferenc, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. Ezen kívül még Fülöp, Izidor, Jakab és Gújdó napja van, a szlovák naptár szerint pedig Blazsena napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. A 100 éves David Attenborough-ról neveztek el egy új állatfajt. A szakura virágzásra is hatással van a klímaváltozás. És 20 karátos aranyból készült fogászati híd került elő a középkori Skóciából. Színes hírünk jönnek a nagyvilágból, Gazsik Viktória válogatásában.
1: David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajt, a legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából, írja a SciMax. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem nemzetsége is, ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Fiatal koromban David Attenborough sorozataiból tanultam a taxonómiáról, később pedig taxonómus lettem, amit neki köszönhetek, nyilatkozta dr. Gavin Broad, az újfajt bemutató tanulmány első szerzője. A május 8-án 100. életévét betöltő brit természettudósról

A csúcsvirágzás, amikor a virágok 80%-a egyszerre nyílik ki, több helyen teljesen elmarad. A kutatók több mint 70 év meteorológiai és virágzási adatait elemezték. Az eredmények szerint, ahol a téli hideg mennyisége egy kritikus szint alá csökken, ott a szakura látványa fokozatosan gyengül. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a jelenség nem csak Japánt érintheti, hanem minden olyan térséget, ahol a növények fejlődése a téli lehűléshez kötődik. Meglepő középkori fogpótlást találtak Skóciában. A leletre a régészek Aberdeenben a Szent Miklós templomnál bukkantak, amelyben egy 20 karátos aranyból készült fogászati híd pótolta a hiányzó fogat. A szakértők szerint ez lehet Skócia első ismert aranyfogpótlása. A vizsgálatok alapján a férfit 1460 és 1670 között temethették el, és a fogpótlást még életében viselte. A kutatók úgy vélik, az aranyból készült szerkezet arra utal, hogy a férfi jó módú lehetett. A középkorban ugyanis a jó megjelenés és az egészség társadalmi jelentőséggel bírt, ezért a tehetősebbek igyekeztek megőrizni mosolyukat és fogaik funkcióját. A lelet azt is bizonyítja, hogy a fogpótlás és a fogászati kezelések története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern fogászat kialakulása.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 11-én, Ferenc napján. Szlovákiában egyszerre drágul a lakhatás, nehezebb összegyűjteni az önerőt, közben pedig megjelennek azok a digitális modellek, amelyek a tranzakciós költségeket, főleg a közvetítői díjat, jutalékot próbálják lefaragni. És a Szlovák Nemzeti Bank is készül egy újítással a fiatalok irányába, hogy könnyebben lakáshoz juthassanak. Mindjárt jövünk a részletekkel, most régiós hírek, a mikrofonnál Csenge Ferenc.
2: Nyitra megye önkormányzata napokban megkezdi a lévai járásbeli Nagyölvedi híd felújítását. A 2/588-as úton található híd rekonstrukciója május 11-én kezdődik, és a nyári vakáció kezdetén fejeződik be. A vízelvezető csatorna felett átívelő hidat 1938-ban építették, és a legutóbbi ellenőrzés eredménye azt mutatta, hogy négyes besorolású, ami azt jelenti, hogy a szerkezet és a híd műszaki állapota nagyon leromlott. A híd szerkezetet ezért teljesen elbontják, és új hidat építenek a helyén. Május 13-a és 15-e, valamint 18-a és 21-e között pályafelújítás lesz Cseklész és Pozsony-Szőlős között. A vonatok csak az egyik simpáron közlekedhetnek, ezért ezeken a napokon 15 járatot nem indít el a vasúttársaság a Pozsony-Galánta vonalon. Emellett a munkák idején késésekre kell számítani, mivel csak egy vágányon zajlik majd a közlekedés. Szükség esetén a vonatok az állomásokon fogják megvárni, amíg áthalad a szemből érkező szerelvény. A vasút mindenkinek azt tanácsolja, hogy indulás előtt nézze át az aktuális menetrendet. Ma május 11-én európai hangulat költözik Kassára. Az Európai Parlament szlovákiai irodája és az Európai Bizottság képviselete egésznapos programot szervez az Úszmev moziban Európa napja alkalmából. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az emberekhez az Európai Unió működését, a döntéshozataltól egészen a mindennapi életre gyakorolt hatásokig. Egész nap látogatható lesz az úgynevezett Európai Falu is, ahol információs standok, interaktív programok és kvízek várják az érdeklődőket. Este európai filmvetítéseket tartanak, a napot pedig többek között a mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetés zárja.
0: Időjárás.
2: Felhős, borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 3 gépkocsi ütközött Vicsapapátinál a főúton, felváltva halad a forgalom. Sebességet mérnek Bohdanovcén Kassa felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni Szlovákiában, főleg a fiataloknak. A lakásárak tovább nőnek, az önerő összegyűjtése sokaknak szinte lehetetlen, közben pedig új szereplők is megjelennek az ingatlan piacon. Olyan platformok, amelyek maklér nélkül közvetlenül kötnék össze az eladót és a vevőt. A kérdés az, hogy ezek valódi könnyítést jelentenek-e, vagy csak a drága lakáspiac újabb tünetei, melyek hosszú távon működésképtelenek lennének. Erről beszélgetünk Zsupcsán Zoltán pénzügyi szakértővel, a pénzügy.sk alapítójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Végülis milyen ez az oldal? Tehát első ránézésre, ha nagyon messze menőkig akarnék fogalmazni, akár azt is beleláthatnám, hogy egy szinte egy piaci szegmens tüntetne el az ingatlan közvetítői szegmenst, vagy minden esetre jó erősen húzná ki alóluk a szőnyeget. A cseh oldal, ahogy utána néztem, azt írják, havonta itt körülbelül 700 ingatlan talál gazdára, és mintegy 4000 ingatlant adnak bérbe ezen az oldalon keresztül. Végül is mi az, ami Szlovákiába jön hozzánk ebben a tekintetben?
1: Igen, a nagy hír az, hogy Csehországban ez a modell körülbelül 20 éve működik, és olyan platformok jelennek meg, főleg a digitalizáció előrehaladtával, ahol ki lehet hagyni egy lakás eladás, illetve vásárlás esetében az ingatlan ügynököt, ami természetesen elsőre érdekesen hangozhat, ugyanis tudni kell, hogy Szlovákiában általában egy ingatlan eladásnál az ingatlan ügynökök ilyen 3-5%-os provízióval dolgoznak, ami sok esetben soknak tűnhet, vannak esetek, amikor ezt nagyon szívesen fizeti ki az eladó, tehát képzeljük el az olyan nagyobb városokat, ahol szinte elég meghirdetni egy ingatlant, és napokon belül elkél ez az ingatlan. Ilyenkor jogosan érezheti az ember így érdekes szájízzel, hogy miért fizettem ki több ezer eurós províziót, hogyha az ingatlan ügynök csak annyit tett, hogy lefényképezte mondjuk az ingatlanom, és rögtön rengetegen jelentkeztek, tehát ilyenkor jogosan lehet egy olyan érzés az emberekben, hogy hát itt nem szívesen fizetünk ki tényleg akár több 5000, vagy akár nagyobb összegeket. Azonban tényleg vannak olyan esetek is, amikor, illetve olyan lokalitások, hogy úgy mondjam, amikor nehezebb eladni egy ingatlant, házakról van szó, kisebb falvakban, amikor tényleg meg kell dolgozni rendesen ezért az összegért. Tehát nagyon diszkutabilis, hogy ez egy ilyen új platform, ahol ingatlan ügynök nélkül, tehát tudunk ingatlanokat eladni, ez mely esetekben lesz tényleg észszerű, például ebben az esetekben, ahogy mondtam, nagyobb városokban, ahol nagyon nagy az érdeklődés az ingatlanok iránt, ott valószínűleg versenyt fog hozni a piacra, és nagyon sokan fognak próbálkozni ilyen módon eladni az ingatlanjaikat. Elmondható, hogy egy nagyvárosban egy lakás például az jogi szempontból is, és ilyen komplikációk szempontjából is egy egyszerű eladást szokott jelenteni, tehát ebben a helyzetben érdekes lehet. De azért, hogyha kicsit lehámozzuk a marketinget ettől a csehországi, hát úgymond ingatlan kereső portálról, akkor azért elmondható, hogy ma is nagyon sokan el tudják adni az ingatlanjukat ingatlan kereskedő nélkül, tehát létezik rengeteg ingatlan kereső kínáló portál Szlovákiában, ahol ha kicsit ügyesebbek vagyunk, akkor mi magunk is be tudunk regisztrálni, van itt egy pár tényleg 10 eurós tételű havi valamilyen jelentkezési díj, vagy regisztrációs díj, és ha van kedvünk hozzá, akkor megadjuk a saját telefonszámunkat az ingatlan mellé, és ugyanezzel a módszerrel mi fogadhatjuk a hívásokat, fogadhatjuk az érdeklődőket, és igazából ugyanezt a folyamatot mi magunk is el tudjuk végezni. Tehát bevallom, hogy a marketinget, hogyha tényleg lehámozzuk, hogy említettem erről az új cseh weboldalról, akkor nagyon sok dolgot ilyen szempontból, ha lényegét nézzük, akkor nem kínál. Amit kínál ez az oldal, az tényleg egy bizonyos plusz illetékekért, amit hozzá kell tenni, jogi segítséget, konzultációt, és igazából egy szűrést is kínál. Főleg az albérleteknél mondanám, hogy érdekes ez a megközelítés, mikor a ingatlanunkat nem eladni szeretnénk, hanem bérlőt keresünk, illetve albérlőt keresünk, ugyanis az oldal olyan szolgáltatásokat kínál, ami érdekesen hangzik, és bevallom, Szlovákiának is, Szlovákiában is nagyon érdekes lenne. Tehát felvállalják azt, hogy egy ilyen csekket, tehát egy ellenőrzést vállalnak az érdeklődőkről, hogy nincs-e például a banki regiszterben valamilyen elmaradásuk, hogy tényleg munkaképesek-e, illetve van-e stabil fizetésük. Ezek olyan dolgok, amiket néha kellemetlen megkérdezni a bérlőtől, illetve az albérlőtől, az érdeklődőtől, illetve hogyha nagyon sokan vannak, akkor az ember el tud ebben vészni. Úgyhogy főleg az albérleti piacon sokkal sikeresebb is ez a portál Csehországban is, ahogy írják, de mindenképp, hogyha azt nézzük, hogy a végén a verseny az átlag ügyfélnek, illetve az eladónak, vásárlónak mindig pozitív, biztos vagyok benne, hogy bizonyos esetekben lejjebb fog reagálni fog az ingatlan piac is, és az ingatlan ügynökök is elgondolkoznak azon, hogy mely esetekben megérdemelt, vagy kevésbé megérdemelt, mondjuk az a magas provízió, amiről beszéltünk. Azonban tényleg nagyon nagy a konkurencia, nehéz azt mondani, hogy az ingatlan ügynökök tényleg valamilyen nagyon meggazdagodott réteg, tehát nagyon sokszor egy ingatlanra 10-20 ingatlan ügynök esik, és néha hónapokig nem tudnak eladni semmit, tehát nem szeretném azt az érzést kelteni, hogy itt minden esetben nem megérdemelt ez a provízió, de ahogy mondtam, vannak esetek, amikor úgy tűnik, hogy nagyon gyors volt a munka, nagyon egyszerű, és ilyenkor szeretnénk kihagyni az ingatlan ügynököt a tranzakcióból.
0: Hát igen, az emberek van, vagy lehet olyan érzése, hogy igazából gombamód nőnek ki a földből az ingatlan közvetítő irodák. Ennél a Bezrealitkinál, ennél a cseh cégnél igazából az jut eszébe az embernek, vagy legalábbis nekem, mint ami mondjuk az Airbnb-nél, vagy az Ubernél, tehát hogy ugye nem kell hotelba menni, vagy nem kell mondjuk egy más országba egy lakás, hanem egy digitális platform lehetővé teszi, hogy használják valamiféle ilyen tulajdon, illetve hát az autónál ugyanígy, nem kell mondjuk autót vennem, vagy éppenség, nem tudom, sofőrt bérelnem, hanem egy digitális platform lehetővé teszi, hogy maga a tulajdon birtoklást megkerüljem, vagy nagyobb költségbe verjem magam. Ilyennek tűnik ez is. És hát talán nem is az a kérdés, gondolnám, hogy mondja, hogy sokan eladják így is az ingatlanukat maguk. Hát azok az emberek ezután is maguk fogják eladni ingatlant, hanem az, hogy például ez tud-e olyan biztonsági támfalat adni az embernek, hogy amit mondjuk megkap egy ingatlan közvetítőtől, vagy megkaphatna, mert azok fognak elfordulni mondjuk az ingatlan közvetítő irodáktól, és éppenséggel mondjuk rálépni erre a digitális platformra, úgyhogy itt két kérdés van. Az egyik az, hogy mit kap valójában ma valaki egy ingatlan közvetítőtől? Tehát, hogy mi az, amiért megéri ezt az ön által is mondott, a 3%-os alacsonyat mondtunk, províziót kifizetni, mondjuk egy 100.000 eurós ingatlannál, ami magában 3.000 euró, és akkor hány 100.000 eurós ingatlan van mondjuk Pozsonyban? Hát nem sok, szerintem a garázsokon kívül. De a másik pedig az, hogy ezzel egy ilyen piaci szegmens akár hát rendesen bedőlhet-e. Gondolok itt az ingatlan közvetítők szegmensére.
1: Hát egy kisebb földrengés mindenképp okozhat, de talán még hozzátenném az előző felsorolásomhoz, hogy ez a portál sem kínálja teljesen ingyenesen, illetve ideális esetben, ahogy említettem, elég beregisztrálni, kifizetni egy pár 10 eurós tételt, és ha szerencsénk van, akkor megtaláljuk az ideális vásárlót az ingatlanunk számára. De a portál ilyen szintén egy 1,5%-os províziót kínál, hogyha aktívabb segítséget szeretnénk tőlük, tehát szerződéskidolgozás, illetve egyéb konzultáció, tehát az a 1,5% szintén megjelenik, és még ehhez álfát is számolnak, tehát egy bruttó 2%-ról beszélünk. Tehát a nap végén én még továbbra is úgy érzem, hogy hiába hirdetik, hogy ingatlan ügynök nélküli eladás, ez én még kicsit mindig marketinget látok benne, a nap végén tudják, hogy nagyon sokan mégis aktívabb segítséget fognak kérni. Tehát kicsi lehet, hogy elfogult vagyok, mivel szakmámból tekintve nagyon sok ingatlan ügynökkel kommunikálok és dolgozok, és belelátok abba a munkába, amit végeznek. Tehát, hogy válaszoljuk a kérdésére, hogy miért kapja az ingatlan ügynök azt a 3-4, akár 5%-os províziót. Uh-huh. Ahogy mondtam, bizonyos esetekben ez tényleg első ránézésre, de másodikra is nem megérdemeltnek tűnik, de bárki, aki adott el ingatlant azért, illetve inkább innen kezdem, hogy egy ingatlan ügynöknek az a nagy hozzáadott értéke, illetve az volna, hogy mi laikusok nem pontosan tudjuk meghatározni az ingatlanunk értékét, tehát egy ingatlan ügynök segíthet abban ideális esetben, hogy mi mondjuk 100 ezer euróért hirdettük meg a lakásunkat, és neki motivációja kell, hogy legyen, tehát lehet, hogy ez erre fog hatni ez a platform, motivációja kell, hogy legyen, hogy én szívesen kifizetek valakinek províziót is, de akkor ne 100 ezer euróért adja az ingatlanomat, hanem segítsen 110 vagy akár 120 ezer euróért eladni, tehát itt egy teljesen megérdemelt piaci mechanikáról beszélnénk, hogy én laikusként egyedül ezt nem tudom elintézni, vagy nem tudom annyiért eladni, lehet, hogy rosszabbul járnék, hiába spórolom meg a províziót, de lehet, hogy ezt az ingatlant sokkal drágában el tudnám adni. Ez volna az egyik talán ilyen motivációs hatás, ami a piacról elterjedhetne egy ilyen platformon keresztül által. A második, aki tényleg aktívan eladott ingatlant, azt tapasztalhatta, hogy ez nagyon ritkán jön az első ideális vevő, és nagyon sokszor néha kellemetlen, néha kevésbé kellemetlen találkozókat kell abszolválni. Nincs egy mediátor, akin keresztül akár egy kicsit blöfölni is lehet, hogy mennyi a reális vevőszám, milyen licideket kaptunk eddig, és én el tudom képzelni, nagyon sok embernek elfogy a türelme, és belemegy az első-második lehetőségbe. Tényleg vannak spekulánsabb vásárlók, tehát nem mindig előnye az, hogy mi közvetlenül mi találkozunk a vásárlókkal. Hozzá kell tenni, hogy az a réteg, aki elfoglal, családos, nem biztos, hogy szeretne 5-10 különböző ilyen lakásingatlan nézőt fogadni a lakásában, időigényes is, tehát minimum ezt le tudja venni az ember válláról. Lehet, hogy egy ingatlant, amit el szeretnénk adni, az egy 50 kilométerrel egy szülői ház például máshol van, most képzeljük el, hogy mindig le kell utaznunk 50 kilométert érdeklődők esetén, megtörtént az érdeklődő, nem jön el, nem veszi a telefont, késik 1-2 órát, tehát hogy sorra-sorra tudnám sorolni azt a sok-sok negatívumot, amit egyébként egy ingatlan ügynök, egy jó ingatlan ügynök le tud venni az ember válláról. Nem irigyelném ezt a szakmát, nagyon sok olyan dolgokról hallottunk, hogy említettem, hogy több 10 vagy akár majdnem 100 kilométert kell utazni egy ingatlan ügynöknek, 10 különböző érdeklődő, 10 különböző időpontban megnézi, és a végén mégsem adja el az eladó, vagy nem sikerül a tranzakció, vagy családon belül adja el. Tehát az idealizált esetekre, ahogy mondtam, szinte megérdemeltnek tűnik, nem megérdemeltnek tűnik ez a provízió, de az esetek nagy részében ez azért nagyon-nagyon keményen megdolgozik érte az ingatlan ügynök, és ahogy mondom, itt egy kommunikáció, állandó kommunikáció van az eladó és a vásárló között, mivel nagy pénzről van szó, tehát nem 20-30 eurókról beszélünk, hanem 20-30 vagy 100 ezer eurókról. Nagyon-nagyon intenzív emóciók is belekerülnek ebbe a dologba, és nagyon könnyen össze tud veszni egy eladó és egy vásárló, ki hogy emlékszik a megbeszéltekre, mi kerül bele a szerződésbe, az ingatlan ügynök kommunikál a bankkal, a jogásszal, a kataszterrel, kommunikál mindegyik oldallal, és tényleg egy tapasztalt eladónak, aki esetleg jobban benne van ebbe a folyamatban, az meg tudhatja oldani esetleg egyedül is, de nagyon sok esetben, főleg falvakban, házakban, kisebb városokban, ahol problémás lehet az ingatlan is, különböző nem bejelentett építmények lehetnek az ingatlanon, valamilyen problémás szomszédi viszonyok, el kell intézni még a kerítés jogi helyzetét, tehát tényleg hosszan-hosszan tudnám sorolni, hogy mennyi minden dolog el tud problémává tud válni. Tehát Csehországban is, ahogy mondta, az ingatlanpiac körülbelül 20%-át lefedi ez a portál. Ez az én kis laikus vagy szakmai tippem szerint is egy 10-20% az a vásárlás, az a tranzakció, ami teljesen problémamentes, nagyvárosok, lakások, ahol kis túlzással elég megírni jól egy adásvételi szerződést, és a többi az egy teljesen rutin folyamat. Azonban rengeteg ingatlannál történhetnek problémák jogi, kommunikációs szinten, amikor jó, hogyha van egy ingatlan ügynök, és megérdemeltnek vélhető az, hogy jaj, de jó, hogy volt mellettem valaki, aki tapasztalt, aki tudta kezelni a helyzetet. Sok esetben megtörténhet az, hogy egyedül vágunk bele ebbe a dologba, hogy ott is mondta, egy Airbnb-s dologba, nagyon jó hasonlat volt, de ott is mit csinálunk, hogyha problémás a vendég, hogyha nem tudunk kitenni valakit, tehát sorolhatnám. Tehát ebben az esetben én nem félteném azért az ingatlan ügynök szakmát, ami biztos, hogy versenyt hoz, ami biztos, hogy nem is a kóklerek, de hogy ön is mondta, hogy a frissen végzett kezdő ingatlan ügynököknek nehezebb lesz a szakmájuk, de biztos vagyok benne, hogy egy jó ügyféladatbázisra rendelkező tapasztalt ingatlanosnak továbbra is megmarad a munkája. sőt, lehet, hogy még jobban fogják értékelni. Én még vettem a bátorságot, és megnéztem ennek a csehországi platformnak a recenzióit, illetve a ügyfélértékeléseit, uh-huh. és hát el kell mondanom, hogy egy 2,2 pontot kaptak az 5-ből, tehát ahogy és megnéztem, hogy mi az oka ennek a nagyon alacsony pontozásnak. Kifejezetten a problémás eseteknél, ahol jó egy fizikai személy mellettünk, és jó egy tapasztalt ember, azoknál az eseteknél volt nagy panasz erre a platformra, és a pozitívak pedig, ahogy igazából csak ismétlem magam, a nagyon egyszerű és gyorsan lebonyolítható ügyleteknél jelentek meg.
0: És még nézzük a másik témánkat, amely ugyancsak megérdemelne egy egész beszélgetést. A Szlovák Nemzeti Bank módosítaná azokat a szabályokat, hogy egy bank mennyit hitelezhet a lakás árához képest. Ugye alapesetben ez 80%, tehát 20% önerőt kell felmutatni valakinek, a vásárlónak. Most ezt a fiatalok támogatása érdekében, és az ő esetükben ezt 90%-ra kitolná, vagyis elég lenne csak 10%-os önerővel megjelennie a fiataloknak, amennyiben lakást szeretnének vásárolni. Na most, hát itt olyan sok kérdés fölmerül, próbáljuk meg belehúzni a maradék időnkbe ezt a választ. Tulajdonképpen mekkora segítség ez a fiataloknak? Adott esetben vannak ennek buktatói számukra?
1: Ahogy ön is mondja, a fiatalok náltalán a legfontosabb a lakhatás, szeretnének otthonról elköltözni. Itt több akadály is közbe vág be a tervbe. Az egyik és a legfontosabb tényleg, hogy hihetetlenül elszálltak a lakás ingatlan árak, ami még nem lenne feltétlenül probléma, hogyha a bank segítségével ezt finanszírozni tudnák a fiatalok. Ahogy ön is mondta, alapesetben azonban itt jön a meglepetés a fiataloknál sok esetben, nem csak, hogy magasak az ingatlan árak, de még a bank meg szokta követelni, hogy egy 20%-nyi önrészsel rendelkezzünk. Tehát most megint jövök a nagyvárosi példákkal, egy 200.000 eurós új építésű ingatlan, egy kétszobás sajnos ennyibe kerül ma Pozsonyban, és hát már Kassa környékén is. Ez 40.000 euró önrészt jelent a fiataloktól, ami hát egy pályakezdő esetében, hogyha a család nem tud nagyon besegíteni, akkor szinte egy megugorhatatlan, tehát egy nagy akadály. Ezt szeretné az Európai Központi Bank nyomása hatására is Szlovákia is kicsit enyhíteni, tehát a fiataloknak 35 éves korig lehetővé tennék, hogy ne kelljen 20% önrészsel rendelkezni, hanem csak 10% önrészsel, és a 90%-ot pedig a bank tudja finanszírozni. Ez természetesen egy kissé enyhíti, tehát ezt a problémát, könnyebb 20.000 eurót valahogy előteremteni, mint például 40.000 eurót az előző példa alapján, de nem oldja meg az első számú problémát, az pedig tényleg az, hogy hihetetlenül drágák az ingatlanok, és egy fiatalnak ez az első számú problémája, hogy 200 vagy akár több 100.000 eurós hitelt kell törlesztenie. A legtöbb esetben a fiataloknak a fizetése még alacsonyabb, tehát egy pályakezdőnek természetesen alacsonyabb, és néha egyszerűen ezzel a segítséggel sem képes akkora hitelt finanszírozni, még hogyha ketten vannak sem, amelyekkel mondjuk egy nagyobb városba tudjon ingatlant vásárolni. Sok esetben természetesen olcsóbbak az ingatlanok a szélesebb körében a külvárosokban, azonban akkor meg pedig a beutazást kell finanszírozni, tehát ez egy komplexebb probléma. Mindenképp az oldaná meg a helyzetet, és segítene mérsékelni az ingatlan árának a növekedését, hogyha sokkal több ingatlan épülne, de természetesen ez a segítség is egy elég komoly segítség az állam és a Nemzeti Bank részéről, tehát mindenképp egyszerűbb lesz egy fokkal ingatlanhoz jutni a fiataloknak.
0: Egy cseh portál megreformálná az ingatlanpiacot azzal, hogy helyettesíteni a közvetítők szerepét, és új jelzálog hitel szabályokat alakítana ki a Szlovák Nemzeti Bank a fiatalok számára. A részletekről Zsupcsán Zoltán pénzügyi szakértővel, a pénzügy.sk alapítójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Május 11-én, hétfőn, Ferenc napján. Kimaradt a kalapban. A két párt kizárása után potenciális partnereket keres a Magyar Szövetség. Az egyetlen európai keleten. Egyedül csak Robert Fico, szlovák miniszterelnök repült Moszkvába a győzelemnapi ünnepségre. És a háromlábú billegő szék stabilizálása. Megerősíthető-e a visegrádi négyek csoportja? Hételei hír összefoglalóval jövünk. Nem sokára, most hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A Smer szerint eltörölhetetlen a 13. havi nyugdíj. Az amerikai elnök nem fogadja el Irán újabb javaslatát. Borult az ég, eső valószínű, 25 fokig melegszik ma a levegő, a részletek következnek. A 13. nyugdíj eltörölhetetlen, nincs miről vitázni, jelentette ki Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője, a köztelevízió 5 perc múlva 12 című politikai vita műsorában. Az SZSZ elnöke Branislav Gröling ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan és jelentős terhet ró a költségvetésre, bár szerinte célzott formában megtartható lenne. A politikusok a műsorban az önkormányzati választások kapcsán lehetséges esetleges együttműködést is tárgyalták. Többek között Nyitra és a megyei jelölések kapcsán, valamint szóba került a Smer, a HLASZ és az ellenzéki pártok közötti alkú lehetősége is. A beszélgetésben kitértek Robert Fico moszkvai útjára, ahol a Smer képviselői szerint energiaügyi tárgyalások zajlottak Vlagyimir Putyinnal. Az SZSZ ezzel szemben hazaárulás gyanújával feljelentést tett, és parlamenti határozattal is elítélni az utat. A felek említették azt is, hogy hamarosan sor kerülhet egy szlovák-ukrán kormányülésre, valamint Friedrich Merz német kancellár május végén hivatalos látogatásra érkezik Szlovákiába. Donald Trump amerikai elnök vasárnap közölte, elfogadhatatlannak tartja Irán válaszát az Egyesült Államok közel-keleti háborút lezáró javaslatára. Trump a Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott, az iráni reakció teljesen elfogadhatatlan. A Sky News szerint Teherán azt követeli, hogy az amerikai szankciók alól 30 napon belül mentesítsék az iráni olajexportot, emellett azonnali tűzszünetet, az iráni vagyonok felszabadítását és a tengeri blokkád megszüntetését is kérik. Az iráni vezetés egy 14 pontos amerikai memorandumot vizsgál, amely a béketárgyalások és az iráni atomprogram ügyének rendezését készíteni elő. Nagy-Britannia és Franciaország kedden több mint 40 ország védelmi miniszterének részvételével egyeztet a Hormuzi szoros hajóforgalmának helyreállításáról. A londoni kormány szerint a tanácskozás célja egy nemzetközi tengeri bizottsági misszió katonai terveinek kidolgozása. A brit védelmi miniszter John Healey, valamint Catherine Vautrin, francia miniszter közösen vezetik az online ülést. Közben Irán figyelmeztette Londont és Párizst, hogy a térségbe küldött hadihajókra azonnali választ adnak. Franciaország már a Charles de Gaulle repülőgép hordozót, Nagy-Britannia pedig a Dragon rombolót vezényelte a térségbe. Emmanuel Macron francia elnök ugyanakkor hangsúlyozta, Párizs nem katonai beavatkozást, hanem Iránnal egyeztetett biztonsági missziót támogat. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott korábbi orosz kapcsolatai miatt. Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkada sziget partjainál talált 100 kg robbanóanyaggal teri tengeri drónt, jelentette az ERT görög TV. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a Jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében. A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról. A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú Magura V3 típusú eszköz, amelyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ. A vasárnap hivatalba lépett magyar miniszterelnök Magyar Péter bejelentette, három fia a jövőben nem szerepel nyilvánosan. A Facebookon azt kérte, tartsák tiszteletben a döntést, hogy gyermekei ugyanolyan gyermekkort élhessenek, mint más magyar fiatalok. A bejegyzéshez egy családi fotót is megosztott az Országház lépcsőjén. Magyar Péter azt írta, fiai nélkül nem tudta volna végigjárni az elmúlt két év politikai útját. A miniszterelnöknek volt feleségétől, Varga Judittól három fia született. Magyar Péter 2024. februárjában szakított a Fidesszel, miután a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin és Varga Judit is.
1: Időjárás.
2: Felhős borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Három gépkocsi ütközött Vicsapapátinál a főúton, felváltva halad a forgalom. Felborult egy cukrot szállító kamion az R4-esen, Kassa után a Magyarország felé vezető oldalon. A rakomány kiszóródott az úttestre, a jobb sáv nem járható. Sebességet mérnek Boldanov, Cén, Kassa felé. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóval.
1: Két mérkőzést rendeztek vasárnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszásának utolsó előtti 9. fordulójában. Az alsóházban nagyon nehéz helyzetbe kerültek a bennmaradásért küzdő komáromiak, akik 2-1-re kikaptak Kassán. Mivel az eperjesiek szombaton 3-0-ra verték a szakolcaiakat, a KFC lecsúszott az utolsó 12. helyre. A szombati zárókörben ideiglenes otthonában Aranyos Maróton a nagy rivális 11. eperjesieket fogadja, és csak akkor előzheti meg a kelet-szlovákiai gárdát, ha nyer. Egy biztos, a KFC vagy osztályozós helyen végez, vagy pedig kiesik az élvonalból. Az már eldőlt, hogy a kassaiak a 7. helyen végeznek. A felsőházban a Tanava odahaza több mint 6000 néző előtt drámai hajrát követően 1-0-ra legyőzte a zsolnai csapatot, és a tabellán feljött a 2. helyre. A nagyszombatiak a 97. percben 11-est hibáztak, Erik Szabó büntetőjét Dominik Svácsek kiütötte, de a szemfüles Michal Gyur is a hálóba továbbította a labdát. A már bajnok Szlovan 12 ponttal előzi meg a Tanavát, 13-mal pedig a Dacot. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: West Ham Arsenal 0-1, Barcelona Real Madrid 2-0, a Barca már megnyerte a Primera Divisiont, Mainz Union Berlin 1-3, Verona Como 0-1, Parma Róma 2-3, Milán Atalanta szintén 2-3, Paris Saint-Germain Brest 1-0 és Celtic Rangers 3-1. A labdarúgó MB2 rangadóján Honvéd Vasas 3-1. Mindkét csapat már korábban kiharcolta az élvonalba jutást. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika Jákó Miriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna pedig bronzérmet harcolt ki az 50 méter puska 60 lövéses fekvő versenyszámban. Stefan Sulek 4., Patrik Jáni pedig 5. lett. A Nagy Mihályak 30-21-re legyőzték a vendég Vágsellyeieket, a női kézilabdaliga felsőházi rájátszása 4. fordulójának rangadóján, és 16-szor lettek bajnokok. A vasárnap déli döntőkben 3 ezüst és 1 bronzérmet harcoltak ki a magyar versenyzők a szegedi kajakkenu világkupa viadalon. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros a 6. helyen végzett 500 méteren. A magyarok egy első és 2 második helyet szereztek a tegnap délutáni 5000 méteres döntőkben, így 15 éremmel, 3 arannyal, 8 ezüsttel és 4 bronzzal zárták a viadalt. A Stollár Fanni Hao Ching Chan magyar-tajvani és a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős is vereséget szenvedett a római tenisztorna női páros versenyének nyitófordulójában. A jégkorong svéd kupa záró felvonásában Svájc-Csehország meglepetésre 6-1 és Finnország-Svédország 5-1. A finnek nyerték a viadalt a svájciak, a svédek és a csehek előtt. A londoni asztali tenisz csapat világbajnokság döntőiben férfiak Kína-Japán 3-0, nők Kína-Japán 3-2. A francia Paul Magnier nyerte a Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny 3. szakaszát, továbbra is az uruguayi Guillermo Tomás Silva vezet összetettben. A 2024-ben világbajnok Jorge Martin nyerte a gyorsasági motoros VB MotoGP kategóriájának versenyét a Le Mans-i francia nagydíjon.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

0: 7 óra 17 perc. Partnert keresve. A Magyar Szövetség szlovák pártok után kutat, akikkel lehetnek közös jövője. Az egyetlen nyugati keleten. Az Európai Unióból csak Robert Fico ment Putyinhoz ünnepelni. És a roskadozó kvartett. Van-e jövője a visegrádi négyeknek, összeállhat-e a szomszédok együttműködése? Az elmúlt hét közéleti politikai fejleményei közül válogatunk Szilvás József újságíróval. Így hétfő reggel 4-8-kor, ahogy az legtöbbször lenni szokott. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggel, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is.
0: Hát ki lehet a Magyar Szövetség jövőbeli partnere? Kérdezném, de talán fontosabb kérdés, hogy ki lehet az, akit a választóik elfogadnak.
1: Igen, ez így van pontosan. Előjáróban el kell mondani azt, hogy idén ősszel ugyebár helyhatósági és regionális választások lesznek, de nincs messze már az az időpont is, amikor országos, tehát a parlamenti voksolást rendeznek hazánkban, Szlovákiában. Ezért úgy vélem, hogy a legfőbb ideje, hogy aktivizálódott a Magyar Szövetség is, és iparkodik helyi szinten, meg regionális szinten is együttműködést találni, és keresni és találni, de országos szinten viszont még inkább talán fontosabb, hogy találjanak megfelelő partner szövetséges, mert csupán így lehet szerepe a Magyar Szövetségnek. El kell mondani azt is, hogy megindultak így a informális tárgyalások. Először úgy tudjuk, hogy Milan Majeszkivel, a kereszténydemokrata mozgalom elnökével találkozott Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke. Pontosan nem tudni, miről tárgyaltak, de végül is kitalálható az, hogy elsősorban ismertették egymás értékrendjét, céljait, programját, amelyel majd nekivágnak a választási kampánynak országos szinten, és meglátjuk, hogy milyen eredmény született ebből, és a másik, ami még talán szintén ide tartozik, hogy nem hivatalos információk szerint ilyen tapogatózó tárgyalások kezdődtek a Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség között. Ez elsősorban azután elősödött meg, miután Magyarországon ugyebár Orbán Viktor elveszítette a választásokat, tehát a Magyar Szövetség már nem kötődött annyira a Fideszhez, amivel a Szlovákiában némileg erősítheti a bizalmat, ugyanis több ellenzéki párt potenciális partner, elsősorban az SZSZ, Branislav Gröling úgy vélte, hogy a Magyar Szövetség semmi nem jelent más, csupán a Fidesznek és Orbán Viktornak a meghosszabbított jobb kezét, ami nem volt teljesen így, de azért sok igazság van ebben. Bocsánat. És ezért láthatjuk azt, hogy most miután ez megváltozott a magyarországi helyzet, lépett a Magyar Szövetség is, és elmondta hivatalosan, hogy a leendő választásokon kizárja az együttműködést a Smerrel és a Republikával, amivel erősíthette még a Progresszív Szlovákia és az SZSZ és más szóba jöhető partnernek a bizalmát. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy egyelőre Branislav Gröling még csak a különböző rendezvényeken sem hajlandó együtt szerepelni Gubik Lászlóval, remélhetően ez megváltozik. De a helyzet mindenképpen az, hogy egyelőre a kereszténydemokrata mozgalommal is talán a Progresszív Szlovákiából tárgyalnak, de mással is fog kelni nyilvánvalóan. Meg kell jegyezni, hogy a Magyar Szövetségnek van egy úgynevezett házi feladata is, mert mindenképpen erősíteni kellene a támogatottságát, így lesz azután még inkább súlya a politikai porondon Szlovákiában, mert egyelőre a 4-4,5%-os támogatottság nem túl bizalomgerjesztő, és jelenleg az a helyzet, hogy nem is hosszú idők után nem növeli a támogatottságát, ami azt jelenti, hogy jelenleg nem úgy fest a helyzet, hogy visszakerülhet a parlamentbe, tehát miközben mindenképpen szlovák partnereket kell keresnie a Magyar Szövetségnek, nagy figyelmet kell tenni arra is, hogy visszanyerje azoknak a bizalmát, akik különböző módon elfordultak a Magyar Szövetségtől, a magyar pártjától, és ezért alakult ki az a helyzet, hogy 4-4,5%-on villeg a Magyar Szövetség, ami nem túl bizalomgerjesztő, de van még idő, hogy megfelelő mobilizálással, mozgósítással javítsanak ezen a helyzeten, és akkor nagyobb lesz a súlya, ereje a Magyar Szövetségnek akkor is, amikor a lehető a potenciális szlovák szövetségesekkel tárgyal. Tehát érdekes lesz az elkövetkező néhány hónap.
0: Na hát úgy tűnik, hogy Szlovákia azért próbál kelet felé is kapcsolatokat tartani, nem csak a nyugatit alakítani, mondjuk így.
1: Igen. Igen, így van elsősorban. A helyzet az, hogy egy bevezetőként röviden egy érdekes videót mesélnék el. Arról van szó, hogy valamelyik lengyel videó megosztó interjút készített Donald Tuskkal Brüsszelben a korábbi, tehát áprilisi Európa Tanács ülés szünetében, amikor Donald Tusk Orbán Viktor vereségére utalva azt mondta, hogy most már jó a helyzet Brüsszelben, mert nincsenek itt az oroszok. Erre ugyebár egy Szijjártó Lavrov kapcsolata gondolt elsősorban, és amikor ezt mondta a háttérben, teljesen véletlenül megjelent Robert Fico, Donald Tusk ránézett, és azt mondta, tőle nem kell tartani, mert ő opportunista. Nos, ezt a opportunizmust igazolta Robert Fico és Putin barátságát is egyúttal. Most, amikor ugye már mégis eljutott és elment Moszkvába, már nem volt egyszerű az útja, mivel tudjuk, hogy a balti államok nem engedték átrepülni a légterüken, ezért Németország, Svédország és Finnországon keresztül repült Moszkvába, és ott nem vett részt a eléggé szegényes katonai dísztemrén, viszont megkoszorúzta és virágot helyezett el az ismeretlen katona sírjánál, a Kreml falánál, és tárgyalt több mint két óra hosszat Putinnal, az orosz elnökkel. Robert Fico úgy állította be ezt, hogy egyrészt üzenetet vitt Zelenszkijtől Putinnak, aztán ezt a Júri Usakov Putinnak egyik tanácsadója cáfolta, mert azt mondta, hogy semmit nem vitt Moszkvába. Putin pedig azt mondta, hogy semmi újdonság nincs a világon, ha Zelenszkij tárgyalni akar vele, a megfelelő feltételek teljesülése után lehetséges, de elsősorban ott tegyen út, hogy hívja fel telefonon és beszéljék meg, nem közvetítő révén üzenjen.

0: és kőolaj érkezne Szlovákiában. Most meg kiderült, hogy miután újra működőképes a Lúzsban, vagyis a barátság vezetés, egyáltalán nem csökkent a benzinára Szlovákiában. Lengyelországban elszakadtak teljesen az orosz szállításoktól, és olcsóbb a benzin és a gázolaj, mint Szlovákiában. Tehát nem igaz az, hogy a olcsó orosz olaj, többek között azért sem, mert a szlovák kormány a jövedéki adót meg az áfát nem akarja csökkenteni, tehát a saját bevételeit nem akarja csökkenteni, ezért szinte már az egekig növekszik a Szlovákiában a benzin és a kőolaj ára.
1: És újraéleszthető még a Visegrádi négyek csoportja így, hogy egy vadonatúj miniszterelnök lesz Magyarország élé.
0: Valamelyik cseh honlapon láttam egy érdekes fotót, amelyen Andrej Babis, azután Robert Fico és Donald Tusk, tehát a három miniszterelnök pózolt, és azt írták a kép alá, hogy várjuk a negyedik partnert. Hát a negyedik partner április 12-én megérkezett Magyar Péter, magyar kormányfő személyében, és megalakulhat a remélhetőleg újraéleszthető a Visegrádi négyek, amely hatalmas hagyományokkal rendelkezik, hisz gondoljuk el, hogy 14. században, 1335-ben a Visegrádi várban találkozott a magyar, a cseh és a lengyel király, és együttműködésről egyeztek meg, ami egy európai, sőt világméretben is párját ritkító találkozó volt. Erre a hagyományra épített azután Václav Havel, Lech Valenza és Antal József, illetve Göncz Árpád, és így alakult újra a Visegrádi együttműködés 1991-ben, amely Szlovákia önállósodásával tovább gyarapodott 1993-tól. Nagyon sokat tett ez az együttműködés, elsősorban egymás kultúrájának, művelődésének és más szinten megismeréséhez, közös politikájához Brüsszelben, tudva légy, hogy akkor állandóan minden tanácskozás előtt egyeztetett a négy ország képviselője, ami azután különböző belpolitikai okok miatt gyengült ez az együttműködés. Elsősorban Petr Fiala nem volt hajlandó ugye Orbán Viktorral szóba állni, azután romlottak a lengyel-szlovák kapcsolatok is, a cseh-szlovák kapcsolatok is, tehát emiatt azután teljesen abban maradt a visegrádi együttműködés, illetve csak formálisan működött. Most lenne lehetőség arra, és ezt szorgalmazta már Robert Fico is, hogy vissza kellene állítani a visegrádi együttműködés, mert nagyon fontos lenne elsősorban a szomszédpolitika szempontjából, de úgy is, hogy Brüsszelben próbáljanak meg közös álláspontot képviselni, és Lengyelországgal, amelyik ugyebár a legnagyobb ország a négy közül, nagyon jelentős súlya lenne, hogyha sikerülne továbbra is úgy együttműködni, mint a korábbi években. Érdekes lesz, hogy valóban ez valóra válhat-e.
1: Az elmúlt hét belpolitika összefoglalóját hallhatták Szilvás József újságíróval, a rádiónk állandó kommentátorával. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, de erős napot kívánok mindenkinek.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják május 11-én, hétfőn, Ferenc napján. Nem sokára vége a szájban égtelenkedő fekete foltoknak, amelyek a fogsoron látszanak. Magyarán júliustól nem lesz többi elérhető az amalgám tömés, marad a fehér, ami viszont drágább. Nem sokára arról lesz szó, hogy mit tehet az, akinek a porcelán már túl drága lenne. De szót ejtünk arról is, hogy a temetkezési vállalkozók érdekképviselete a minisztériumnál fog kopogtatni, hogy energetikai vésztervet készítsenek. Mindjárt jönnek a részletek, most régiós hírek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
1: Nyitra megye önkormányzata a napokban megkezdi a lévai járásbeli Nagyölvedi híd felújítását. A 2/588-as úton található híd rekonstrukciója május 11-én kezdődik, és a nyári vakáció kezdetén fejeződik be. A vízelvezető csatorna felett átívelő hidat 1938-ban építették, és a legutóbbi ellenőrzés eredménye azt mutatta, hogy 4-es besorolású, ami azt jelenti, hogy a szerkezet és a híd műszaki állapota nagyon leromlott. A híd szerkezetet ezért teljesen elbontják, és új hidat építenek a helyén. Május 13-a és 15-e, valamint 18-a és 21-e között pályafelújítás lesz Cseklész és Pozsony-Szőlős között. A vonatok csak az egyik simpáron közlekedhetnek, ezért ezeken a napokon 15 járatot nem indít el a vasúttársaság a Pozsony-Galánta vonalon. Emellett a munkák idején késésekre kell számítani, mivel csak egy vágányon zajlik majd a közlekedés. Szükség esetén a vonatok az állomásokon fogják megvárni, amíg áthalad a szemből érkező szerelvény. A vasút mindenkinek azt tanácsolja, hogy indulás előtt nézze át az aktuális menetrendet. Ma május 11-én európai hangulat költözik Kassára. Az Európai Parlament szlovákiai irodája és az Európai Bizottság képviselete egésznapos programot szervez az USMEV moziban Európa napja alkalmából. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az emberekhez az Európai Unió működését, a döntéshozataltól egészen a mindennapi életre gyakorolt hatásokig. Egész nap látogatható lesz az úgynevezett Európai Falu is, ahol információs standok, interaktív programok és kvízek várják az érdeklődőket. Este európai filmvetítéseket tartanak, a napot pedig többek között a mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetés zárja.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Felhős, borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. Júliustól eltűnnek a szlovákiai rendelőkből az olcsó amalgám plombák. Helyettük modernebb, esztétikusabb, de sokszor jóval drágább megoldások jönnek. A változás mögött uniós higanytilalom áll, de az ombudsman szerint felmerül a kérdés, mi lesz azokkal a betegekkel, akiknek egy 80-100 eurós fehér tömés már komoly kiadás. Dr. Domsic Sándor vágsejé fogorvosa vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Öreget kívánok a hallgatóknak.
0: Most akkor mi változik tulajdonképpen júliustól a fogorvosi rendelőkben? Teljesen eltűnik az amalgám, vagy maradnak adott esetben kivételes esetek?
1: Hát az EU célja az, hogy fokozatosan teljesen megszüntesse és kivezesse a higany használatát a fogászatból. És ez, ugye ez már 2025 elejétől érvényes, Szlovákiában kaptunk ilyen haladékot, hogy a nyártól kell kivezetni fokozatosan az amalgámot. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el fog tűnni, ezt lehet majd ilyen speciális indikációkban használni, csak ezt az orvosnak jól kell majd dokumentálnia, hogyha például a páciensnek allergiája van a fehér tömések valamelyik részére, vagy speciális esetekben, ahol az izolációt nehéz elérni, akkor lehet majd amalgámot használni, de fokozatosan teljesen ez is meg fog szűnni.
0: Ugye él a köztudatban azért az, hogy hát az amalgám tömés az milyen jó volt, mert tartós, erős, és hát ez nem pottyant ki, még a fehér tömésre azt mondják, hogy az igazából drága, és hát sokkal gyengébb. Valójában mi a különbség a kettő között, és mi a, hát úgymond tudományos valóság a népi hiedelem fölött?
1: Hát az amalgám és a fehér tömés közti különbség főleg az anyagösszetételben, az esztétikában és a kezelési technikában van. Az amalgám egy ilyen fém alapú tömőanyag, amelyet már több mint 150 éve használnak a fogászatban, főleg ezüstöt, rezet, ónt és higany tartalmaz. Rendkívül ellenálló és jól bírja a rágóterhelést, hogyha jól van elkészítve. A fehér tömés a modern fogászatban ugye már inkább ezt használják, két fő fajtája van végül is, a kompozit tömés és az üvegionomér tömés. Ez egy ilyen műanyag alapú polimer mátrix, ami üveg és kerámia részecskékkel van megerősítve. Nagyon esztétikus, és a fő előnye, hogy jól ragasztható, jól tapasztható a foghoz, ezért kevésbé invazív a kezelés. Az amalgám az végül is mechanikailag ékelődik be a fogba, azért több foganyagot kellett eltávolítani, míg a fehér tömésnél ez nincs. Úgyhogy ha jól van elkészítve, akkor a fehér tömés is nagyon jó, 15-20 évet kibír. Ez a hátránya, hogy technika érzékeny, tovább tart az elkészítése, és ezért is drágább.
0: Akkor az olyan szubjektív értékítélet a paciensek részéről, hogy neki, nem tudom, kiesett a fehér tömés, tehát azt gyengébbnek írja le, mint mondjuk az amalgám tömés, tehát hogy valójában a kettő tud ugyanolyan teherbírású lenni?
1: Igen, itt főleg az a probléma, hogy azok a fogorvosok, akik az amalgám tömés használatán tanultak, és azon nőttek föl végül is, nekik szinte teljesen át kéne képezni magukat a fehér tömés használatára. Mások a módszerek, fontos az izolálás, a fog izolálás a száj környezettől, hogy ne kerüljön nedvesség a tömésbe behelyezéskor, mert akkor könnyen kiesik. Úgyhogy itt ez a lényeg, hogy ha jól van használva, akkor ugyanolyan tartós tud lenni, csak ezt meg kellene tanulni mindenkinek, és átképezni magát teljesen, és a felszerelést is megváltoztatni bizonyos mértékig.
0: Ja, hogy akkor ez még költséges lehet a magának a fogorvosi rendelőnek is? Ezek szerint.
1: Hát bizonyos dolgokat be kell hozzászerezni, nem olyan nagy értékű dolgok, de igen, valamit változtatni kell ahhoz, hogy jól tudjuk használni, és főleg időigényesebb a behelyezése, mint az amalgámnak, hogy ez jól bírta a nedvességet, egyszerűen csak beletömtük a fogba, 15 perc és kész a tömés, még egy ilyen fehér tömés, akár 45 percet is, néha nehéz esetben akár egy órát is igénybe vehet.
0: Az ombudsman szerint alapjogokat sérthet, hogyha nem férnek hozzá a betegek az olcsóbb, vagy hát ingyenes amalgámhoz. Végül is az árban itt mekkora különbségekről lehet beszélni, hogyha azt már némileg megjegyeztük, hogy azért van minőségbeli, meg felkészülésbeli különbség a két anyag használata között?
1: Hát igen, ez egy fontos ilyen társadalmi kérdés. Az amalgám ez nagyon olcsó és gyors megoldás volt, ami helyette alternatívának jön, ez ami át lesz fizetve az amalgám helyett, ez ilyen kézzel keverhető üvegjonomértőmés, ami valójában nem annyira ellenálló a rágóterhelésre, mint az amalgám volt, de jól elkészítve ez is megállítja a romlást, és sokáig működhet. A drágább alternatíva ez az a kompozit tömés, amiről eddig beszéltünk. Itt ez ilyen 80-100 euró körül lehet jelenleg.
0: És ez az üvegjonomér, amit mondani tetszik, ez mennyi?
1: Hát ez, ha a biztosítóval dolgozik együtt a fogorvos, akkor ezt térítenie kellene a biztosítónak, de ha nincs hozzájárulása, akkor is valamivel olcsóbb, mint a kompozit tömés, nem tudom, egy 20-30%-kal nagyjából.
0: És ennek az üvegjonomérnek milyen egyéb tulajdonságai vannak még? Tehát mondjuk milyen a színe?
1: Ez is fehér tömés, nem annyira folyik egybe a fog színével, mint a kompozit tömés, de elég esztétikus, és bizonyos esetekben tartós is lehet, sőt a fogra jó hatása is van, kloridokat tartalmaz, így megelőzi az érzékenységet, van egy ilyen antibakteriális hatása is, hogy ne romoljon tovább a fog alatta. Szóval vannak előnye is, nem hiszem, hogy kell félni ettől, hogy nem fogunk amalgámot használni. Ez inkább egy lehetőség a kevésbé invazív fogászatra. A modernebb rendelőkben már amúgy sem nagyon használnak amalgámot.
0: Még azért az felmerül, hogy valójában ugye az Európai Uniónak ez a higany tiltása, ami miatt végül is ez az amalgám tömés kikerül a forgalomból, hogy ez mennyire reális vagy valós, tehát hogy tényleg egy amalgám tömés adott esetben hosszú távon, ugye évekig, hanem évtizedekig van valakinek a szájában, jelenthet akár valamiféle egészségügyi kockázatot is adott esetben mérhetően.
1: Hát a fő probléma ugye az amalgámnak a higany tartalma, és ez fontos hangsúlyozni, hogy az EU és a legtöbb szakmai szervezet jelenlegi álláspontja szerint a meglévő amalgámtömések általában nem jelentenek egészségügyi veszélyt az átlagos páciens számára. Ugye a közbeszédben gyakran úgy jelenik meg, mint az amalgámot azért tiltanák be, mert mérgező, de a valóság ennél jóval összetettebb. A kivezetés mögött elsősorban környezetvédelmi szempontok állnak. A higany egy rendkívül ilyen problémás környezetszennyező anyag fogászati hulladékon, szennyvizeken és az elégetett hulladékokon keresztül bekerülhet a környezetbe, a vizekbe és a táplálékláncba, és azért az EU hosszú távú célja, hogy a higany használatot szinte teljesen megszüntesse minden iparágban, és a fogászat még az egyik utolsó ilyen nagy felhasználó.
0: Júliustól eltűnnek az amalgám tömések, marad a fehér tömés. A részletekről dr. Domsic Sándor vágsei fogásszal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm.

0: 7 óra 46 perc. A gázellátásról általában fűtés, ipar vagy energiárak jutnak eszünkbe, de van egy sokkal érzékenyebb terület is, a temetkezés. A szlovákiai krematóriumok arra figyelmeztetnek, hogy gázhiány esetén akár a hamvasztások is veszélybe kerülhetnek, mivel ma már a temetések jelentős része hamvasztás. Ez nem csak technikai, hanem közegészségügyi és emberi méltósági kérdés is. Erről beszélgetünk Stíž Lászlóval, a Szlovákiai Temetkezési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Tiszteletem, jó reggelt kívánok!
0: Stíž úr, miért is kezdeményezik ezt a találkozót a minisztériumban tulajdonképpen?
1: Hát ehhez neki kellett fogni abból a szempontból, hogy tényleg, ahogy lássa Jónip is, hogy az energetikai krízis az egyik napról a másik napra megváltozhat, és ezt a témát mink átvettük 3 hete Romániában, voltam egy találkozón, ahol az európai kollégák erről a témáról elkezdtek beszélni, és akkor az embernek a fejébe jutott az, hogy mi történt lényegében 2002-ben a Covid alatt, hogy ezek a hamvasztások problematikusak lettek abból a szempontból, hogy sok volt a halott. Most pillanatnyilag viszont azzal van probléma, hogyha egyik napról a másik napra nem lenne gáz, vagy gáz probléma lenne, akkor megállnak a krematóriumok, és megint ott volnánk, ahol 2002-ben. Úgyhogy ezt a témát valami folyamatrévőben kell folytatni, úgyhogy azért ne csináljunk pánikot, mert ennek nincs semmi pánik rendszere, de hogyha krízis volna, azért elő kell, hogy legyünk készítve erre a témára.
0: Akkor önök tulajdonképpen egy vészterv kialakítása véget kezdeményeznek a minisztériummal tárgyalásokat. Egyébként ezt mindezt azért, mert az utóbbi időben felmerült az energiaválság kérdése a gazdaságban?
1: Pontosan erről van szó, mert tényleg, hogyha átnézzük a dolgokat, hogy egyik napról, a másik napról megvan egy krízis, vagy valamilyen feszültség, és nekünk a krematóriumunk gázról vannak, ami rendszeres a gáz, és hogyha véletlenül át kellene csinálni csöpgázosra, vagy villanra, vagy propanbutanra, az valami pénzbe kerül, és akkor ehhez hozzá kell valami úton-módon alkalmazkodni, amit nem lehet egyik napról a másik napra megcsinálni. Úgyhogy egy ilyen krízisi lehetőséget fog kelleni csinálni, a minisztériummal leülni, megbeszélni, és hogyha véletlenül ez bekövetkezne, akkor tudjuk oldani a dolgokat.
0: Tulajdonképpen mit várnak el a minisztériumtól? Mondjuk én nem tudom, a gáz bizonyos mennyiségének tartalékolását, vagy azt, hogy önöket, illetve a krematóriumokat valamiféle más státuszba emelje, például állami stratégia szolgáltatóként kezelni őket, mint mondjuk én nem tudom, a kórházakat, vagy más kritikus infrastruktúrát. Mit várnak?
1: Igen, pontosan erről van szó, hogy legyen egy kritikus infrastruktúra, amit másképp fognak kezelni abból a szempontból, hogy ez tényleg fontos, higiénileg fontos, stb. Úgyhogy tudjunk hozzáállni, át fog kelleni csinálni ezeket a krematóriumokat, más rendszerre, a gyújtóberendezések más rendszerre fognak működni, egyik felét meg kell hagyni, hogy rendes gázról működjön, másik felét talán propánbutánról, nem tudjuk még. Ehhez a szemponttól le fog kelleni ülnünk a minisztériummal, úgyhogy ezt meg fog kelleni beszélni szépen, folyamatosan, hogy legyen valami végeredmény.
0: Ja, hogy itt elméletileg még az a lehetőség is játszik, hogy a krematóriumoknak át kellene állniuk egy másik energiaforrásra? Ez is elképzelhető?
1: Pontosan erről, igen, elnézést, hogy a szavába vágtam, pontosan erről van szó, mert másik energiaforrás is fog kelleni beszerezni, hogyha ez az energiaforrás leáll. Úgyhogy tudja, most átmentek a hozzátartozók a hamvasztásra. Azt lehet mondani, hogy 75%-a már hamvasztáson működik az egész Szlovákiában a rendszer. Úgyhogy ezt is hozzá kell tenni a dolgokon, hogy lehessen azokat a halottakat valahol addig eltenni, hűtőberendezések kölnek, stb. Úgyhogy ezt úgy ehhez le kell ülni, és folyamatosan financiálisan is hozzá kell járulni az államnak ahhoz, hogy ez legyen elkészítve valami úton módon.
0: Egyébként a minisztérium hogy áll önökhez? Konstruktívan várja önöket? Hogy
1: vár bennünket, igen, vár bennünket, mert még az első folyamat az volt, hogy a higiénával kellett beszélnünk abból a szempontból, hogy kellett valami jóváadás erre a témára, és átvettük ezeket a témákat abból a szempontból, hogy mi történne, hogyha tényleg nem működne, milyen problémák következnének, hol legyenek a halottak eltemetve, hogyan legyen megoldva a krízis. Úgyhogy elvégett a krízis, véget a nem csak a olajkrízis, hanem mondom a gázkrízis is. Muszáj csinálni egy 10 lépést előre, hogy legyen megoldva, ha beugrik ez a probléma.
0: Azt mondja, hogy az országban már a 70% a temetkezéseknek a krematórium keresztül történik?
1: Hát ez a Covid után nagyon megváltozott, az egyik dolog. Másik dolog, nem szabad elfeledkeznünk a drágaságról. A drágaság az is sokat csinál az egész témában, mert ugye mindenkinek fölmentek a árak, ami fölment a ára villanra, fölment a ára gázra, fölment a ára a szociális rendszerekre, úgyhogy ez mind bele van kalkulálva azokban a fizetésekbe, amiket kell fizetni a temetésért, és sajnos ez van. Úgyhogy ehhez is oda kell figyelni, hogy azért a krematóriumok se legyenek nagyon-nagyon-nagyon drágák.
0: Mennyi egyébként most a különbség a kettő típusú temetés között?
1: Hát egyik attól függ, hogy milyen a búcsúztatással együtt az olyan 9-950 ezer euró, ha rendes temetés van, akkor az lehet 2000 euró is, attól függ, hogy mit választnak a hozzátartozók, de ezek a különbségek nagyon megmutassák most magukat az, hogy mindenki krematóriumot akar. Többnyire részek krematóriumot akar.
0: A szlovákiai krematóriumok attól tartanak, hogy gázhiány esetén veszélybe kerülhet a hamvasztás, miközben ma már a temetések kb. 75%-a ilyen formán történik. Nincs baj, de vésztervet azért készíteni kell, állítják a részletekről. Strizs Lászlóval, a Szlovákiai Temetkezési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Kellemes napot, köszönöm szépen!

7 óra 56 perc, jön egy kis orvos meteorológia, mert nagy változás kezdődik, főleg a szívbetegeknek, a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek széles körének. Már a mai humán meteorológiai helyzet is nagy megterhelést jelent. Egyre kevesebb lesz a napsütés, majd több hullámban záporok, heves zivatarok várhatók, viharos széllökésekkel. Maga a durva hidegfront ma még nem érkezik meg, de ezek a hatások, a fülletté váló idő már is igen komoly meteorgyógyászati következményekkel jár. Veszélyes időszak ez a szívbetegek, légzési problémákkal élők számára, nő a sztrókok, infarktusok veszélye, egyre jobban ingadozhat a vérnyomás, szaporodhatnak a mellkasi panaszok is.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 11-én hétfőn Ferenc napján. A szombati Magyarországgyűlés alakuló ülése nem egyszerű parlamenti protokoll volt, hanem politikai korszakhatár. Magyar Pétert 140 igen és 54 nem szavazattal választották miniszterelnökké, miközben a Tisza kétharmados többséggel indul neki a ciklusnak. A beszédek központi üzenete az volt, hogy nem puszta kormányváltás, hanem rendszer szintű újrakezdés következik, szembenézés, igazságtétel, megbékélés és intézményi helyreállítás jön. Nem sokára ezzel a témával jövünk, most hírek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A második világháború befejezéséről emlékeztek meg a közjogi méltóságok. Német közvetítéssel folytatnak közvetlen tárgyalásokat az orosz elnök az ukrán vezetővel. Borult az ég, eső valószínű, 25 fokig melegszik ma a levegő, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök arra kérte az embereket, hogy szívükben a béke és a nyugalom gondolatainak adjanak teret, ne pedig a gyűlöletnek és a rossz indulatnak. Az államfő a II. Világháború befejezésének 81. évfordulója alkalmából mondott beszédet a Liptószent Miklóson megrendezett megemlékezésen. A köztársasági elnök megköszönte mindazoknak, akik fegyverrel a kezükben védték meg a szabadságot a háborúban. A megemlékezésen a kormányfő is beszédet mondott. Robert Fico szerint a szabadság és a béke keletről érkezett Szlovákiába, és erről nem szabad megfeledkezni. Fico hangsúlyozta, hogy a történelmi igazság, a nemzetközi jog betartása és a béke képezik a legfontosabb alapokat. A miniszterelnök a múlt tanulságainak megőrzésére és a béke fontosságára is figyelmeztetett. A rendezvényen Richard Rassi a parlament elnöke is felszólalt, aki hangsúlyozta, a békét meg kell védeni, mielőtt újra ki kellene harcolni. Szerinte a fasizmus felett aratott győzelem történelmi jelentőségű esemény volt, amely alapjaiban formálta Európát, Szlovákiát és a társadalom értékeit is. A 13. nyugdíj eltörölhetetlen, nincs miről vitázni, jelentette ki Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője, a Köztelevízió 5 perc múlva 12 című politikai vita műsorában. Az SZSZ elnöke Branislav Gröling ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan és jelentős terhet ró a költségvetésre, bár szerinte célzott formában megtartható lenne. A politikusok a műsorban az önkormányzati választások kapcsán lehetséges esetleges együttműködést is tárgyalták. Többek között Nyitra és a megyei jelölések kapcsán, valamint szóba került a Smer, a HLASZ és az ellenzéki pártok közötti alkú lehetősége is. A beszélgetésben kitértek Robert Fico moszkvai útjára, ahol a Smer képviselői szerint energiaügyi tárgyalások zajlottak Vlagyimir Putyinnal. Az SZSZ ezzel szemben hazaárulás gyanújával feljelentést tett és parlamenti határozat is elítélni az utat. A felek említették azt is, hogy hamarosan sor kerülhet egy szlovák-ukrán kormányülésre, valamint Friedrich Merz német kancellár május végén hivatalos látogatásra érkezik Szlovákiába. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott korábbi orosz kapcsolatai miatt. A berlini kormány szkeptikusan reagált Vlagyimir Putyin kijelentéseire, amelyek szerint a háború Ukrajnában a végéhez közeledik. A német források szerint az orosz békeajánlatok nem hitelesek, és a feltételek sem változtak. Berlin hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Államok összehangoltan vesz részt a tárgyalási folyamatban. Ukrajna az E3 csoporttal együtt kész az egyeztetésekre. A német álláspont szerint a bizalom első jele a tűzszünet meghosszabbítása lenne. Izrael februárban titkos katonai bázist épített az iraki sivatagban az Irán elleni légicsapások támogatására, írta a The Wall Street Journal. A bázis logisztikai és műszaki központként működött az izraeli légierő számára, és különleges egységeket is állomásoztattak ott. A támaszpontot Karbalától mintegy 180 kilométerre alakították ki. A műveletet majdnem leleplezte egy helyi pásztor, aki gyanús helikopter mozgásokat jelentett az iraki hadseregnek. Az izraeli erők ezután megelőző csapásokat hajtottak végre a térségben. Irak panaszt tett az ENSZ-nél, Izrael pedig nem kommentálta az értesüléseket.
0: Időjárás.
2: Felhős, borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, megerősödő déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Felborult egy cukrot szállító kamion az R4-esen Kassa után a Magyarország felé vezető oldalon. A rakomány kiszóródott az úttestre, a jobb sáv nem járható. Baleset történt Kassán a Stúrován, a Steel Arénánál a központ felé. Az egyik sáv nem járható, torlódik a forgalom, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Szeretné, ha otthon a paty alatt tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig, vagy a készlet erejéig tart.

0: Gárdi Lászlóval.
1: Két mérkőzést rendeztek vasárnap az élvonalbeli labdarúgó bajnokság rájátszásának utolsó előtti 9. fordulójában. Az alsóházban nagyon nehéz helyzetbe kerültek a bennmaradásért küzdő komáromiak, akik 2-1-re kikaptak Kassán. Mivel az eperjesiek szombaton 3-0-ra verték a szakolcaiakat, a KFC lecsúszott az utolsó 12. helyre. A szombati zárókörben ideiglenes otthonában Aranyos Maróton a nagy rivális 11. eperjesieket fogadja, és csak akkor előzheti meg a kelet-szlovákiai gárdát, ha nyer. Egy biztos, a KFC vagy osztályozós helyen végez, vagy pedig kiesik az élvonalból. Az már eldőlt, hogy a kassaiak a 7. helyen végeznek. A felsőházban a Tanava odahaza több mint 6000 néző előtt drámai hajrát követően 1-0-ra legyőzte a zsolnai csapatot, és a tabellán feljött a 2. helyre. A nagyszombatiak a 97. percben 11-est hibáztak, Erik Szabó büntetőjét Dominik Svácsek kiütötte, de a szemfüles Michal Gyur is a hálóba továbbította a labdát. A már bajnok Szlovan 12 ponttal előzi meg a Tanavát, 13-mal pedig a Dacot. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: West Ham Arsenal 0-1, Barcelona Real Madrid 2-0, a Barca már megnyerte a Primera Divisiont, Mainz Union Berlin 1-3, Verona Como 0-1, Parma Róma 2-3, Milán Atalanta szintén 2-3, Paris Saint-Germain Brest 1-0 és Celtic Rangers 3-1. A labdarúgó MB2 rangadóján Honvéd Vasas 3-1. Mindkét csapat már korábban kiharcolta az élvonalba jutást. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika Jákó Miriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna pedig bronzérmet harcolt ki az 50 méter puska 60 lövéses fekvő versenyszámban. Stefan Sulek 4., Patrik Jáni pedig 5. lett. A Nagy Mihályak 30-21-re legyőzték a vendég Vágsellyeieket, a női kézilabdaliga felsőházi rájátszása 4. fordulójának rangadóján, és 16-szor lettek bajnokok. A vasárnap déli döntőkben 3 ezüst és 1 bronzérmet harcoltak ki a magyar versenyzők a szegedi kajakkenu világkupa viadalon. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros a 6. helyen végzett 500 méteren. A magyarok egy első és 2 második helyet szereztek a tegnap délutáni 5000 méteres döntőkben, így 15 éremmel, 3 arannyal, 8 ezüsttel és 4 bronzzal zárták a viadalt. A Stollár Fanni Hao Ching Chan magyar-tajvani és a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős is vereséget szenvedett a római tenisztorna női páros versenyének nyitófordulójában. A jégkorong svéd kupa záró felvonásában Svájc-Csehország meglepetésre 6-1 és Finnország-Svédország 5-1. A finnek nyerték a viadalt a svájciak, a svédek és a csehek előtt. A londoni asztali tenisz csapat világbajnokság döntőiben férfiak Kína-Japán 3-0, nők Kína-Japán 3-2. A francia Paul Magnier nyerte a Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny 3. szakaszát, továbbra is az uruguayi Guillermo Tomás Silva vezet összetettben. A 2024-ben világbajnok Jorge Martin nyerte a gyorsasági motoros VB MotoGP kategóriájának versenyét a Le Mans-i francia nagydíjon.

0: 8 óra 15 perc. Történelmi és szimbolikus pillanatokkal indult az új Magyarországgyűlés első ülése. Magyar Pétert miniszterelnökké választották, a mi hazánk demonstratívan kivonult az ülésteremből, miközben az új politikai korszak első üzenetei már is komoly vitákat indítottak el. A szombati alakuló ülésen több olyan jelenet és mondat is elhangzott, amely túlmutat a protokollon, és előrevetítheti az új ciklus politikai hangulatát. Magyari Péterrel, a Válasz Online újságíróval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát mit lehet kiemelni? Talán elsőként, amit az elemzések is mindjárt úgy kézügybe vettek, az a köztársasági elnök beszéde, majd ezután Magyar Péter miniszterelnöki beszéde, amelyben eddigi példátlanul explicit módon üzent a köztársasági elnöknek. Ugye azt is lehet tudni, hogy mindjárt a választás éjszakáján is, amikor kiállt, ugye az ünneplő tömeg elé Magyar Péter már akkor is felszólította a köztársasági elnököt, hogy távozzon, és most megint megtette ezt, tehát úgy tűnik, hogy ez a fajta lendület vagy szándék, ez nem lanyhul idővel. Mit üzen ez az egész? Mit lehetett ebből kiolvasni?
1: Valóban szokatlanul határozott és kemény volt a új miniszterelnök ebben a részében a ülésnek, meg a saját beszédének. Ugyanakkor ez szerintem túlmutatott a konkrét vitán, tehát itt nem alapvetően arról van szó, hogy két közjogi méltóság élő veszekedését nézzük végig, hanem Magyar Péter bemutatta azt, hogy mit jelent az, hogy komolyan veszi az elszámoltatást és a felelősségre vonást, de közben ugye nemzeti megbékélést is hirdetett. És ezt a kettőt nagyon nehéz egymással összhangba hozni. És az volt erre az ő megoldása, vagy azt a példát kínálta fel, hogy bizonyos személyek ellen igenis is lesznek eljárások, lesznek következményei a korábbi tetteiknek, miközben társadalmi szinten, csoport szinten senkit nem kívánt megbélyegezni, sőt, éppen hogy a befogadásról és az összefogásról beszélt, amikor nem konkrét személyekről volt szó. És ezt a különbségtételt ezt így demonstrálta leginkább szerintem. Másrészt pedig a köztársasági elnök elmozdítása azért is fontos, szimbolikus gesztus lenne, de visszaemlékezünk, Magyar Péter úgy lépett előre, mint ellenzéki hangadó, akkor még mondjuk csak véleményvezér, hogy a úgynevezett kegyelmi ügy nevű botrány éppen robbant, és leváltották Novák Katalin addigi köztársasági elnököt, illetve Magyar Péter volt feleségét, Varga Juditot az igazságügyminiszteri pozícióra. Tehát itt volt egy olyan nagyon fontos üzenete, hogy elkezdi rendbe tenni azt, ami elromlott, amikor összére lépett.
0: A másik ilyen meghatározó, vagy akár az egész eseménynek egyfajta hangulatát mutató mozzanat volt az, hogy a mi hazánk kivonult a parlamentből, ugye amikor a Sükösdi Tamburás gyerekek előadása kezdődött. Ők aztán ezt relativizálták, vagy próbálták valahogy magyarázni, hogy nem is amiatt vonultak ki más miatt, meg hogy amúgy is megvoltak tévesztve, az minden esetre hát egy elég, ahogy megjegyzik az elemzések, egy elég megakasztó, vagy mondjuk szembenálló mozzanat, vagy összehasonlítási kép, hogy akkor, amikor tulajdonképpen a Fidesz kormányok országgyűlés megalakításakor, vagy a legutóbbinál mondjuk ott volt Habony Árpád, vagy épp Mészáros Lőrinc a Páholyban, akkor ők nem mentek ki, amikor meg a gyerekek, akkor meg igen. Jegyzik ezt meg elemzések, tehát hogy hangoztassam megint. Ebből mit lehet kiolvasni?
1: Én azt hiszem, hogy osztom ezeknek az elemzéseknek a alapvető nézetét. Ez egy nagyon durva minimum ízléstelen gesztus volt, hogy ahogy a gyerekek érkeznek, ugye hat mi az ánkos képviselő felpattan, és hátat fordít, és kimegy országgyűlés ülésterméből. Itt szerintem, ha volt is úgymond csapda, amire ők hivatkoznak, hogy őket csapdába ejtették, mert nem tudták, hogy pontosan mikor jönnek a gyerekek, és ők általában akartak csak tiltakozni különböző zenei előadások elhangzása ellen, és hogy ez nem is konkrétan a gyerekeknek szól. Szóval ez biztos, hogy egy utólag fabrikált védekezés. Ha volt ebben az egészben csapda, az inkább az, hogy amit a szimbólumokkal a Tisza előadott aznap a Kossuth téren, az végig inkább a szeretetről, a jókedről, az összefogásról szólt, és egy olyan párt, aminek a ideológiájának az egyik alapja mégiscsak a gyűlöletkeltés, a paranoia, a félelemkeltés az emberekben, az ezzel nem tud mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni, mert hogyha a jó üzenetének megpróbál ellenállni, akkor ezzel óvatatlanul is rosszá válik. Szóval, ha volt csapda, akkor inkább ez a új morális kép kiépítése lehetett, de azért ezt is túlzás csapdának nevezne.
0: Mi jön ezek után? Most következik ugye a miniszterek meghallgatása, utána mi lehet amolyan első lépése a magyar kormánynak?
1: Igen, hát várhatóan már kedd estére feláll az új kormány, és hát óriási törvénygyár indulhat be. Egyrészt már csak a Tisza programja alapján is rengeteg minden változik majd Magyarországon, és hát elsősorban, ami a legsürgetőbb, az az EU-s pénzek hazahozatala lenne, rengeteg befagyasztott pénz van, amit Magyarország kormánya az elmúlt években nem tudott lehívni. Itt szó szerint több milliárd euró a tét, amit augusztus végéig meg kell szerezni, viszont ahhoz, hogy ezt megszerezze a magyar kormány, egy csomó törvényt el kell fogadni, ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeleteket, tehát már csak ez önmagában rohamtempót jelentene, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy azt ígérte a Tisza, hogy rögtön a kormányzás kezdetén felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, ami egy új testület lenne, hatóság lenne, ami az elmúlt évek korrupciós ügyeit vizsgálná ki. Hát egy ilyen hivatal felállítása is önmagában egy komoly dolog lesz, és hát ígért az új pénzügyminiszter pótköltségvetést, és akkor még csak a legelején vagyok annak a hosszú listának, aminek a végrehajtását ígérték. Azt már most lehet tudni, hogy nem nagyon lesz nyári szünete a parlamentnek idén.
0: Magyar Péter szerint nagyon gyorsan el tud tűnni az országban jelenleg uralkodó, amolyan mézes hetekhez hasonló érzés. Ez azért érdekesen kihozanító megjegyzés az új miniszterelnöktől. Mire appellálva mondhatta ezt? Olyat is olvasni elemzésekben, hogy hát Magyar Péter eléggé sokkolni fogja az, amikor szembesül azzal, hogy valójában milyen is az államháztartás állapota, és hogy mennyire nincs pénz a kasszában.
1: Egyrészt szerintem egy kommunikációs önvédelem is. Nyilván egészen pontos adatai nincsenek az érkező kormánynak arról, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, de azért Kármán András már tavaly szeptember óta arra készül, hogy ő lehet a következő pénzügyminiszter. Van is affinitása ehhez, hiszen maga is dolgozott többször is már a pénzügyminisztériumban, a Nemzeti Banknál is, tehát azért érti, hogy mit kell nézni. Nem mondom, hogy nem lesznek meglepetések, de azért nagyjából tudják, hogy mekkora a mozgástér. De ez valóban szűk, és itt nem árt felkészíteni a lakosságot arra, hogy nehéz lesz, és egy ilyen felkészítés része az is, hogy a miniszterelnök előre szól, hogy nem fogtak ki engem annyira szeretni. Hát, ha erre az a nép reakciója, hogy de mi akkor is szeretni fogunk. Másrészt abban teljesen igaza van, hogy ez az egészen elképesztő hangulat, ami

0: évtized után először alakult meg úgy Magyarországgyűlés, hogy Orbán Viktor nem volt jelen. Aztán ugye hát elég kicsire zsugorodott az a párt, amely 4 választási cikluson keresztül 2/3 volt, és amelyben most már megjegyzik többen is, hogy ők csak 1 évre vállalják azt az adott funkciót, vagy a parlamenti mandátumot. Szóval kicsit, mintha olyan kifarolva jelentenének onnan az ismertebb arcok. Mi lesz a Fidesszel?
1: Úgy sejtem, hogy ezt még ők se tudják pontosan. És a június közepén várható tisztújító kongresszusig próbálják meg kitalálni a párt vezetőjét, leginkább mondom Orbán Viktor, hogy hogyan tovább. Én azt is el tudom képzelni, hogy a Fidesz a jelenlegi formájában megszűnik, átalakul, akár még nevet is vált. Orbán, amikor azt mondta, hogy ő sem képzeli azt, hogy így pártként a mostani struktúrában tovább lehet menni, és valamilyen alulról szerveződő új, általánosabb mozgalom szervezése mellett tenné le a garast, ám hogy ez a gyakorlatban mit jelenthet, azt még nem tudjuk. És hát nagyon nagy kérdés, hogy itt a korrupciós elszámolások nyomán mennyit erodálódik még a Fidesz népszerűsége, mennyire maradnak egyáltalán hiteles, ismert vezető politikusai. Én azt se zárnám ki, hogy osztódni fog a párt. Én most nem látom azt, hogy belátható időn belül visszaszerezze a régi tekintélyét.
0: Szombaton megalakult az új Magyarországgyűlés, és ezzel véget ért 16 év Orbán kormány időszaka. A részletekről Magyari Péterrel, a Válasz online újságírójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják május 11-én hétfőn Ferenc napján. Egyre többen vallják magukat Tiszásnak Magyarországon, ami érdekes, hogy sokkal többen, mint amennyien szavaztak a pártra. A magyarországi választási kampányban először meghurcolták

0: Majd eredményei miatt felemelt Han Endrével beszélgetünk nem sokára. Most régiós hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
1: Nyitra megye önkormányzata napokban megkezdi a lévai járásbeli Nagyölvedi híd felújítását. A 2/588-as úton található híd rekonstrukciója május 11-én kezdődik, és a nyári vakáció kezdetén fejeződik be. A vízelvezető csatorna felett átívelő hidat 1938-ban építették, és a legutóbbi ellenőrzés eredménye azt mutatta, hogy négyes besorolású, ami azt jelenti, hogy a szerkezet és a híd műszaki állapota nagyon leromlott. A híd szerkezetet ezért teljesen elbontják, és új hidat építenek a helyén. Május 13-a és 15-e, valamint 18-a és 21-e között pályafelújítás lesz Cseklész és Pozsony-Szőlős között. A vonatok csak az egyik simpáron közlekedhetnek, ezért ezeken a napokon 15 járatot nem indít el a vasúttársaság a Pozsony-Galánta vonalon. Emellett a munkák idején késésekre kell számítani, mivel csak egy vágányon zajlik majd a közlekedés. Szükség esetén a vonatok az állomásokon fogják megvárni, amíg áthalad a szemből érkező szerelvény. A vasút mindenkinek azt tanácsolja, hogy indulás előtt nézze át az aktuális menetrendet. Ma május 11-én európai hangulat költözik Kassára. Az Európai Parlament szlovákiai irodája és az Európai Bizottság képviselete egésznapos programot szervez az USMEV moziban Európa napja alkalmából. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza az emberekhez az Európai Unió működését, a döntéshozataltól egészen a mindennapi életre gyakorolt hatásokig. Egész nap látogatható lesz az úgynevezett Európai Falu is, ahol információs standok, interaktív programok és kvízek várják az érdeklődőket. Este európai filmvetítéseket tartanak, a napot pedig többek között a mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetés zárja.
2: Időjárás.
1: Felhős, borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Trnavszkán a Rozsnyavszká felé, a forgalmat rendőrök irányítják. Két gépkocsi ütközött Érsekújvár előtt udvart felől, baleset történt Kassán a Stúrován a Steel Arénánál a központ felé, az egyik sáv nem járható, torlódik a forgalom, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc. Tovább tart a győzteshez húzás. Már a minden fideszesre 3 Tisza szimpatizáns jut, és ha most kerülne sor a magyarországi országgyűlési választásokra, akkor a biztos szavazók 70%-a a Tiszára voksolna. Ezzel egy időben a közhangulat is javuló tendenciát mutat. A válaszadók 63%-a ugyanis úgy véli, Magyarországon jó irányba mennek a dolgok, derül ki a Medián által jegyzett legfrissebb elemzésből, amely legfontosabb tanulságait Han Endre, a Medián közvélemény és piackutató intézet ügyvezető igazgatója és Tilajcsik Dóra tekintették át a legutóbbi reggeliben.
1: Szlovákiában a korábbi enyhén felemás tapasztalatok miatt sokan elképzelhető, hogy legyintenek arra, hogyha közvéleménykutatások eredményeiről hallanak. Így kezdésként kérem, oszlassuk el a felmérések kapcsán felmerülő esetleges kételyeket. Mi a titka annak, hogy egy-egy adatgyűjtés olyan tűpontos eredményekkel záruljon, mint amit az országgyűlési választások előtt is láthattunk, amikor a Medián kétharmados Tisza győzelmet prognosztizált?
2: Valamiféle műhely titkot mondani. Egyszerűen nagyon nagy tapasztalatunk van már, mert a Medián 1989-ben alakult, tehát az újkori magyar demokráciát, ezt a több pártrendszert mi végig követtük minden választáson. Ott voltunk, sőt már a 89-es négyigenes népszavazáson is, amire nem biztos, hogy már a hallgatók nagy része emlékszik. Szóval egyrészt nagy tapasztalat, másrészt hitelesség, ugyanis az sem mindegy, hogy mit gondolnak a válaszadók arról, közvéleménykutató cégről, amelyik megkeresi őket. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy szerencsére a Mediánnak nagyon jó a reputációja, és talán az átlagnál szívesebben válaszolnak nekünk az emberek. És hát aztán vannak mindenféle módszertani turpisságok, vagy megoldások, amik hát súlyozás, a mintavételben követett szigorú eljárások. Szóval sok minden oka van ennek, de most tényleg nagyon-nagyon jól sikerült az előrejelzésünk, ami azért fontos, mert a szakmában Magyarországon nagyon-nagyon eldurvultak a viszonyok. Szóval ezt a szakmát is, mint annyi minden mást, Orbánék tudatosan megosztották, és itt is részévé váltunk tulajdonképpen egy ilyen politikai harcnak, egy kampánynak, holott a független közvéleménykutatásnak egy teljesen objektív mérőeszköznek kéne lenni, és nem politikai csatározásokba belekeveredni.
1: És most, hogy tisztáztuk az ön segítségével, hogy mikor és milyen körülmények között lehet a független közvéleménykutató ilyen objektív mérőeszköz, talán át is térhetünk a legfrissebb eredményekre, amit a napokban tettek közzé. Ugye már az egyel korábbi kutatásuk is azt mutatta, hogy a voksolást követően a szavazók egy része elkezdett kihátrálni a Fidesz mögül, és megindult az úgynevezett győzteshez húzás. Az aktuális adatokból pedig az derül ki, hogy ez a tendencia folytatódik. De egész pontosan hogyan nyilvánul meg mindez a számok szintjén? Tehát mennyit nyílt az olló a Tisza párt, illetve a Fidesz között?
2: Ugye hát volt most a magyarországi listás szavazat arányon lehet ezeket a mostani számokat összehasonlítani. Április 12-én az országgyűlési választáson 56-36 volt a szavazatarány. Ehhez képest az április 12-e utáni első felmérésünkben 59-26 lett ez a két szám. Az mondjuk egy ilyen átlagos választás követő időszakra jellemző nyílása az ollónak, de az, hogy ez egy újabb két héttel később, a mostani felmérésünkben már 62-24-re tágult, ez azért nagyon szokatlan. Tehát itt a szokásosnál is jóval nagyobb földcsúszamlásszerű elmozdulás következett be, és nem is csak az, hogy a győzteshez húzás, mert ami itt még nagyon fontos az, hogy a Fidesz szavazótábora az látványosan összeomlik. Tehát ugye volt valamikor 3 milliót is közelített ez a szavazótábor, aztán most a választási eredményt értékelve Orbán Viktor még tudott a 2,5 millió szavazóval érvelni, de ez tovább csökkent, tehát most alig haladja meg a 1,5 milliót ez a szavazótábor. Hogy itt mi történik, az nehéz megfogalmazni, hogy mi történik az egyes fejekbe, de azért itt egy tömegjelenségről van szó. Valójában ez már elkezdődött a választások előtt. Arra gondolok, hogy egyre több ember elhitte azt, hogy ez az Orbán rendszer egyáltalán legyőzhető, megbuktatható, és ennek volt a jele az, hogy az előrejelzéseinkben, vagyis a választás előtti felméréseinkben egyre többen kezdték elhinni azt, és azt mondani, hogy ezt a választást a Tisza párt megnyerheti. Ez nagyon feltűnő és szokatlan jelenség volt, mert az elmúlt tizenvalahány, sőt közel 20 évben mindig az volt a lakosság többségének a feltételezése, hogy a Fidesz fog nyerni. Tehát itt egy lélektani fordulat következett be, és ez az, ami most folytatódik, mint hogyha egy ilyen ébredezési folyamat lenne ez, ahogy az emberek fölismerik, hogy valójában mi is történt, és elmerik hinni, hogy ez a változás valóban bekövetkezett.
1: És a pártpreferenciák mellett arra is kíváncsiak voltak, hogy hogyan vélekednek a polgárok a leköszönő, illetve a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök alkalmasságáról. De hogyan értékelik a válaszadók az idő múlásával Orbán Viktor teljesítményét, és mennyire tartják megfelelőnek az előtte álló feladatra, úgymond így láthatatlanban Magyar Pétert?
2: Itt is nagyon-nagyon látványos elmozdulások következtek be, mert Orbán Viktor, aki sokáig teljes mértékben kompetens miniszterelnöknek számított a magyar lakosság többsége szemében, mostanra, hát enyhén szólva, lemorzsolódott ez a támogatás, most már csak 39% tartja őt inkább alkalmasnak, vagy nagyon alkalmasnak, és 59% pedig így, hát visszatekintve legalábbis egyáltalán nem elégedett vele, mert itt most már múlt időt kérdeztünk. És ezzel szemben Magyar Péter, aki az elmúlt hónapokban fokozatosan nyert egyre nagyobb támogatást, vagy egyre nagyobb elismerést a kompetenciáját tekintve, most már 72% számára tűnik alkalmasnak arra, hogy miniszterelnöki funkciót töltsön be. Szóval itt is nagyon nagy átrendeződés volt, és hát a legdrámaibb változás, vagyis fejlemény, így mondanám, ami most a HVG címlapjára is kikerült, az az, hogy többen vannak, jóval többen vannak azok, akik szerint Orbán Viktor bíróság elé kellene állítani az általa elkövetett törvénytelenségek miatt. Ez kétharmados többség az, amelyik ezt képviseli, szemben azzal az állásponttal, hogy csak politikai felelősség terheli, és nem helyes jogi eljárást indítani ellene. Ez nagyon-nagyon drámai fejlemény, és benne van a közhangulatban ennek a mindenkire, de még a miniszterelnökre, a bukott miniszterelnökre is kiterjedő elszámoltatási igénynek a társadalmi követelménye.
1: Ha már ezt a drámai fejleményt említette, akkor érdemes megjegyezni, és feltétlenül senkit nem fog meglepni, hogy a Tisza szimpatizánsai ebben a kérdésben kifejezetten szigorúak, de hogyan viszonyulnak az ügyhöz a Fidesz támogatói?
2: Igen, ahogy említette, a Tisza szavazók persze, hogy jóval nagyobb arányban vannak ezen az állásponton, 88%-uk állítaná bíróság elé Orbán. De az nagyon jó kérdés, amit föltett, mert meglepő, hogy még a maradék Fidesz szavazóknak, ugye tudjuk, hogy viszonylag kevesen vannak már, de az ő körükben is minden tizedik Fidesz szavazó is azt mondja, hogy bíróság előtt kéne felelősségre vonni. Én föltételezem, hogy ezek a Fidesz szavazók hűségesek ahhoz a párthoz, amelyikhez annyira erősen kötöttek most már valószínűleg évtizedek óta, de azért az megviseli őket, az, ami most kiderül. Tehát ők is úgy érezhetik, hogy becsapták őket, hogy átverték őket, hiszen az egész kampány alatt azt sugallták a Fidesz politikusai és média munkásai, hogy itt biztos Fidesz győzelem várható, és ezt ugye elég furcsa és megkérdőjelezhető közvéleménykutatásokkal is alátámasztották. Tehát én nem csodálkozom azon, hogy vannak, akik ebben a kérdésben meginoktak, és noha még a hagyomány tiszteletből a Fideszre adják a voksukat, de valahogy mégsem tudnak már Orbán mellett kiállni.
1: Bár ezt most kifejezetten dedikáltan nem mérték, de vannak esetleg arra vonatkozó információik, hogy a Fidesz szavazók körében mi hozhatta el a töréspontot, tehát azon események láncolatából, ami az utóbbi hetekben, hónapokban kiderült, melyik lehetett úgymond a jéghegy csúcsa a Fidesz választók számára?
2: Én nem mernék egy dolgot kiemelni, de hát ugye kiemelkedően fontos volt a gazdasági helyzet látványos romlása, de ez mondjuk egy folyamat. Ez egy szintén több éve tartó folyamat. Ami talán különösen figyelmet érdemel az, hogy nagyon sokáig a korrupció kérdése az egy olyan kicsit cinikusan elfogadott, kézlegyintéssel elintézhető dolog volt, mint hogyha a magyar szavazó közönség nagy része is azt gondolta volna, hogy a politikusok mind lopnak, az hozzátartozik a politikához. Valahogy ebben például nagyon komoly fordulat történt, mert minthogyha a társadalomnak a elsőprő többsége számára már lehet, hogy épp a nehéz gazdasági helyzet miatt is érzékenyebbé váltak, tehát nagy többségük számára elfogadhatatlan méreteket öltött ez a korrupció.
1: És hogy a vezetők alkalmasságának témakörét lezárjuk, érdemes még kitérnünk egy kicsit bővebben a leendő vagy hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök Magyar Péter személyére is, akit sokan gyors felemelkedése által ismernek, és ennek kapcsán általában megszokták jegyezni, hogy egy a politikai szintéren korábban mondhatni ismeretlen személy lett személyében miniszterelnök, de mi az oka annak, hogy ilyen körülmények között mégis ennyiben bíznak Magyar Péterben? Ebben is szerepe van a győzteshez húzás jelenségnek, vagy inkább egyfajta társadalmi megrendelést, a változás iránti vágyat tükrözik ezek az adatok?
2: Igen, az utóbbi nagyon fontos, mert korábbi időkben, amikor elég jelentős számú kisebb párt között oszlottak meg az ellenzéki szavazatok, akkor is nagyon sokszor kiderült, épp a Medián kutatásaiból is, hogy a többség változást szeretne. Tehát amikor azt kérdeztük, hogy mit szeretne, kormányváltás legyen, vagy maradjon a eddigi kormány, akkor szinte mindig folyamatosan több, mint a népesség fele, de volt, amikor majdnem kétharmada szavazott a változásra, de nem volt igazán olyan politikai erő, olyan kihívó, amelyik képes lett volna ezt a társadalmi igényt megfogalmazni és sikerre vinni. Ez a 2024-es ugye úgy híresült el ez a jelenség, mint a kegyelmi botrány. Ugye ez egy kicsit több is, mint amit erről eddig beszéltünk, mert itt nem egyszerűen politikai, gazdasági jelenségekről volt szó, hanem valahogy lelepleződött a Fidesznek a képmutatása. Ugye mindig is a családok, a gyermekek védelme volt az egyik legfontosabb meghirdetett cél és követelmény, amit a Fidesz hangoztatott, és ehhez képest kiderült, hogy a gyerekvédelemben őrületes hiányosságok, és mondhatni még azt is, hogy bűnök voltak. Úgyhogy ennek a dolognak a feszültsége nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az elégedetlenség ilyen formát öltött, és mivel ez a dráma, ez a botrány dobta föl tulajdonképpen Magyar Péter személyét, ez adta meg azt a kezdő lendületet, és hát nem szabad elfeledkezni arról, hogy egy elképesztően munkabíró és tehetséges fiatal politikusról van szó, aki vette a fáradtságot, és szinte végig talpalta az országot, és hallottam olyan megfogalmazást, hogy szinte egyenként nyerte meg és vitte el az urnákhoz a szavazókat.
1: És ennek árnyékában a közhangulat is változik, hiszen egyre többen gondolják úgy, hogy Magyarországon jó irányba mennek a dolgok. A választás óta ugyanis majdnem megduplázódott az optimisták száma, a pesszimistáké pedig még ennél is nagyobb mértékben csökkent. De minek tudható be, hogy ilyen mértékben terjed a derülátó hozzáállás mostanság a határ másik oldalán?
2: Hát mindaz, amiről eddig beszéltünk, ez, ami a győzteshez húzásnak címkézett jelenségben is megfigyelhető, ez valóban egy óriási fordulat, az izgalmas, hogy meddig sikerülhet ezt fönntartani, mert nyilván, hogy előbb-utóbb azért megalakul a kormány, és akkor előbb-utóbb nem csak mindig kedvező és lelkesítő intézkedéseket tud egy kormány meghozni, főleg ilyen nagyon súlyos gazdasági helyzetben. Persze számíthat az ország arra, hogy néhány hónapon belül beérkeznek azok az elmaradt Európai Uniós pénzek, amelyekre nagyon-nagyon vágyik, nagyon számít az ország. De mindezzel együtt ez most egy olyan eufórikus állapot, aminek csak remélni tudjuk, hogy viszonylag sokáig fönnmarad a hatása.
1: Ugyanakkor, ahogy ön is jelezte, azt már jó előre tudni lehet, hogy egyáltalán nem lesz egyszerű dolga az új kabinetnek. Ezek szerint arra számítanak, hogyha a felálló Tisza kormány bizonyos kérdések kapcsán a realitás falába kezd ütközni, akkor az előbb-utóbb a választók szintjére is leszivárok, tehát ez az optimizmus vagy derülátás azért fordulhat a következő hónapokban?
2: Én nem hiszem, hogy ebbe drámai fordulat lesz, de mindig azt szoktuk mondani, ugye, hogy egy új kormány, főleg, hogyha ilyen jelentős fölénnyel győz a választásokon, és különösen most, hogy viszonylag nagy kétharmados többsége lesz a parlamentben, tehát azért mindenképpen fönnmaradhat egy pozitív közhangulat, csak hát szembe kell nézni azért azzal, hogy olyan intézkedések is születhetnek, amelyek nem fognak mindenki számára egyértelműen örömet okozni, de én azért nem számítok rövid távon itt nagyon nagy lélektani fordulatra.
1: És azt már tudni lehet, hogy ezeket a legfrissebb adatokat a leendő miniszterelnök Magyar Péter is látta, hiszen nem hagyta szó nélkül az eredményeket, és úgy kommentálta őket, hogy soha nem látott számok, soha nem látott felelősség. Ezek szerint ez is azt mutatja, hogy érdemes akár még maguknak, a politikusoknak is komoly tanulságokat levonni a közhangulatból, amiről ezek a közvéleménykutatások tanúskodnak?
2: Feltétlenül, és nagyon örültem is annak, hogy Magyar Péter így reagált, mert valóban azt fejezi ki, hogy ő tudatában van annak, hogy nem lesz egy, vagyis mondjam, csak diadalmenet a következő néhány hónap, de úgy érzem, hogy ő készennek a felelősségnek a fölvállalására, és lám eddig azért inkább annak adta jelét, hogy figyel arra is, hogy hogyan reagálnak a különböző lépésekre a közvéleményben, hiszen már is ugye elfogadta egy sokak által kritizált döntésének a következményeit, az igazságügyminiszteri jelöltjének a lemondását, de hát ennél azért, hogy is mondjam, csak nem volt ez egy olyan nagyon súlyos konfliktus, de örültem neki, hogy ilyen hamar képes volt pozitívan reagálni a közvélemény hangjára.
1: Azt azonban sokan kritizálták, hogy az elszámoltatásra vonatkozó adatok kapcsán nem szólalt meg, vagy nem ejtett semmilyen véleményt. Ön hogy viszonyul ehhez a kérdéshez?
2: Nem hiszem, hogy ő neki erre közvetlenül kellett volna reagálni, mivel nagyon határozottan azt többször leszögezte, hogy az elkövetett bűnök nem maradhatnak büntetlenül, tehát én nem érzem úgy, hogy neki most konkrétan erre reagálni kellett volna. Hát meglátjuk, hogy mennyire képes lesz ebben a társadalom meglehetősen, és kicsit szokatlanul is egységes, mármint abban, hogy itt mindenképpen szeretnének valamilyen, hogy ne maradjunk következmények nélküli ország, mert az eddigi kormányok több menetben már, akár szocialista többségű kormány alakult, akár Fidesz kormány alakult, mindig megígérték, és aztán nem tudták végrehajtani ezeket az ígéreteket. Most először úgy érzem, hogy ebben talán történni fog valami.
1: Ismét kétharmadot mért a medián. A legfrissebb elemzés tanulságai szerint a magyarok 65%-a bíróság elé állítaná a leköszönő miniszterelnököt, Orbán Viktort, mert úgy gondolják, hogy súlyos törvénytelenségeket követett el. Az aktuális felmérés legfontosabb tanulságairól Hann Endrével, a Medián Közvélemény és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
2: Nagyon örültem, és köszönöm én is a lehetőséget.
0: 8 óra 54 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatók, ennyi fért napindító magazinunkba, május 11-én, hétfőn, Ferenc napján. A 9 óra érek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, melyben ezúttal köteles Szabolcs várja önöket. A mai reggel műszaki munkatársa Kovács János volt, a zenei szerkesztő pedig Puha József. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Mai műsorunkban Loksáni Rácz Katalin vívó olimpikonunk gyermekkora kassáját mutatja be nekünk. Majd bekukkantunk a prágai nyitnikék és húzavonó próbájára. Végül néhány popkulturális hírt elemzünk, a Gyűrűk Ura évfordulójától Pogány induló új albumáig. Most viszont hallgassák meg a legfrissebb híreket, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei. A Smer szerint eltörölhetetlen a 13. havi nyugdíj. Az amerikai elnök nem fogadja el Irán újabb javaslatát. Borult az ég, eső valószínű, 25 fokig melegszik ma a levegő. A részletek következnek. A 13. nyugdíj eltörölhetetlen, nincs miről vitázni, jelentette ki Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője, a köztelevízió 5 perc múlva 12 című politikai vita műsorában. Az SZSZ elnöke Branislav Gröling ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan és jelentős terhet ró a költségvetésre, bár szerinte célzott formában megtartható lenne. A politikusok a műsorban az önkormányzati választások kapcsán lehetséges esetleges együttműködést is tárgyalták. Többek között Nyitra és a megyei jelölések kapcsán, valamint szóba került a Smer, a HLASZ és az ellenzéki pártok közötti alkú lehetősége is. A beszélgetésben kitértek Robert Fico moszkvai útjára, ahol a Smer képviselői szerint energiaügyi tárgyalások zajlottak Vlagyimir Putyinnal. Az SZSZ ezzel szemben hazaárulás gyanújával feljelentést tett, és parlamenti határozattal is elítélni az utat. A felek említették azt is, hogy hamarosan sor kerülhet egy szlovák-ukrán kormányülésre, valamint Friedrich Merz német kancellár május végén hivatalos látogatásra érkezik Szlovákiába. Donald Trump amerikai elnök vasárnap közölte, elfogadhatatlannak tartja Irán válaszát az Egyesült Államok közel-keleti háborút lezáró javaslatára. Trump a Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott, az iráni reakció teljesen elfogadhatatlan. A Sky News szerint Teherán azt követeli, hogy az amerikai szankciók alól 30 napon belül mentesítsék az iráni olajexportot, emellett azonnali tűzszünetet, az iráni vagyonok felszabadítását és a tengeri blokkád megszüntetését is kérik. Az iráni vezetés egy 14 pontos amerikai memorandumot vizsgál, amely a béketárgyalások és az iráni atomprogram ügyének rendezését készíteni elő. Nagy-Britannia és Franciaország kedden több mint 40 ország védelmi miniszterének részvételével egyeztet a Hormuzi szoros hajóforgalmának helyreállításáról. A londoni kormány szerint a tanácskozás célja egy nemzetközi tengeri bizottsági misszió katonai terveinek kidolgozása. A brit védelmi miniszter John Healey, valamint Catherine Vautrin, francia miniszter közösen vezetik az online ülést. Közben Irán figyelmeztette Londont és Párizst, hogy a térségbe küldött hadihajókra azonnali választ adnak. Franciaország már a Charles de Gaulle repülőgép hordozót, Nagy-Britannia pedig a Dragon rombolót vezényelte a térségbe. Emmanuel Macron francia elnök ugyanakkor hangsúlyozta, Párizs nem katonai beavatkozást, hanem Iránnal egyeztetett biztonsági missziót támogat. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott korábbi orosz kapcsolatai miatt. Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkada sziget partjainál talált 100 kg robbanóanyaggal teri tengeri drónt, jelentette az ERT görög TV. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a Jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében. A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról. A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú Magura V3 típusú eszköz, amelyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság vasárnapi eredményei: Tanava Zsilina 1-0 és Košice Komárno 2-1. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika Jákó Miriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna pedig bronzérmes lett az 50 méter puska 60 lövéses fekvőszámban.
4: Időjárás.
2: Felhős, borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Pozsonyban a Trnavszkán a Rozsnyavszká felé, a forgalmat rendőrök irányítják. Két gépkocsi ütközött Érsekújvár előtt udvart felől, baleset történt Kassán a Stúrován a Steel Arénánál a központ felé, az egyik sáv nem járható, torlódik a forgalom, vezessenek óvatosan.
4: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában megemlítjük a mai naphoz köthető jelesebb eseményeket, majd a szűke Pátriám rovatban Loksáni Rácz Katalin világbajnoki ezüstérmes vívó röpít minket vissza gyermekkora kassájára. Műsorunk második órájában, tehát 10 óra után a prágai Nyitnikék néptánc együttes és a Huzavonó zenekar munkáját ismerhetjük meg. Most hallgassunk meg egy rövid részletet a beszélgetésből.
1: Csatlós Flóri lett az egyetlen jelentkező egy felnőtt, egyébként Brácsán nagybőkön játszó prágai férfi, édesapa, lett az egyetlen tekerős tanítvány, mint Prágában, akinek annyira megtetszett a hangszer, hogy rendelt egyet, és pont két héttel ezelőtt kapta meg Budapestről a saját tekerőjét. Szóval most már van Prágában is magyar tekerő.
0: Műsorunk harmadik órájában, azaz 11 óra után a Kultermix rovatunk keretében popkulturális híreket elemzünk. Többek között szóba kerül Edith Eweiger világhírű pszichológus halála, Pogány induló albuma, a Gyűrűk ura évfordulója, Mára és Sándor művének filmes adaptációja, de szó lesz az Omega gyöngyhajú lány című számának aktualitásáról is. Most jöjjön ebből a beszélgetésből is egy kedvcsináló.
2: Tudtátok-e, hogy egyébként egy katonai gyakorlótéren forgatták a film majdnem felét, a külső jeleneteket? Tehát úgy indultak el a színészek, hogy ott volt velük mindig valaki az új-zélandi fegyveres erőktől, és mondta, hogy erre ne menjetek, mert ott lehet, hogy van rakéta, meg bomba, meg gránát, meg ilyesmi. Mikor ugye elkezdtem újra elmerülni, mert újra el lehet merülni a Gyűrűk ura forgatásának a részleteibe, és akkor egy kicsit felülkelekedtem így a technikai dolgokon, és rájöttem, hogy ami igazából kiemeli ezt a szériát, ezt a három filmet, hogy így belemerülve több filmnek a hátterébe azt, hogy hogyan született meg a stábba, kialakult valami olyasfajta mély csapatszellem valami oknál fogva, amit kevés filmnél tapasztal az ember.
0: Ha tehetik, tartsanak velem, munkatársaim Kovács János hangmérnök és Csenger Ferenc nevében is kellemes és tartalmas délelőtti rádiózást kívánok.

Ma 2026. május 11-e hétfő van. Névnapjukat a Ferencek és a Sárák ünneplik. Ma van a kassai születésű Boldog Salkaházi Sára, apáca nővér emléknapja is, aki közel 100 magyarországi zsidó megmentője, és akit a nyilasok több társával együtt Budapesten, a Dunába lőttek. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. A 330. május 11-én első Nagy Konstantin megalapítja Konstantinápoly városát a korábbi Bizantion görög gyarmatváros területén. Ekkor kezdődött el a város világtörténeti szerepe. Hivatalos neve Nova Roma, azaz Új Róma volt, de gyakorlatban a Konstantinopolis, azaz a Konstantin városa név terjed el. A történelmi emlékezetben is ez a név maradt meg. Konstantinápoly jelenleg Isztambul néven ismert. A 1857-ben ezen a napon szabadult 6 évnyi várfogság után Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a magyar nemzeti szellemű nőnevelés úttörője, a női egyenjogúság harcosa. Büntetését azért kapta, mert a szabadságharc leverése után kapcsolatot tartott a magyar emigrációval. A 1931-ben ezen a napon a bécsi Kreditanstalt Bank bejelenti a csődöt. Ezt tartjuk az európai pénzügyi válság kezdetének, amely része volt a nagy gazdasági világválságnak. A nagy gazdasági világválság a tőkés világ történelmének legsúlyosabb túltermelési válsága volt, ami nagy arányú és hosszú munkanélküliségben, a termelés és a jövedelmek zuhanásában és a gazdasági csődök sorozatában nyilvánult meg.

A II. Világháború végén 1945. május 11-én a magyar aranyvonatot Salzburgban lefoglalta az amerikai hadsereg. Az aranyvonaton a Magyar Nemzeti Bank 30 tonna aranykészletét, nagy összegű devizatartalékait, valamint letétbe helyezett értékeket, dokumentumokat, például Mátyás király korvináit, a méter etalon platina rúdjait próbálta az előre nyomuló szovjet vörös hadsereg elől nyugatra menekíteni Szálasi Nyilas kormánya. 1946-ban az Egyesült Államok a hadizsákmány egy részét visszaszolgáltatta Magyarországnak. Száznegyvenöt éve született Budapesten Kármán Tódor gépészmérnök, az aerodinamika és az űrkutatás kiemelkedő alakja. Mint fizikus és alkalmazott matematikus, nagyban hozzájárult a hidrodinamika és a modern gázdinamika, illetve az aerodinamika 20. századbeli fejlődéséhez. A szuperszonikus repülés elméletéhez 1932-ben azzal járult hozzá, hogy a háromdimenziós áramlási egyenleteket egyetlen egyenletre egyszerűsítette. Kármán Tódor 1963-ban Aachenben halt meg, de hamvai Amerikában nyugszanak. ben ezen a napon született Bicskei Lukács, magyar színész, rendező és szinkronszínész. A Veszprémi Petőfi Színház társulatában kezdte a pályafutását, csak az 1990-es évek végén kezdett filmezni, először kisebb szerepeket vállalt amerikai és angol alkotásokban. Például ő alakította a druida harcost a Sas című mozifilmben. Az Argo című magyar filmben pszichót játszotta. Az Argo 2 bemutatóját azonban már nem érte meg. Televíziós munkái közül kiemelkedő a Tűzvonalban című sorozat. Bicskei Lukács 2015-ben 54 éves korában hunyt el. huszonöt éve hunyt el Douglas Adams, angol író. Adams legismertebb műve a Galaxis úti kalauz stopposoknak, mely 1978-ban indult útjára a BBC rádiós komédiájaként, majd később trilógiává nőtte ki magát, mely több mint 15 millió példányban kelt el az író életében. Ezt követte egy televíziós sorozat, rengeteg színpadi mű, képregények, egy számítógépes játék, és 2005-ben egy játékfilm szintén Galaxis úti kalauz stopposoknak címen. És végül, de nem utolsó sorban, 45 éve halt meg Bob Marley, jamaikai éneke,

Kedves hallgatóink, mai műsorunk témája lesz az Omega gyöngyhajú lány című slágerének töretlen nemzetközi sikere. Kérem, osszák meg velem, önök szerint mi a szám sikerének titka, de szívesen fogadom az Omega együtteshez kapcsolódó élménybeszámolókat is. Üzeneteiket a 0919-248-022-es számra küldhetik SMS-ben vagy WhatsAppon keresztül. A válaszaikat a műsor végén összefoglalom. Tehát a szám, ahová az Omegával kapcsolatos véleményeket vagy élménybeszámolókat várom, 0919-248-022 külföldről plusz 421-919-248-022.

0: Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.
1: Szál, szalma, szál, merre jár a pál, tenger szélén, hegyek élén, havas sziklák meredélyén, hol bolyong a messzi vár.
0: Loksáni Rácz Katalin, vívó, olimpikon, világbajnoki ezüstérmes.
2: Kassai születésű vagyok, és annak ellenére, hogy már jó néhány éve elkerültem Kassáról, sőt mondhatnám azt is, hogy néhány évtizede nem élek Kassán. Kassát mai Szlovákia egyik legszebb városának tartom, és a szívemben is fontos helye van. Talán azért is, mert ugyancsak jó pár évvel ezelőtt egy 2-3 napos családi látogatás ideje alatt találtam rá férjemre, életem párjára, szintén Kassán, és elloptam őt a kassai lányok elől. Tehát gyermekkori élményeim szorosan összefüggnek ezzel a színes, nagy történelmi múlttal rendelkező várossal, akkor is, hogyha a város múltjában vannak olyan évek, elemek, melyekre különösebben nem lehet büszke, de ez talán egy majdnem 800 éves város esetében elkerülhetetlen. Szüleimmel a Görbe utcán laktunk. Az utca valóban görbe volt, és a Palacki utca jobb oldali folytatása volt. A Palacki utcának az utca Frantisek Palackiról kapta a nevét, aki a 19. század egyik legjelentősebb európai történésze volt. Ez az utca az Eperjes felé vezető országútba torkolott. Ennek az egyik legfontosabb része, legalábbis nekünk gyerekeknek, az aluljáró volt, ahol nagy esőzések során felgyülemlett, megállt a víz, és mi pedig a bátyámmal izgatottan futottunk nézni, hogy maradnak állva a vízben az autók, és fogadásokat kötöttünk. Hány autónak sikerül átvergődnie a mély vízen, és hány marad állva. Nem volt internet, nem voltak SMS-ek, mobilok, ez volt a legnagyobb szórakozásunk. A lakásunk ablakai a Hernád folyó felé néztek, és közvetlenül a lakásunk alatt húzódtak a Kassát Csehszlovákia többi részével összekötő sínek. Így pontosan tudtuk, mikor melyik vonat és mennyit késik. De ezt meg lehetett szokni, és ennek ellenére még nyáron is tudtunk édesen szundizni nyitott ablakok mellett. De amikor 1968. augusztus 21-én arra ébredtünk, hogy a vitrínbe csörömpölnek a tányérok, és leesnek a poharak, akkor sejtettük, hogy ezt nem a vonatok zakatolása okozza. Az ablakból kinézve, megdöbbenve láttuk, hogy az országúton nem békésen guruló járműveket látunk, hanem páncélos autókat és dübörgőt tankokat. Mi közvetlenül a Varsói Szerződés hadseregeinek bevonulása előtt érkeztünk haza Jugoszláviából, ahol kempingeztünk. Egy német, szóval nyugat-német család, amikor látta, hogy csomagolunk a hazaútra, akkor figyelmeztette a szüleimet, hogy ne menjünk haza, mert ők állandóan hallgatják a híreket, és hogy Csehszlovákiában valami rossz készül. Sőt, felajánlották az útleveleiket is, mondván, hogy ők a Német Szövetségi Köztársaság állampolgárai, ők Jugoszláviából játszva hazajutnak. Ennek ellenére hazatértünk, és rájöttünk, hogy a német úrnak igaza volt, Csehszlovákiában tényleg valami rossz készült. Kassa azért volt fontos a Varsói Szerződés hadseregeinek, mert egy stratégiailag fontos város volt. De beszéljünk valami kellemesebbről is. Ha évente többször Kassára látogatok, akkor van egy bizonyos körutam, és ezeket a helyeket meglátogatom, mert mindegyikhez valami különleges élmény köt. A körutat a magyar tannyelvű középiskola és alapiskola épületénél kezdem, mert szerettem tanulni, szerettem iskolába járni, nagyszerű tanáraink voltak. Nem beszélve arról, hogy egészen 1969-ig édesapám volt az iskola igazgatója, és ezt egy emléktábla is jelzi az iskola falán. Az iskola később 2000-ben felvette a kassai születésű Márai Sándor író nevét, aki nem csak korának egyik legnépszerűbb személyisége volt, de ma is fontos része a magyar és a világirodalomnak is. Ha már Kassáról beszélünk, és arról, hogy itt születtem, érdekességként megemlíthetem, hogy a szüleim is Kassán születtek, de a különböző politikai sakkhúzások eredményeként édesapám 1918-ban a Magyar Királyságban született, ez pedig az osztrák-magyar monarchiának volt a része, míg édesanyánk egy évvel később Kassán született, de már Csehszlovákiában. Az iskolából csak egy rövid séta a Domonkos térre, és itt meglátogatom a Domonkos templomot. Ez talán Kassa legrégibb épülete. Ide azért kötelességem elsétálni, mert a II. Világháború utolsó heteiben édesapám itt vészelte át a nyilas terrort, mert akkor már a nyilasok keresték őt, ugyanis a háború ideje alatt hamis okmányokkal aktívan segítette zsidók megmentését. A Domonkos templom kriptájában ugyanis két szerzetes, Lexman Miklós és Fehér Jenő egy menedékhelyet építettek ki, és a háború vége felé itt körülbelül 20-30 ember talált menedéket, mert Lexmant nem érdekelte a vallásuk, politikai hovatartozásuk, hanem csak az, hogy az embereknek segítségre van szükségük, és ő ezt a segítséget megadta nekik. Ha már a Domonkos téren vagyok, akkor végig sétálok a piacon is. Általában szeretem a piacok légkörét és a hangulatát, ezt a hangoskodát, de van kötelező feladatom is, venni egy zacskó nagyszemű tarkababot, amiből aztán otthon bableves lesz, mert az egész család, és beleértve a három több nemzetiségű unokát is imádja a bablevest, és ez csak a kassai babból igazi, és ezzel legalább egy kicsit kassai hangulatot és légkört is szívnak magukba. A következő állomásom a Pacsanovszki vívóterem. Lenne, ha a terem még létezne, de azért elsétálok a helyre, ahol a vívóterem állt, mely Csehszlovákiában a legjobb vívóklubok közé tartozott. Itt elég említeni Sirolappali, a Humenyánszki lányok, a Rachman testvérek nevét. Az én vívópályafutásom is itt indult, akkor is, ha nem volt egészen egyszerű, de a végén hála ezeknek az éveknek, melyeket itt töltöttem Pacsanovszki professzor vezetése alatt, nagyon sok szép, néha kicsit szomorú élményben volt részem, és hála a kassai vívóklubnak átélhettem, milyen részt venni olimpiai játékokon. Ezek után visszatérek a fő utcára, ahol egymást érik a kávézók, cukrászdák és éttermek, és megpróbálok helyet találni egy olyan teraszon, ahonnan beláthatom jóformán az egész főutcát. Egyrészt a utca rekonstrukciója alatt előkerült eredeti városfalaknak a maradványait, de megcsodálhatom a kassai Szent Erzsébet dómot, talán Európa egyik legszebb székesegyháza, mellette a Mihály kápolnát, kicsit elfordítom a fejemet, akkor a Állami Színházat is látom, melyet belülről is érdemes megtekinteni, És mindezekkel a nevezetességekkel aztán a kávé is jobban ízlik.
0: Mindezekből vagy ezen felül, hogy egy dolgot, hogyha ki kellene választania, amely valamiért teljesen különleges helyet foglal a szívében, Pássából, akkor azt kérem, emeljek ki még.
2: Nem tudom, hogy képes vagyok erre. Talán, ha egy helyet, akkor mégiscsak visszatérnék a Görbe utcára és a lakásunkra, ahol gyönyörű gyerekkorunk volt. Merem állítani, hogy a bátyám nevében is beszélhetek, hogy gyönyörű gyerekkorunk volt. Nem azért, mert luxusban éltünk, hanem azért, mert a szüleinktől megkaptunk mindent, és a mindent alatt törődést, megértést és figyelmet értek. Mindig volt ránk idejük, mindig meghallgatták a kisebb-nagyobb problémáinkat, és ezek az évek az ő életét is, és az enyémet is nagyon befolyásolták, és pozitív értelemben befolyásolták.
0: Hogyha most így valaki megkérdezné önt mondjuk Pozsonyban, hogy mondjon már két mondatot, hogy ő még sohasem látta Kassát, de hogy miért jöjjön el, hisz olyan messze van. Mit mondani neki?
2: Kassa most nincs is olyan messze, mert beindították a repülőjáratokat is. Kassa azért különleges úti cél, legalábbis én szerintem, mert egyszerre kínál gazdag történelmi örökséget, színes kulturális életet, de kellemes városi hangulatot is. Ha viszont tanácsot adhatok, akkor Kassára tavasszal, nyár elején érdemes elmenni, amikor a város felébred, a parkok, fasorok színesek. Igen, ilyenkor minden város szép,

Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk témája lesz az Omega gyöngyhajú lány című slágerének töretlen nemzetközi sikere. Kérem, osszák meg velem, önök szerint mi a szám sikerének titka, de szívesen fogadom az Omega együtteshez kapcsolódó élménybeszámolókat is. Üzeneteiket a 0919-248-022-es számra küldhetik SMS-ben vagy WhatsAppon keresztül. A válaszaikat a műsor végén összefoglalom. Tehát a szám, ahová az Omegával kapcsolatos véleményeket vagy élménybeszámolókat várom, 0919-248-022 külföldről plusz 421-919-248-022.

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal. Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában folytatjuk a Prágai Magyar Közösséget bemutató sorozatunkat. Ma a Nyitnikék Néptánc Együttessel és a Húzavonó Zenekarral ismerkedhetünk meg. Most azonban itt vannak a hírek, Csenger Ferencet hallják.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Megkezdődött az Ocsisztyec, a tisztító tűz ügy tárgyalása. Izraeli telepesek elleni szankciókra készül az Európai Unió. Borult, esős az idő, 25 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. A Besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon megkezdődött az Ocsisztyec ügy tárgyalása. A per a rendőrség és a biztonsági szervek felső vezetésében működő állítólagos bűnszervezet ügyét vizsgálja a 2012 és 18 közötti időszakból. A vádlottak padjára 10 ember ült le, köztük Norbert Bödör nyitrai vállalkozó, Tibor Gaspar a rendőrség korábbi országos főkapitánya, valamint Dusán Kovácsik volt különleges ügyész. Az ügyészség szerint a csoport kenőpénzekkel, hatalommal való visszaéléssel és szervezett bűnözői tevékenységekkel működött. A vádlottak tagadják a bűnösségüket és politikai indítatásúnak tartják az eljárást. Az Európai Unió hétfőn új szankciókat fogadhat el izraeli telepesek ellen a palesztinokkal szembeni erőszak miatt, jelentette be Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi biztosa. A döntést korábban hónapokon át blokkolta Orbán Viktor kormánya, az új magyar kabinet azonban már nem emelt vétót. Az Európai Unió 7 telepest vagy telepes szervezetet helyezhet szankciós listára, emellett a Hamas több vezetője ellen is intézkedések készülnek. Kaja Kallas egyúttal elutasította Vladimir Putyin ajánlatát, hogy Gerhard Schröder közvetítsen Európa és Oroszország között az ukrajnai háborúról szóló tárgyalásokon. Az uniós diplomácia vezetője szerint Schröder túl szoros kapcsolatban áll Moszkvával. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott korábbi orosz kapcsolatai miatt. A berlini kormány szkeptikusan reagált Vladimir Putyin kijelentéseire, amelyek szerint a háború Ukrajnában a végéhez közeledik. A német források szerint az orosz békeajánlatok nem hitelesek, és a feltételek sem változtak. Berlin hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Államok összehangoltan vesz részt a tárgyalási folyamatban, Ukrajna az E3 csoporttal együtt kész az egyeztetésekre. A német álláspont szerint a bizalom első jele a tűzszünet meghosszabbítása lenne. Izrael februárban titkos katonai bázist épített az iraki sivatagban az Irán elleni légicsapások támogatására, írta a The Wall Street Journal. A bázis logisztikai és műszaki központként működött az izraeli légierő számára, és különleges egységeket is állomásoztattak ott. A támaszpontot Karbalától mintegy 180 kilométerre alakították ki. A műveletet majdnem leleplezte egy helyi pásztor, aki gyanús helikoptermozgásokat jelentett az iraki hadseregnek. Az izraeli erők ezután megelőző csapásokat hajtottak végre a térségben. Irak panaszt tett az ENSZ-nél, Izrael pedig nem kommentálta az értesüléseket. Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkáda sziget partjainál talált 100 kg robbanóanyaggal teli tengeri drónt, jelentette az ERT görög TV. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a Jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében. A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról. A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú Magura V3 típusú eszköz, amelyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság vasárnapi eredményei: Tanava Zsilina 1-0 és Košice Komárna 2-1. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel Major Veronika Jákó Miriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna pedig bronzérmes lett az 50 méter puska 60 lövéses fekvőszámban.
2: Időjárás. Felhős, borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, megerősödő déli szél fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tolódik a forgalom Pozsonyban a rakparton, Károly falu felől 10-15 perces várakozással számoljanak az arra haladók, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.
4: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
5: Kíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A Moszkva tér következik.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk témája lesz az Omega Gyöngyhajú Lány című slágerének töretlen nemzetközi sikere. Kérem, osszák meg velem, önök szerint mi a szám sikerének titka, de szívesen fogadom az Omega együtteshez kapcsolódó élménybeszámolókat is. Üzeneteiket a 0919-248-022-es számra küldhetik SMS-ben vagy WhatsApp-on keresztül. A válaszaikat a műsor végén összefoglalom. Tehát a szám, ahová az Omegával kapcsolatos véleményeket vagy élménybeszámolókat várom, 0919-248-022 külföldről plusz 421-919-248-022.

0: Prágában, a Nemzetiségek Házában próbál a Nyitnikék Néptánc Együttes és a Húzavonó Zenekar is. Mi is ide látogattunk, hogy találkozzunk velük. Ahol először Csatlós Flóriánt, a Húzavonó Zenekar vezetőjét szólítottuk meg. Akit a Húzavonó történetéről és összetételéről kérdeztünk.
1: Annó ugye a Kohut Judit, akivel Kassán zenéltünk ugye még, akkor ő ide került, utána én is, és sikerült még Bogyót összehoznunk, aki lett a brácsásunk, és így alakítottuk hárman a dolgokat, és hát igazán ő itt aztán elkerült, de többiek továbbra is húzzuk, mert ez sikerült így Boráros Marcit, mint primás így elkapni, aki apja után átéve a zenélést ide került főiskolára, és akkor így hát most már Marci legalább 15 éve szerintem velünk húzza az igát.
2: Tehát nagyon sokan vagytok, és én nagyon sokrétű itt ez a társaság, korosztályilag is. Meg vagyok lepődő, hogy Prága közepén itt ülünk, és egy ilyen komoly magyar népzenekar van itt.
1: Volt egy időben, amikor ugye elment a Judit, és hát így nehéz azért itt leakasztani egy magyar prímást egyáltalán. Akkor próbáltunk ilyen, akinek esetleg itt magyar nyelvet hallottunk tőle, és hegedű van a kezébe, foglalkozni valakikkel, de nem igazán jutottunk áról bére, vagy hát nagyon nehezen, és akkor jöttem rá, hogy igazán következő generációt kell nevelni, és abba kell beleverni az erőt, energiát, és így sikerült aztán összerakni néhány gyereket, fiatalt, akikkel tovább tudtunk együtt húzni, és most hát most már 7-8-an tudunk felállni a színpadra ezekkel együtt.
2: Elfoglaljátok a színpadot, az már egy produkció.
1: Igen, szerencsére legyek őszinte, sőt ebben azért nagyon segítenek ezek a Petőfi, most meg a Körösi Csomag Sándor programok, ami által most már 4.-5. éve mindig ide kerül valami jó kis magyarországi szakértő, népzenész, és akkor azok azért sokat tudnak hozzáadni nekünk is, meg ugye a gyerekeknek is ehhez az itteni zenéléshez.
2: Szinte rácsodálkoztál, hogy ma 25 évesek vagytok, és semmi ünnepség nem lesz?
1: Hát igazán ünnepelni szokott a Nyitnikék, meg a Csérmemesz, meg mindenki más. Mi valahogy igazán nem szoktuk ezt így nagyon nagy dobra verni magunkét. Így el vagyunk, szerencsére örülünk annak, hogy nem kell egy drobaver, és úgyis működik.
2: És honnan itt ez a név, ez a Húzavonó?
1: Hát valahogy ez így, nem is nagyon emlékszem rá, hogy most kinek a javára írjuk ezt, mert így mindenki a magájára javára írhatná, illetve mindenkinek volt szerintem egy pici részes ebben, aztán így valahogy kialakult ez a név. Nem igazán tudok pontos emléket erről, csak egy viccnek szánt téma volt, aztán megmaradt.
2: Nem feltétlenül egyértelmű, hogy most beléptem, és több fiatal is volt, és mindenki tud magyarul. Perfekt, hogy ez itt Prágában nem olyan egyértelmű, mint mondjuk Dunaszerdahelyen.
1: Nekem a feleségem az ekte prágai ekteche, viszont az anyusom mondta ezt, hogy nem, hogy megmerek a szólalni más nyelven a gyerekeimmel, mint sem magyarul, az a nyelvem. Annó még régebben volt, amikor rákérdeztem, hogy is van ez, vagy mennyire nehéz, mert azért nem olyan egyszerű, főleg így, hogyha az anyja nyelvet se ugye úgy megtanítani magyarul. Első gyerekkel mindig azért könnyebb, hogy ott többet foglalkozik vele az ember. Második gyereket azt már többet az első gyerek is neveli, ott nehezebb. De amire rájöttem, hogy igazán ami nagyon fontos, azok a gyerekmondókák. Tehát azok a mondókák, ahol nem a szónak van a lényege, hanem a zenei lecsengés annak a ecpec kimehesznek meg a számunkra igazán. És felfog, és azon keresztül látom, hogy azzal a gyerekkel, akikkel ezeket a mondókákon végmentünk, annak könnyű a magyar nyelv, magyar szó összeragása, vagy lecsengése. Míg a második gyerek azzal ténylegesebben nehéz, az már nem rakja ő azért, mert neki ezek az ecpec kémetek már nem voltak érdekesek akkor.
2: És hogyan fogadja a cseh közönség a magyar népzenét?
1: Ez is érdekes kérdés. Hosszú távon igazán arra jöttem rá, hogy a mi produkcióink, hogyha nevezhetem így, vagy azok a koncertek, amiket szoktunk adni, nem is feltétlenül a népzenéről szólnak, vagy hát a magyar népzenéről, hanem az inkább eszközként használjuk arra, hogy a hangszereket szoktam bemutatni. Tehát azokat a gardont, a kobzát, a kavalt, most egy tekerőt lőttünk éppen, mert itt van egy srác, aki volt tud tekerőzni, és akkor tőle tanulni, úgyhogy van tekerőnk is, cimbalom. Csak ezekről tudunk beszélni, és így ezáltal lesz érdekes a közönségnek szerintem a magyar népzene, és akkor mindig egy-egy hangszer által meg tudunk mutatni egy-egy tájegységet.
2: Mert hogy a cseheknek mi a népzené, ez a fúvós?
1: Különbséget kell tenni a csehek és a morvák között, ugye a csehek azok inkább németekhez van közel, és akkor az a polgári forma, ami, de annyira azért én nem is ismerem, meg nem is nagyon van nekik népzenéjük. A morvák azok igazán közelebb vannak jobban a szlovák és a magyar népzenéhez. Emlékszem, amikor az első Nyitnékéknek volt az első jubileumi ilyen koncert, vagy ilyen évfordulója, akkor az anyósomat elvittem, mert hogy érdekelt a dolog, ő morvai csaj, és a felét azt mondta, hogy velünk énekelte. Csak morvajú. Úgyhogy van azért elég sok átfedés ott azokból a dallamokból, a zenékből, de mondom, a cseheknek igazán nincs nagyon úgy népzenéjük, és ők inkább a folknak ugye azt veszik elő, ami a gitáros tábortűz körüli bármilyen zenélés, úgyhogy nekik ez a folk, nem maga a népzenét, azt inkább jobban a morvák is, azokkal szoktunk találkozni ilyen, nem tudom, Dubocsben, hogyha éppen a Sunda megemlékezést csinálunk, vagy valami ilyesmit, akkor azokat jobban lehet hallani.
2: És hogyha neked el kell mondani, nem tudom, egy ismerősödnek, aki cseh vagy kollégának, vagy bármi ilyesmi, akkor te hogy magyarázod el, hogy jöttem, mit is csinálsz?
1: Hát azért ez nincs, az annyira messze az emberektől, hogy eleve aki kérdez, és aki érdeklődik, az már csak valamit csak konyítuk róla. Még igazán azért elmagyarázok azt, hogy óriási nagy különbséget, ami Magyarországon, ugye, hogy miért is csapból is ez folyik, az igazán az, hogy ott annak mekkora kultúrája van, ugye Bartók meg Kodályén keresztül, nem csak a népzenenek, hanem eleve a zene oktatásnak mennyire része a iskola rendszernek, ugye az itt azért nincs meg, itt van egy zeneiskola, ami egy ilyen klasszikus zenei irányt, formát mondhat, nem azt mondom, hogy nincsenek itt jó zenészek, vannak tényleg jó zenészek, meg sokan, de az ami Magyarországon él, az egy tényleg egy kincs, az, hogy nincs egy olyan család, akiben legalább egy, de inkább több ember minimum táncolna, vagy zenélne népzenéleg, úgyhogy ez azért hiányos, illetve inkább azt mondhatnám Magyarországon, ezt továbbra is őrizzük, ezt meg szerinted.
2: És hogy elárulhatjuk, hogy Csatlós Flórián Bodrog közé.
1: Királyhelmecen születtem, de Nagykövesdi a apám is, meg anyám is, és minden felmelő Kisköves, Nagykövesd, és hát oda az 1800-as évek elejéig van visszavezethető Csatlós felirat a temetőben.
2: Mikor voltál utoljára otthon?
1: Most meglepően annyira nem járok már egyébként keletre, mondjam így, hogy haza. Anyum meghalt már elég régen, 12-ben, apum pedig őszintén elköltött az öcsémhez Dunaszerdői környékére, de most húsvétkor lent voltunk 4 napra, és akkor mindig körbejárjuk a rokonságot, meg az ismerősöket, meg a helyeket, ugye ezért mindig meg fel kell keresni, és azért az ember mindig inspirálódik belőle, de a legjobb mindig a gasztroturizmus, az ami óriási nagy mennyiségben hiányzik itt. A kert, a gyümölcsös, a szőlő, a bor, az itt nagyon hiányos.
2: Prága nem a bor fővárosa.
1: Na, az jó. Szóval, hogy adja az helyettesíti valamennyi, és majd jól vejest ezt.
2: Volt-e bármilyen benyomásod így, hogy most így akkor hosszabb idő után hazalátogattál?
1: Otthon? Hát változik ott is azért a dolog, de mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy kocka vagy egy kör, ugye, amit forgatunk, hogy a nagyvárosban azért gyorsabban forog, ugye, mint a szélén, és aztán ott meg azért forog, csak lassabban.
2: Hát zárásként vissza a húzavonóhoz. Nagyon becsületesen próbáltuk, azt mondták itt nekem a többiek, hetente, van, hogy hetente többször is, de ti mire próbáltok? Mi a cél?
1: Jó kérdés. Én mindig csak az élvezetet szoktam mondani.
2: Akkor a próba a lénye, a próba a cél, az út a cél.
1: Igen. Tehát az van, hogy a rendszeresség, tehát az megmaradjon, és azt meg tudjuk tartani, akkor mint a, nem tudom, Bodrog közből jöve, ha beszúrjuk azt a földbe, azt a répát, akkor kinő belőle valami, és mindig hozzárakunk valamit, hogy működjön. Itt is jön ennek a kincs, aztán látni egy idővel. Van azért erre itt is igény, vannak meghívások, vannak koncertek, magyar napok, a nagykövetséggel, a magyar intézettel, az Iglice, ugye a gyerekcsoporton keresztül, azokkal nagyon jó az együttműködés, úgyhogy mindig ott vagyunk, ha lehet és tehetjük. Igyekszünk is, jól esik ez a közös együttműködés, mi is hozzá tudjuk rakni ezt a részét ahhoz a kultúrához, amit esetleg tovább tudunk vinni, meg amit kaptunk és hoztunk magunkkal.
2: De ez itt nagyon bensőséges, akkor valóban elhiszem, hogy ez a lényeg, hogy itt ebben a kis helyiségben, itt Prága belvárosában kicsit összehúzódva itt ültök, próbáltok, fiatalok, idősebbek.
1: Érzem azt hosszú távon, hogy és ezt nem csak érzem, hanem azok a például kácsépések, akik itt vannak, vagy azok, akik eljönnek egy fél évre, vagy egy ilyen időszakra, hogy nem az, amit Magyarországon, hogy népzenéleg, ami már nem csak rivalitás, hanem már ott ilyen számomra kellemetlen, ilyen politikai, gazdasági szintekre jutott el. Itt ez itt nem létezik. Tehát itt tényleg az van, hogy ha valaki valamit letesz az asztalra, vagy egyáltalán valamit csinál, annak örül a másik, hogy fú, hát gyere, csináljuk akkor együtt, mert ilyen szuper, hogy van valaki, aki egyáltalán valamit tesz. És azért ez így nagyban felemeli az embernek az önérzetét, öntudatát és erejét, hogy akkor rakjunk hozzá még többet.
2: Én tudom, hogy ez egy erőltetett dolog, de többek között ezért jöttem el most Prágába, hogy kiderítsem, hogy a prágai magyarok azok milyenek, miben mások, miben ugyanazok, hogy te ezen itt szoktál gondolkozni. Van ilyen egyáltalán, hogy prágai magyarok?
1: Van, változik azért ez is, ugye jó részt, én legalábbis úgy érzem, tehát megint csak ugye, szubjektív a dolog, hogy régebben azért az összetétel a prágai magyaroknak azok jobbára felvidékiek voltak, ugye azok, akik ide jöttek fősúlyra, munkát keresve, a nyelv nem volt annyira messze, ugye a szlovák nyelvet azért szükségszerűen tanultuk. Most azért jobban globalizálódott ez az egész, és nagyon sok az a magyar, akikkel itt már nem is nagyon találkozunk, akik cégeken keresztül jöttek Magyarországról, angolul tudnak, és ez egy ilyen kicsit közös, tehát más közösséget

0: Az előzőekben Csaklós Flóriánnal, a Huzavonó zenekar vezetőjével beszélgettünk. A következő percekben Horváth Marcell, junior primadíjas névzenetanárt kérdezzük.
1: Horváth Marcell vagyok, jelenleg Budapesten a Lőszt Ferenc Zenei Művészeti Egyetemnek pedig a Tekerű Népzene Elmélet szakos hallgatója, és ebben az évben 9 hónapot Prágában töltök a helyi magyar közösségeknél, 3 fogadó szervezetem van, Prágai Magyar Plébánia, az Iglice Egylet és a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége.
2: Milyen volt belecsöppenni a Prágai Magyarok közösségébe? Hogy neked mi volt, mondjuk mi volt, amit így legelőször neked feltűnt, vagy furcsának tűnt, szimpatikusnak, esetleg kevésbé szimpatikusnak, vagy másnak, mint Budapesten. Te tudtad, amikor ide jöttél, hogy ez fog rád várni?
1: Hát igazából sok tekintetben meg volt a fejemben nagyjából, hogy mire számítsak, mert az a tavalyi ösztöndíjasok, ők az otthoni zenekaromnak a tagjai, illetve az ösztöndíjas társamnak és páromnak az édesapja, ő prágai egyetemista volt, ő az Ady Endre diákkörnek az oszlopos tagja volt a bársonyos forradalmat követő 1-2 évben, és sok prágai magyart ismertem már korábban is, szerencsére. Ami újdonság volt, hogy sokkal jobban belelátok most már az itteni magyar szervezeteknek, egyesületeknek az életébe, mindennapjaiba. Látom a nehézségeiket, azokat a lehetőségeket, amiket meg tudnak ragadni, és amiket meg is ragadnak. Látok irányvonalakat, látok természetesen vakvágányokat is, de nagyon sok minden mutat előre, én azt látom.
2: Hogyha elárul, ha kiadhatlak, még felvétel előtt azt mondtad, hogy a 9 hónap letelte után nehéz lesz az elvállás, hát ez egyrészt, ez lehet egy udvariassági formula is a részedről, de őszintének tűntél.
1: Sok tekintetben nehéz lesz az elvállás, hiszen megismertem rengeteg nagyon-nagyon kedves, nagyon rendes embert, akik felé elkezdtem természetesen érzelmeket táplálni, mind a gyerekek felé, akikkel együtt dolgozok, immár 7. hónapja, mind a felnőtt közösséggel, mind pedig a prágai jelenlegi felvidéki magyar egyetemistákkal. Abban reménykedek, hogy ezek hosszú távú barátságok lesznek majd, megmaradnak a kácsépés egy év után is.
2: Lehet, hogy nyugodtan javíts ki, hogy ezek ilyen az én sztereotípiáim, de én úgy gondolom, hogy te Budapesten sokkal ilyen fiatalosabb közegben mozognál, bár pont itt is épp fiatalokkal próbálsz. Neked ez kimaradt volna valószínűleg az életedből, ennek a kisebbségi létnek az ilyen furcsaságai?
1: Hát ki is maradt volna, meg részben meg is tapasztalom, mert hát nekem a párom, ő felvidéki, ő Párkányi, most már 1-2 éve, mielőtt kijöttünk volna, mi is hát Párkányba költöztünk. Engem nagyon foglalkoztat a határon túli magyarságnak a helyzete. Lehet, hogy azért, mert több mint 20 éve foglalkozom népzenével. Lehet, hogy azért, mert korábban elvégeztem egy néprajz alapszakot is az ELTE-n. Szóval nagyon-nagyon sok problémába, sok élethelyzetbe nyertem bepillantást, mint Erdélyben, mint Moldvában, mint a felvidéken. Az első kérdésre válaszolva, örülök annak, hogy nem a saját korosztályommal töltöm a mindennapjaimat, mert hogy én otthon sem a saját korosztályommal töltöm a mindennapjaimat, ugyanis én most jelenleg már ugye második egyetemi képzésemre járok, tehát mindenkinél idősebb vagyok. De kicsit élvezem azt, hogy végre nem fiatalabbakkal, nálam fiatalabbakkal vagyok összezárva a nap 24 órájában, hanem a másik oldalról is kaphatok, megláthatok tanácsokat az élet különböző dolgaira. Viszont ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy sikerült szoros baráti kapcsolatot kialakítanunk az Ady Endre diákkör tagjaival itt Prágában is.
2: Azért itt biztos tapasztalsz olyan jelenségeket, amelyek ilyen havittasak, vagy öregesek, vagy nem olyan menők, hogy te ezt hogy kezeled magadban?
1: Ha látok is, akkor talán azért látok, mert több különböző korosztályt is megismerek. Tehát, hogy eleve a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, ott inkább így a 60 körüli és az azon felüli korosztály van reprezentálva. Akkor itt van az Iglice Egylet, ami a teljesen a másik oldal, ugye a kisgyermekes családok, fiatal családok, vannak olyan családok, ahol még 1 vagy 2 gyerek van csak, tehát

0: hogy még igazán kialakulóban van a majdani tényleges teljes család. És ugye, ahogy mondtam, itt van ezek között mind az AED, az AED-es fiatalok, meg itt van a húzavonó zenekar is, akik ugye ez a 40-50 körüli közötti korosztály. Hogyha valamiről ki kell fejteni egy véleményt, akkor én eleve 3-4 korosztálynak a véleményét hallgatom meg egy témában. Ehhez természetesen sok esetben hozzáadódik az én véleményem is, és bizony azt látom, hogy sok tekintetben ezek a vélemények nem egyeznek, de hogy igenis szembe mennek egymással. Nem merném azt rámondani így külsősként egy véleményre, vagy egy jelenségre, hogy ez avittas, hogy ez régi módi, mert vannak olyan dolgok, amik régi tradícióra tekintenek vissza, még hogyha én adott esetben meg is mosolygom, vagy nem értek vele egyet, ezeket nekem, mint körös ösztöndíjasnak, ezeket tiszteletbe kell tartanom. Van véleményem, ezeket nem mindig mondom ki hangosan, mert a jelenlegi státuszomba ezek nem férnek bele.
1: No, de térjünk vissza a zenéhez, mert ott érzed magad otthon. Itt újongva mondták nekem a húzavonósok, hogy te végre tudsz tekerőzni, és aztán pedig megtudtam tőled, hogy a Zeneakadémián tekerőszakon végzel, ami tényleg szintén ilyen nagyon érdekesnek tűnik. Hogy jött az életedbe a tekerő?
0: A tekerő az... Én talán 4 vagy 5 évesen láttam először tekerőt a Budai Várban a mesterség ünnepén. Akkor még nem tudtam, de a Téka zenekar és akkor még csak majdani vagy leendő tekerő tanárom, Havastéti Pál kezében láttam ezt a hangszert. Megláttam, leblokkoltam előtte, és csak így bámultam hosszú-hosszú percén keresztül. Egyébként sok tekerős ismerősöm hasonló élményekről számol be. Aztán beiratkoztam zenéiskolába, pont ott tanított Havastéti Pál, Pali bácsi tekerőt, édesanyám be is iratott hozzá, és igazából ilyen kisebb kamaszkori megingásoktól eltekintve végigkísérte az eddigi életemet. Most már 5. éve tanítok tekerőt. Gyakorlatilag mióta részt veszek a Zeneakadémia képzésébe, azóta tanítok is.
1: És itt is Prágában a húzavonónak, vagy őket megtanítod, ez a te tekerőd, vagy ők vettek egy tekerőt?
0: Ez egy nagyon jó és érdekes és vicces kérdés. Igen, én kihoztam két tekerőt, mind a két tekerő a saját hangszerem. Pont azért, hogyha valaki szeretne tekerőt tanítani, akkor tanulni tőlem, akkor sokkal egyszerűbb úgy tanulni ezt a hangszert, hogyha rögtön rendelkezésre áll egy tanuló hangszer is. Csatlós Flóri lett az egyetlen jelentkező, egy felnőtt, egyébként brácsán nagybőgőn játszó prágai férfi, édesapa, lett az egyetlen tekerős tanítvány, amit Prágában, akinek annyira megtetszett a hangszer, hogy rendelt egyet, és pont 2 héttel ezelőtt kapta meg Budapestről a saját tekerőjét. Szóval most már van Prágában is magyar tekerő.
1: Hogy így Budapestet, Prágát összehasonlítva, mit látsz? Pluszokat, minuszokat?
0: Ez egy ilyen sematikus, most jöttem Prágába válasz, hogy sokkal jobb a sör, sokkal jobb, vannak jó sörök. Nagyon fontos és kardinális kérdés egyébként. Ami pozitívum, és ez nagyon érdekes, hogy én ezt mondtam, mint pozitívum iglicés szülőknek, hogy mint hogyha sokkal jobban oda lenne figyelve a városban, a tömegközlekedésben, a babakocsival, a kisgyerekkel közlekedő gyerekekre, családokra, mint otthon Magyarországon. De ők erre azt mondták, hogy nem, hát ők jártak Budapesten, és hogy hát ott ég és föld. Szóval ez valószínűleg egy ilyen hozott dolog, hogy szeretnék belelátni valami pozitívumot Prágába. Egyébként a város az rendkívül élhető, már egy egyetemista város, tehát mondjuk egy egyetemistának szerintem sokkal több lehetőség állít rendelkezésére, mint Budapesten. Reméljük ez a jövőbe változni fog egyébként, ami az otthoni helyzetet illeti. A közlekedés kiváló Prágában, hát mindkét esetben egy régi, nagy tradíciójú európai fővárosról beszélünk, tehát igazából ilyen nagy eget rengető különbségeket nem veszek észre, mind a két város gyönyörű, és igazából élhető is.
1: Azt is elárultad, hogy a 7. hónap után elkezdett honvágyad lenni.
0: Igen, ez úgy egyik napról a másikra kúszott be. Azért, amikor kijöttem Prágába, sőt már azt megelőzően is úgy készültem rám, mint egy hosszú nyaralás. Tudtam, hogy sok szabadidőm lesz, illetve ebben reménykedtem, hogy majd sok szabadidőm lesz. Aztán persze sikerült mindent elvállalnom és teljesen betábláznom magamat. És egyébként egy 5-6 hónapig úgy is éltem itt Prágában, még nem otthon voltam, még valahol máshol voltam. Aztán az otthonommal vált Prága, és ezzel párhuzamosan bekattant bennem, hogy hát, de valójában nekem van már egy otthonom, ahol ott vannak a barátaim, ott van a családom, ott van a munkám, az a nyelv, amit beszélek, és egyébként nagyon sokat tanultam itt Prágában a saját magyarságomról is, meg a magyar nyelvről is, meg hogy mit jelent az, hogy igazából a nyelv, mint az identitás meghatározó tényező, ez nagyon érdekes, szerintem nem minden magyar fiatal gondolkozik el otthon ilyen dolgokról. Amikor Prágában már harmadik, negyedik hónapja napi szinten csak a saját anyanyelvemtől egy merőben elütő nyelvet hallgatok, akkor igenis bekapcsol az, hogy hú, milyen jó, hogy nekem van egy saját anyanyelvem, és hogy milyen jó, hogy van egy közösség, egy közeg, ahol ezt a nyelvet úgy bármit is mondok, bármilyen állapotban, ezt úgy megértik. De nem tudom, hogy válaszoltam a kérdést.
1: Hát a honvágy.
0: Honvágy az működik, igen, és van.
1: Köszönöm szépen, engedlek vissza, mert rád várnak a húzavonósok, folytatódik a próbátok.
0: Én köszönöm szépen.
2: Horváth Marcell junior primadias névzenetanárt hallottuk. Végezetül Molnár Bálintot, a Nyitnikék Néptánc Együttes vezetőjét faggattuk.
3: Molnár Bálint vagyok, és a Nyitnikék a csoport vezetője.
1: Elárulod, hogy honnan kerültél ide Prágába?
3: Én egyetemre jöttem ide, mivel építészetet végeztem, úgyhogy az építészmérnöki karra jöttem tanulni, és ott is kezdtem el táncolni, majd végül itt maradtam dolgozni.
1: De hol nevelkedtél fel, mint gyermek?
3: Galántán születtem, Galántán nevelkedtem.
1: Akkor ez egy késői megismerkedés volt a néptánccal, ha jól értem?
3: Nem igazán, mert én mindig is táncoltam igazából, kicsit mindig más valamit, de gyermekkorom óta táncoltam. A gimnáziumi évek alatt ismerkedtem meg a néptánccal, de a Nyitnikékbe csak az egyetem alatt kezdtem a tánccal.
1: És hogy lett az ember akkor vezető?
3: Mondhatni, hogy a nyakamba szakadt, mert valakinek ezt csinálni kell, hogy menjen a csoport tovább, úgyhogy... Úgyhogy fogtam magam, és elkezdtem csinálni. Mármint ez úgy indult az egész, hogy persze volt táncsoportvezető, aki úgy döntött, hogy elköltözik Budapestre, és volt egy ilyen kis időszak, mikor úgy nem igazán lehetett ülni, hogy mi is van, hogy is van, és akkor valakinek fel kellett venni a fonalat, és akkor így kezdődött el az egész.
1: Közben a húzavonó zenekar az élő zenét produkál a szomszédon, hogy is próbálnak. Amúgy szerintem kevés táncegyüttes mondhatja el, hogy egyszerűen próbál a táncegyüttes és a népzenekar, hogy azért az egy elég nagy luxus.
3: Luxusnak elég nagy luxus, ez igaz. És ez mondjuk nem volt mindig így, úgyhogy most nagyon jó időszakot futunk, hogy van saját zenekarunk is, vagyis hogy van egy zenekar, aki húzza nekünk, ők próbálják azt, amit mi táncolunk, mi próbáljuk azt táncolni, amit ők zenélnek, bár ez inkább fordítva igaz, hogy mindig eljönnek utánam, és akkor mi lesz a következő repertoár, valamit kitalálunk, akkor így azt mondják, hogy nem, ezt nem, és akkor valami mást, úgyhogy így nagyon szoros az együttműködésünk, és nagyon szerencsések is vagyunk, hogy így tudunk egymás mellett.
1: A Nyitnikéknek ugye több évtizedre visszanyúlik a története, azt hiszem közben voltak ilyen szünetek is, és hogy mondod, ilyen váltások is. Jelenleg milyen kondícióban van a Nyitnikék Néptánc Együttes itt Prágában?
3: Jelenleg elég rossz kondícióban vagyunk, ami azt illeti, mert valahogy a fiatal generációknak más lett a prioritási körük, és az egész úgy indult, hogy diák kezdtek el néptáncolni. Most már ott tartunk, hogy sokkal nagyobb többségben vannak az itt dolgozó fiatalok, mint a diákok, mint például, hogy 3 diák van az egész társoportban most.
1: Akkor prágai magyarok, akik itt dolgoznak, ők adják a gerincét?
3: Igen, pontosan a prágai magyar fiatal itt dolgozók, tehát azok, akik az egyetem után itt maradtak és elkezdtek dolgozni, vagy ide költöztek munka miatt, azok adják a néptáncsoport gerincét most, igen.
1: És fellépésekkel mennyire van elhalmozva Nyitnikék?
3: Ez évente változik, vannak jó évek és vannak rossz évek. Idején egy kicsit rossz évet futunk, ami eddig illeti. Állandóan lehet számítani a Magyar Kulturális Intézetre, ami a Liszt Intézet, illetve a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségére. Őre mindig lehet úgy számítani, hogy ők is számítanak ránk, persze, hogy elmegyünk az akciókra és fellépünk, de ezentúl az egyéb kisebbségi fesztiválokon is részt szoktunk venni. Ebből van most idén egy kicsit kevesebb, de mint a Liszt Intézet, mint a CMMS-nek a fellépéseit vállaljuk, meg minden mást is vállalunk.
1: És ilyen körülmények között, ami azt jelenti, hogy gondolom viszonylag keveset próba lehetőség van, vagy nem is lehetőség, hanem idő arra, hogy próbáljatok, sikerül új koreográfiákat megtanulni, van-e repertoárja annyit Mikéknek?
3: Az, mikor még én kezdtem el táncolni, akkor heti két próbánk volt, minden kedden és csütörtökön, aztán ahogy az emberek fogyatkoztak, úgy lett belőle már csak heti egy próba, a csütörtök. Volt, és most is vannak rá próbálkozások, hogy heti kettő legyen, de ez most nem úgy néz ki. Így a koreográfiákra úgy tudunk felkészülni, hogy több idő kell a koreográfiát betanulni. Tehát nem vagyunk annyira effektívek és gyorsak, hogy egy év alatt több táncot le tudjunk tolni, hanem egy táncra több év kell.
1: De azért sikerül eljutni.
3: Persze sikerül eljutni. A célig mindig eljutunk, csak az időkérdés, hogy mennyi. Illetve még az is probléma szokott lenni, hogy az emberek nagyon sokat jönnek, mennek. Úgyhogy mivel nem tudunk egy év alatt megcsinálni egy koreográfiát, lehet, hogy abba helyzetbe esünk, hogy újra kell kezdeni az egészet, mert az emberek megint kicserélődtek, és nem tudják ezt a táncot, úgyhogy megint azt kezdjük tanulni, amit már amúgy a csoport fel tud.
1: Nem túl motiváló a dolog.
3: A helyzet tényleg nem túl motiváló, de nem adjuk fel, és csináljuk tovább, mert ennek ez szép, jó, és hát persze ingyentes, mickes.
1: Nem tudom, azt elárulhatjuk, teljesen mellékszál, hogy itt éppen tervezed a Prágai Nemzetiségi Házaknak a galériáját?
3: Ezt elárulhatjuk, mert ez szorosan összefügg a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségével, mivel a Nyitnikék vezetője ennek a szövetségnek mindig egy elnökségi tagsággal jár, úgyhogy én is tag vagyok, voltam alelnök is, személyes okok miatt már nem vagyok alelnök, de ezeket a kiállításokat csinálom, úgyhogy a Nyitnikék tagjai is részese a CMMS-nek.
1: De hogy te most a kiállító teret tervezed, vagy egy kiállítás?
3: A kiállítást tervezem, és egy kicsit sajátos módon fogom meg ezt a kiállítást, mivel építészmérnök vagyok. Először fel kellett építenem saját magamnak a galéria falait, és most a falakra rakom szét a képeket. Tervezünk majd egy Nyitnikék kiállítást is, mármint a Nyitnikék táncosai által alkotott alkotások kiállítását, de ezek nem is sajátok, hanem egy felvidéki művészeknek a kiállítása lesz.
1: Engedünk, mert már percek múlva kezdődik itt a Prágában a Nyitnikék próbája. Mit fogtok ma próbálni?
3: Ha minden igaz, akkor ma a kalotaszegi táncokat fogjuk folytatni, illetve a múlt hét hétvégén volt egy táncösszpontosításunk, ahol a Molnár technikát gyakoroltuk, úgyhogy szerintem ezt a technikát fogjuk ma folytatni, hogy ki ne essünk a rutinból, és a végén aztán persze lesz egy kis kalotaszeg is.
1: És neked mi a nagy Nyitnikék pillanatod, amire így életed végig emlékezni fogsz?
3: Szerintem mindenkinek a színpadon történt az életében valami. Velem nem történt, és hogy biztos történt baleset is, de nem erre emlékszek, hanem arra emlékszek, hogy volt egy eleki koreográfiánk, és persze ez egy ilyen több zenekaros és több csoportos fellépés volt, voltak előttünk cimbalmosok, meg cintányérosok, és a többi ilyen zenekari fellépés volt. Ők lementek, elkezdtünk mi táncolni, a zenekar, mint a húzavonó húzta a zenét, és volt egy szóló táncosunk, a művészeti vezető, ő neki volt a szóló tánc, és elkezdett táncolni. Én meg így hallom, hogy valaki, mintha esztamba ütné a cintányért, most hogyha az előttünk lévő zenekar így ütné a nekünk az esztamra a ritmust, és nézek magam körül, sehol semmilyen más zenekar nem üti, és a csapszeg, ami fogta a sátor konstrukcióját, ütötte nekünk az esztamot, mert a színpad előtt akkora szóló táncolt és dobogás, hogy a sátor ütötte az esztamot nekünk.
1: Hát ez amikor mind a sátor is a Nyitnikéknek segít. Köszönöm, és tényleg engedlek most próbálni, mert a mai kor igényeinek megfelelően a különféle chat hálózatokon már hívnak téged le a társait.
3: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
2: Molnár Bálintot, a Nyitnikék Néptánc Együttes vezetőjét beszélgetésünk után elkísértük az alaksorba található próbaterembe. Majd rövidesen búcsút intettünk a Prágai Nemzetiségek Házának. Az előző percekben a húzavonó zenekart és a Nyitnikék Néptánc Együttest mutattuk be.

0: Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajt, a legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából, írja a SciMax. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem nemzetsége is, ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Fiatal koromban David Attenborough sorozataiból tanultam a taxonómiáról, később pedig taxonómus lettem, amit neki köszönhetek, nyilatkozta dr. Gavin Broad, az újfajt bemutató tanulmány első szerzője. A május 8-án 100. életévét betöltő brit természettudósról élete során több mint 50 állat és növényfajt neveztek el, így tisztelegve munkássága előtt. A klímaváltozás már Japán ikonikus szakura virágzását is veszélyezteti. A cseresznyefák teljes virágbaporulásához ugyanis hideg télre van szükség. A melegedő időjárás azonban megzavarja ezt a természetes folyamatot. Japán és amerikai kutatók szerint a déli régiókban egyre gyakoribb, hogy a fák később virágoznak, kevesebb virágot hoznak, sőt a bimbók sokszor ki sem nyílnak. A csúcsvirágzás, amikor a virágok 80%-a egyszerre nyílik ki, több helyen teljesen elmarad. A kutatók több mint 70 év meteorológiai és virágzási adatait elemezték. Az eredmények szerint, ahol a téli hideg mennyisége egy kritikus szint alá csökken, ott a szakura látványa fokozatosan gyengül. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a jelenség nem csak Japánt érintheti, hanem minden olyan térséget, ahol a növények fejlődése a téli lehűléshez kötődik. Meglepő középkori fogpótlást találtak Skóciában. A leletre a régészek Aberdeenben a Szent Miklós templomnál bukkantak, amelyben egy 20 karátos aranyból készült fogászati híd pótolta a hiányzó fogat. A szakértők szerint ez lehet Skócia első ismert arany fogpótlása. A vizsgálatok alapján a férfit 1460 és 1670 között temethették el, és a fogpótlást még életében viselte. A kutatók úgy vélik, az aranyból készült szerkezet arra utal, hogy a férfi jó módú lehetett. A középkorban ugyanis a jó megjelenés és az egészség társadalmi jelentőséggel bírt, ezért a tehetősebbek igyekeztek megőrizni mosolyukat és fogaik funkcióját. A lelet azt is bizonyítja, hogy a fogpótlás és a fogászati kezelések története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern fogászat kialakulása.

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában a Kulturmix rovatunkban beszélgetünk Edith Eva Egerről, Pogány Indulóról, a Gyűrűk Uráról, egy világsztárokkal megtüzdelt márai filmről és a Gyöngyhajú Lányról. Most azonban itt vannak a hírek, Csenger Ferencet hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A Smer szerint eltörölhetetlen a 13. havi nyugdíj. Az amerikai elnök nem fogadja el Irán újabb javaslatát. Borult az ég, eső valószínű, 25 fokig melegszik ma a levegő, a részletek következnek. A 13. nyugdíj eltörölhetetlen, nincs miről vitázni, jelentette ki Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője a köztelevízió vasárnapi politikai műsorában. Az SZSZ elnöke Branislav Gröling ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan és jelentős terhet ró a költségvetésre, bár szerinte célzott formában megtartható lenne. A politikusok a műsorban az önkormányzati választások kapcsán lehetséges esetleges együttműködést is tárgyalták, többek között Nyitra és a megyei jelöltek kapcsán, valamint szóba került a Smer, a HLASZ és az ellenzéki pártok közötti alkú lehetősége is. A beszélgetésben kitértek Robert Fico moszkvai útjára, ahol a Smer képviselői szerint energiaügyi tárgyalások zajlottak Vlagyimir Putyinnal. Az SZSZ ezzel szemben hazaárulás gyanújával feljelentést tett és parlamenti határozattal is elítélné az utat. A felek említették azt is, hogy hamarosan sor kerülhet egy szlovák-ukrán kormányülésre, valamint Friedrich Merz német kancellár május végén hivatalos látogatásra érkezhet Szlovákiába. A Magyar Péter vezette új magyar kormány szakítani akar Orbán Viktor uniós politikájával. A külügyminiszteri posztra jelölt Orbán Anita a parlamenti meghallgatásán kijelentette, az előző kormányok zsarolásra építették kapcsolatukat az Európai Unióval. Az új kabinet ehelyett együttműködésre és partnerségre törekszik Brüsszellel. Orbán Anita szerint Magyarország nem akar többé az Európai Unió fékező erejeként megjelenni, és a vétó sem lesz belpolitikai kampányeszköz. A Kreml már egy esetleges béke megállapodás kommunikációjára készülhet, állítja a londoni székhelyű Dozier Center elemzése. A Mihail Hodorkovsky által alapított kutatóközpont szerint a Vlagyimir Putyin adminisztrációjához köthető belső anyag azt hangsúlyozza, Oroszországnak tudnia kell, mikor kell befejezni a háborút. A dokumentum szerint a konfliktus folytatása általános mozgósítást, gazdasági kimerülést és társadalmi feszültségeket okozhatna. A prezentáció lehetséges forgatókönyvként említi, hogy Oroszország megtartaná a Donyecki és Luhanszki területet, miközben a Herszoni és Zaporizsiai régiót a frontvonal mentén osztanák fel. A propaganda anyag célja, hogy egy esetleges békét Putyin személyes győzelmeként mutasson be, hangsúlyozva a területi nyereségeket és a kollektív nyugattal szembeni fellépést. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott korábbi orosz kapcsolatai miatt. Izrael februárban titkos katonai bázist épített az iraki sivatagban az Irán elleni légi csapások támogatására, írta a The Wall Street Journal. A bázis logisztikai és műszaki központként működött az izraeli légierő számára, és különleges egységeket is állomásoztattak ott. A támaszpontot Karbalától mintegy 180 kilométerre alakították ki. A műveletet majdnem leleplezte egy helyi pásztor, aki gyanús helikoptermozgásokat jelentett az iraki hadseregnek. Az izraeli erők ezután megelőző csapásokat hajtottak végre a térségben. Irak panaszt tett az ENSZ-nél, Izrael pedig nem kommentálta az értesüléseket. Donald Trump amerikai elnök vasárnap közölte, elfogadhatatlannak tartja Irán válaszát az Egyesült Államok közel-keleti háborút lezáró javaslatára. Trump a Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott, az iráni reakció teljesen elfogadhatatlan. A Sky News szerint Teherán azt követeli, hogy az amerikai szankciók alól 30 napon belül mentesítsék az iráni olajexportot, emellett azonnali tűzszünetet, az iráni vagyonok felszabadítását és a tengeri blokkád megszüntetését is kérik. Az iráni vezetés egy 14 pontos amerikai memorandumot vizsgál, amely a béketárgyalások és az iráni atomprogram ügyének rendezését készíteni elő. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság vasárnapi eredményei: Tanavas Ilina 1-0 és Košice Komárna 2-1. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika Jákó Miriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna pedig bronzérmes lett az 50 méter puska 60 lövéses fekvőszámban.
2: Időjárás.
3: Felhős, borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset miatt előreláthatóan 11 óráig lezárják az R4-es egy szakaszát, így Kassáról Magyarország felé kerülő úton jutnak el. Sebességet mérnek Rimaszombatban a Kassai úton a Shell kútnál. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk témája lesz az Omega Gyöngyhajú Lány című slágerének töretlen nemzetközi sikere. Kérem, osszák meg velem, önök szerint mi a szám sikerének titka, de szívesen fogadom az Omega együtteshez kapcsolódó élménybeszámolókat is. Üzeneteiket a 0919-248-022-es számra küldhetik SMS-ben vagy WhatsAppon keresztül. A válaszaikat a műsor végén összefoglalom. Tehát a szám, ahová az Omegával kapcsolatos véleményeket vagy élménybeszámolókat várom, 0919-248-022 külföldről plusz 421-919-248-022.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Kultermix, a Patreon Rádió popkulturális beszélgető műsora. Érdekességekről, aktualitásokról, határon innen és túl. Állandó beszélgető társaim Paszmár Lívia, a Patreon Rádió szövegközt című irodalmi műsorának a szerkesztője. Köszöntelek, Lívia!
1: Szia, Szabolcs, üdvözlök mindenkit!
0: Valamint Mészáros Áron és Rizsavi Pál, webadminok, sziasztok!
2: Szia, Szabolcs, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Szia, Szabolcs, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Megegyeztünk, hogy a mai műsorunk úgy fog zajlani, hogy mindenki hoz egy popkulturális hírt, amely itt testhez álló neki, ezt elmondja nekünk, mi pedig véleményezzük ezt a hírt, vagy elmondjuk, ami erről a hírről eszünkbe jut, és akkor szerintem ne habozzunk, kezdje Paszmár Lívia, milyen hírt hoztál nekünk?
1: Egy ilyen eléggé, legalábbis az én buborékomban hangsúlyos esemény volt ez, hogy megjelent Pogány induló új albuma, aminek az a címe, hogy valamit majd kitalálok. Közben meghalt Edith Éva Éger, ami egy újabb témajavaslat lett volna a részemről, és akkor így azt gondoltam, hogy majd valahogy ezt a kettőt össze fogom hozni. Ezt majd meglátjuk, hogy sikerül-e, de én végül is nem egy hírt hoztam, hanem kettőt. Szóval nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában Pogány induló világával, meg ki mennyire van tisztában azzal, hogy kicsoda Edith Éva Éger. Égernek fogom mondani, mert hogy rövid evel írják egyébként a különböző felületeken, vagy azokon a helyeken, ahol találkozunk a nevével, de a férjét úgy hívták, hogy Éger Béla. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen jó érv amellett, hogy magyarosan ejtsük ki a nevét. Végül is kezdeném Pogány indulóval, tehát amit róla így nagyjából tudni lehet, az az, hogy nagyon fiatal, nagyon sikeres, és nagyon nehezen éli meg ezt a helyzetet, tehát egyrészt az életét, másrészt meg a sikert. Az a kérdés, hogy ez az új album jelente bármiféle elmozdulást ahhoz képest, ahogy Pogány indulót megismerhették, akik már valamilyen szinten megismerték. És hát a válasz az az, hogy igen, de közben meg szövegeiben azt tapasztalni, hogy ez az ember borzasztóan szenved abban az életben, amit így összerakott magának, és most így nem tudom, hogy a siker az mennyiben gátolja, vagy használ. Minden esetre ez azt gondolom, hogy egy nagyon nagy téma, hogy egyrészt a saját életére vonatkozóan, másrészt meg az ő hallgatóira vonatkozóan mit lehet kezdeni Pogány indulóval. Ma néztem meg, hogy még nem töltötte be a 21. életévét, és 2022-től, tehát 16 éves korától alkot, és hogy így már a 10 évei alatt eléggé berubbant. De hogy ezt a hírnevet, meg mindazt, ami körülötte van, azt valahogy kezelni kell tudni, és szövegekből úgy érződik, hogy próbálja kezelni, de valahogy nem tudom, hogy annak a pár felnőttnek, vagy egyáltalán azoknak az embereknek a kezdetében vannak, mi az érdeke. Érdeke az, hogy ez az ember meggyógyuljon és jó legyen, vagy az az érdeke, hogy továbbra is szenvedjen abban az élethelyzetben, amiben van, és közben meggyártsa az olyan, szerintem egészen elképesztő zenei anyagokat, amik rá jellemzőek. Egyébként, tehát, hogy abban különleges, hogy tehát hozzányúl például a magyar kultúrának a gyökereihez, vagy cigányzenéhez, vagy akár az ilyen klasszikusabb vonalhoz. Tehát vannak olyan kooperációi, amelyek teljesen egyedülállóak a maga nemében. És akkor, hogy jön ide Edith Éva Éger, az meg igazából hát egy ilyen nagyon kusza átvezetés lenne, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember túléljen, és mi kell ahhoz, hogy egy koncentrációs táborban, sőt több koncentrációs táborban szerzett fizikai és lelki sérülések után újra tudja építeni teljes mértékben magát, és utána 98 évet éljen. És ne csak a saját életét építse újra, hanem mondjuk a könyvei által, meg az online jelenléte által sok mindenkire hatással legyen. Én most nem azt akarom mondani, hogy Pogány induló tanuljon tőle, én inkább a megküzdési stratégiák mentén vontam párhuzamot a két ember között.
2: meghallgattam az egész leveszést, tényleg zeneileg egy nagyon friss, elképesztő alkotás, nagyon színes, tényleg ahogy keveri a régi korok zenét, a klasszikus zenét, a névzenét, viszont a szövegekben tényleg egy olyan fajta mélység van, hogy 20 évesen a sikernek, siker mennyire átbillentette őt egy ilyen sötétebb oldalra, hogy ez a önpusztítás, a folyamatos bulizás, az, hogy nem tudja helyén kezelni ezt az egészet, egy nagyon aggasztó képet ad róla. Többek között ennek hatására csinálták ezt a Vajon mit mondana anya című sorozatot, ahol ő neki a felemelkedését láthatjuk, hogy egy fiatal rapper milyen sikereket tud elérni, és hogy ez mennyire nehéz ezekkel megküzdeni. Mindenképpen kell lennének olyan emberek, akik egyengedik a útját egyfajta mentor szerepként. Olvastam, hogy például Betonhofi valaki egy korosztállyal idősebb, Pogány indulónál, sőt lehet, hogy másfél korosztály idősebb, ő egyfajta ilyen mentor karaktere a zenei úton, és hogy nagyon egyengeti az útját, és nem csak a zeneileg és művészileg, hanem hogy emberileg is hely tudjon állni. És a nenyeljel ez a híresség, a féktelen tivornyázás és az ebből adódó dolgok. Szóval nagyon szurkolok neki, hogy megtalálja magát, hogy ebből valahogyan kikecmeredjen, viszont azt nem akarom, hogy a művészi teljesítménye pedig emiatt romoljon. Például ilyen volt Pajol Tamás esete is a 80-as évek végén, amikor igazából a sötétség teljesen elnyelte őt, már, és itt a sötétség alatt a drogokra gondolok, az alkoholra, a féktelen bulizásra és hasonló, és ő utalálta meg a kiutat, hogy csatlakozott az akkor alakuló hídgyülekezetéhez a vallásban. És nem ajánlom azt Pogány indulónak, hogy egy vallási fanatizmusban találja meg a kiutat, hanem inkább az, hogy olyan embereket vegyen maga köré, akik egyengetik az útját.
0: Hát én magam Pogány indulóhoz nem tudok hozzászólni, viszont Edith Éva Égerhez annyiban hozzá tudok szólni, hogy nem tudom, neked az Livi megvan, hogy hol született?
1: Kassán.
0: Én a kassai stúdióból csatlakozok be hozzátok, illetve innet menedzseljük ezt a beszélgetést, és van egy ilyen furcsasága, hogy neki évekkel ezelőtt avattak egy emléktáblát úgy, hogy ő még él. Szóval Kassán Edith Éva Égernek van egy emléktáblája. Hát Pogány indulóról tényleg nem tudok, én nem hallgatom.
2: De mindenkinek ajánlom ezt a lemezt. Hát, még olyanoknak is, akik a repzenétől óckodnak.
0: Ja, nekem annyi, hogy így most belenéztem a Wikipedia szócikkébe, és az van, hogy Pogány induló old school rapper, és akkor így ledöbbentem, hogy még ezt sem tudtam, hogy van new school és old school rapper, és fogalmam sincs, hogy mi a kettő között a különbség.
1: A zenei világa az old school mögötti tartalom. Hát, hogy a kortársai egyébként nem nyúlnak ezekhez a zenékhez, amiket említettünk a korábbiakban is.
2: Annyit tennék hozzá, hogy inkább ezekre a régi típusú alapokra, hogy például ezek a szemplő, hogy ez a szemplőr, hogy például más zenékből átvett mintákat használnak fel a zenei alapba, és nem ezt a új treppes vonalat, ami igazából egyfajta ilyen monoton gépi hangzás. És ez
1: azt hiszem Zorántól
2: is, és
1: vagy
2: különböző...
1: Cicsipál, vagy Máté Péter.
2: Igen, Zorán, Máté Péter, és különböző korabeli énekesnőknek a zenét is felhasználja. És amikor még követtem őt az egyik szociális hálón, akkor gyakran osztott meg szintúgy régi magyar számokat, szóval ezeket a hagyományokat nagyon ápolja, és én ennek nagyon örülök.
4: Próbáltam kicsit rákapcsolni egyébként én is erre a Pogány induló történetre. Az a helyzet, hogy én egyébként hallgattam rappet, meg néha elő szoktam venni, de valahogy a magyar rap soha nem volt az a része így a zenei spektrumomnak, ami túlságosan nagy teret lefedett volna. Nem tudom, utána fogok nézni, mert most már annyiféle információt kaptam itt tőletek róla, majd ráhallgatok, mert én még a klasszikus Wu-Tang vonalon meg ezen szocializálódtam, úgyhogy nekem például mostani ágazatok, azok teljesen kisestek. Én ilyen szinten annyira felültem a boomer vonatra, hogy nekem így nagyon nem is volt meg. Nem is tudtam sokáig, hogy ez a Pogány induló, ez most egy ember, vagy egy csapat, vagy ilyesmi.
1: Ali, most ne hidd, hogy én nem vagyok boomer, bocsánat, de ezt közbe kellett vágnom.
0: Pali, nálad van a szó, tehát a te híred jön, vagy info?
4: Hát hírem az a helyzet, hogy eléggé elvesztem így az információkba, egy popkulturális téren most annyira nem voltam rajta a szeren, de belefutottam két információba, egy félreolvastásba, meg egy valós hírbe, hogy 30 éves a Mission Impossible, és nem 30, hanem 25 éves a gyűrűkora, és ezen kezdtem el igazából kattogni. Most nem az jön, hogy tudtátok-e, hogy ez meg ezen a jeleneten mi van, hanem úgy elkezdtem gondolkozni a filmtechnikai megoldásokon, ugyanis 2026 van, és ahogy így most végignézek, a 26-os éven így a mozi szempontból én valami iszonyatos sivárságot vélek felfedezni, de cáfoljon meg bárki bátran. Nem igazán érzem úgy, hogy túl nagy felhozatal lett volna, és valószínűleg ezért indított bennem be egy ilyen gondolatmenetet, mikor rá akadtam erre a hírre, hogy már 25 éves egy gyűrűkora úgy, hogy sokkal kevésbé érezni rajta az öregedést, mint a bizonyos szempontból technikailag másképp felépített, bár kicsit korábbi, ugye 30 éves Mission Impossible-on, ami kicsit lehet, hogy fura összehasonlítás. És én csak ezen kezdtem el filózni, és tulajdonképpen pár nap alatt, két nap alatt bele is ástam magam kicsit, hogy hogyan készült a gyűrűkora. Tudtam, hogy egy ilyen megaprodukció milyen energiával jár, de azt nem tudtam, hogy sokkal, de sokkal, de sokkal nagyobb munkát fektettek bele, és sokkal több réteget húztak fel rá.
0: Én magam részéről talán csak annyit mondanék el, hogy van egy semmivel alá nem támasztható megfigyelésem, tehát nem egy nagy mintás, hanem körülöttem élő, nem tudom, 10-20 embernél azt figyeltem meg, hogy valamiért a számítástechnikusok körében sokkal egyértelműbb, hogy szeretik a gyűrűkurát és a Tolkien világát, mint hogyha ez a kétfajta gondolkodásnak így lenne valami köze egymáshoz, de mondom, ez csak egy ilyen személyes megfigyelésem. Hát a másik, hogy nekem ilyen nagyon újszerű volt ez a mesevilág, vagy nem is tudom milyen világnak mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, hogy így engem így be tudott rántani, de én nem vagyok abszolút rajongója a dolognak. Pali pedig inkább ilyen filmtechnikai kérdések irányába menne el.
4: Nem, egyébként maradhatunk ezen a vonalon is, mert eléggé szétágazódtak a gondolataim, és én is pont ezen kattogtam, hogy technikailag én nem vagyok akkora fantasy rajongó, hogy mondjuk, hogy indokolt lenne valamiféle különösebben kiemelt rajongása mondjuk a gyűrűkora, vagy többi fantasy iránt, és sokkal inkább ilyen két lábon járó történetekre voltam, mindig is rákattam. A végül is ennek ellenére a gyűrűkora volt az, ami akkor megfogott, és valahogy még továbbra is meg tudott ragadni különböző szinten. Szóval a regényt is olvastam, és amúgy nem vagy távol attól, hogy a gyűrűkorát mesének mondod. Ez tulajdonképpen a Tolkien meséjének az egyik kiemelt, vagy nagyobb része. És Tolkien ugyan a fantasy zsánernak egy tényleg hatalmas alakja, tulajdonképpen valami szempontból megalkotója, de pont ezért az ő világa távolabb áll azoktól a fantasy világoktól, amik utána jöttek. Sokkal mesésebb, sokkal meseszerűbb, inkább így fogalmaznék. És valószínűleg ezért van az, hogy szélesebb rétegeket tud megfogni. Mert nincs benne az a, hogy mondjam, az a hardcore fantasy-s beütés, ami később jött, ami aztán ugye a játékvilágba beszivárgott.
0: Áron?
2: Én ezt nyit szeretnék mondani, hogy nem vagyok egy nagy fantasy rajongó, ahogy említettétek ti is, viszont ez a filmtechnikai innováció, ami igazán megtetszett a Gyűrűk urába, és én nagyon fiatal voltam, amikor kijöttek ezek a filmek, meg amikor a televízió unalomig ismételte, de így fokozatosan, folyamatosan ott ragadtam a képernyő előtt, és azt kell

0: utolsó vége. 40%-kal megdobta Új-Zélandnak a turizmusát a filmforgatás. Ami egyébként, és most már kellett, akaratlanul is belefutok, a tudtátok-e, hogy egyébként egy katonai gyakorlótéren forgatták a film majdnem felét, a külső jeleneteket. Tehát úgy indultak el a színészek, hogy ott volt velük mindig valaki az új-zélandi fegyveres erőktől, és mondta, hogy erre ne menjetek, mert ott lehet, hogy van rakéta, meg bomba, meg gránát, meg ilyesmi. Mikor ugye elkezdtem újra elmerülni, mert újra el lehet merülni a Gyűrűk Ura forgatásának a részleteibe, és akkor egy kicsit felülkerekedtem így a technikai dolgokon, és rájöttem, hogy ami igazából kiemeli ezt a szériát, ezt a három filmet, hogy így belemerülve több filmnek a hátterébe azt, hogy hogyan született meg, a stábba kialakult valami olyasfajta mély csapatszellem valami oknál fogva, amit kevés filmnél tapasztal az ember. Ugye három filmet forgattak, majdnem 5-6 évig dolgoztak az egész sztorin. Nagyon sok munka volt benne. De engem igazából ez a csapatszellem fogott meg, hogy létezhet a mai technikától túlfűtött filmiparba olyan, hogy egy ilyen mű ennyire összeránt embereket. Ilyen mélyen. Tényleg meséltek arra, hogy a külső jeleneteknél egyes esetekben tényleg fogták magukat, kimentek, kitelepültek kint, nem tudom, tábor tüzeztek csak azért, hogy elcsípjék a forgatáskor a kelő napnak azt a fényt, ami kellett egy-egy jelenethez. Ezen kinti táborozások során annyira összekovácsolódott a csapat, hogy még a kisebb zökkenőket is, mert volt, azt is valahogy képesek voltak úgy legyűrni, hogy az egész filmet különösebb sztáralőrök nélkül tudták végigtolni, pedig rengeteg A-kategóriás színész volt, rengeteg statiszta, kevesen tudják, de rengeteg nő statiszta volt már, mint olyan statiszta, akik például a lovas jeleneteknél a rohírok, azoknak több mint a 60%-a nő volt. Csak kaptak szakállat, meg ilyesmi, mert nem találtak annyi lovast. És technikailag tényleg elkezdtem belemenni, és rengeteg olyan jelenet van, amire az ember azt mondaná, hogy igen, akkor itt ilyen CGI, olyan CGI, nem. Annyi praktikus effektet rakott bele a rendező, hogy ez nem normális. Ráadásul két rendező dolgozott rajta, mert a másodrendezőnek a nevét azt annyira nem is ismerik, és most én is elfelejtettem, de azért, csak azért kellett két, mondjuk úgy, hogy első osztályú rendező az egész sztorihoz, hogy össze tudják rakni ezt a, nem tudom, ezt a gigantikus művet.
1: Livi, valami hozzászólásod van ehhez?
2: Hát nem a témához teljesen, de hogy Új-Zéland nem csak amiatt vonzó, mert a Gyűrűk Urát ott forgatták, hanem körülbelül az a legbiztonságosabb hely ma a világban.
3: Én annyit hozzátennék még a Gyűrűk Urához, hogy ebbe a mém kultúrába is milyen kiemelt szerepet játszik a Gyűrűk Urából vett jelenetek, hogy én ott 15 éve megjelentek ezek a internetes mémek a közösségi médián, akkor szerintem minden harmadik vagy negyedik ilyen mém a Gyűrűk Urából vett egy-egy jelenet volt. Például Legolasz karaktere is volt egy ilyen mém, vagy volt ez a... Hú, nem jut eszembe a karakter, akit a Viggo Mortensen játszott. Aragornnak is volt egy méme. És hogy tényleg, hogy ez mennyire egy ilyen popkulturális mérföldkő lett az elmúlt 25 évben, és mennyi minden köszönhetünk a Gyűrűk Urának, például az, hogy bizonyos színészek is itt tűntek fel, például Orlando Bloom is, meg vagy Viggo Mortensen is itt lett nagyon híres színész, aki ugye ebbe az adásban még később szóba fog kerülni.
1: Bizony.
0: Meg olyan színész, akit egyébként, hogy mondjam, inkább statisztának nevezném, de igazából színész. Én se tudom a nevét, de olyan többnek se fel kellett volna írni, de az is egy hosszú lista, akik azért kaptak lehetőséget a szereplésre, mert olyan kevés számítógépes effektust használt a rendező. Például van egy törpe, hát alacsony növésű színész, aki iszonyat sok jelenetbe szerepel a három filmen, és sok esetben játszott a Frodo-t, játszott orkot, trollt, nem tudom, mert rengeteg, legalább 15-20 különböző hosszabb jelenetben szerepelt, és nélkül nagyon nehéz lett volna tényleg az, hogy olyan odaadással, még fel is gyújtották az egyik jelenetbe, szóval, de csak röhögött rajta.

0: Szóval, hogy rengeteg olyan színész kapott lehetőséget, meg olyan statiszta, meg olyan stuntman, aki később ebből nagyon-nagyon sokáig tudott, hogy mondjam, gazdálkodni. Nem tudom, valamiféle közösségi élményként látom most már, minél jobban beleásom magam a gyűrűkora forgatásába, annál inkább veszem észre azt, hogy igazából egyfajta közösségi élménnyel tudta kovácsolni a rendező az egész sztorit.
1: Amit még így gyorsan még hozzátennék, hogy elmúlt 25 évben a gyűrűk ura indította meg ezt a folyamatot a fantasy terén.
0: Igen.
1: Hogy a 2000-es évek közepén is nagyon sok fantasy jött ki, akár ilyen fiatalabbaknak szóló fantasy, mint például a Narnia krónikája, szerintem az is egy ilyen gyűrűk ura koppintás volt, csak is jóval eladható volt a fiatalabb korosztálynak, és utána pedig a sorozatok nagy áttörését is a gyűrűk urának köszönhetjük, mert a Trónok harca is egyfajta ilyen gyűrűk ura utánérzése van, talán lehet ezt így mondani.
0: Martin egy kicsit más irányba ment el gyűrűk, de mindenképpen Tolkien, mint olyan lerakott egy olyan alapot, amire tényleg arra épül minden, ha belegondolsz. Onnan merítenek szinte mindig mindenki. Viszont a Tolkien család, a fia, azt hiszem unokája is, aki egyébként szerepelt az egyik filmben, ők annyira őrzik a jogokat, hogy például egy Star Wars-hoz képest, amit a másod történetek folyattak szét, és aminek révén keletkezett egy hatalmas Star Wars univerzum. Ahhoz képest a Tolkien univerzum úgymond megmaradt csak Tolkien műveire, szóval ilyen fanfictionek ugyan nem hivatalosan születtek, de más íróktól, akik ugyanebben az univerzumban alkottak, nem igazán került ki népszerű mű, tehát nem keletkezett egy ilyen expanded univerzum, úgy, mint például a Star Wars, vagy a Star Trek, vagy más művek esetében. Ami egy kicsit érdekes, és meg talán szomorú is, mert egyébként rengeteg elvarratlan szál van, és tényleg szerintem valahol egyébként itt van a bája az egész sztorinak, hogy Tolkien megálmodott valamit, és nem tudjuk, nem látjuk az egészet, és mindig csak apránként, ami még úgy a jegyzetek, mert még folynak a jegyzetek feldolgozása, ami még a jegyzetekből átszűrődik, az egészíti ki ezt a... Tényleg ez egy meseuniverzum, mert azért Tolkien, ő nem... Amikor ő alkotta, ezt még nem volt fantasy.
2: Akkor ahogy Áron utalt már rá, hogyha gyűrűk urát lezárhatjuk, akkor jöjjek én, mert az én hírem kapcsolódik a gyűrűk urához, ahogyan Áron ezt említette, mégpedig az én hírem az, hogy Márai adaptációt forgat Szabó István, Oscar-díjas filmrendező, a két főszerepet két világsztár, Ralph Fiennes és Viggo Mortensen alakítják. Ugye Márai Sándor Gyertyák csonkig égnek című regényének az adaptációjáról van szó. Az, hogy tényleg sikerült egy állítólag jó minőségi forgatókönyvet szerezni, Szabó István ebbe belefogott, és két világsztárt szerzett a forgatáshoz, ami reméljük befejeződik, mert azért a filmeknek akkor van végük, amikor már a moziba kerülnek, hogy ott azért még sok helyen el lehet bukni. Miközben ezt valószínűleg Lívia sokkal jobban tudja nálam, hogy Márai Sándor maga sem volt, aztán már később elégedett a Gyertyák csonkig égnek című regényével, ilyen túl szirupusnak tartotta, ezt itt saját maga itt többször felhozta. Amúgy egészen biztos vagyok benne, hogy ebből a könyvéből adták el a legtöbbet az egész világon, és hogy még egy világsztárt behozzak ebbe a képbe, mielőtt befejezem a mondandómat, hogy ennek már volt egy londoni színházi bemutatója is, ahol nem más, mint Jeremy Irons alakította az egyik főszerepet, mégpedig a Henrik tábornok szerepét. Tehát valamiért ebbe a regényben ott benne van a lehetősége annak, hogy ez egy univerzális történet, de majd meglátjuk.
3: Márai Sándor egyértelműen az egyik legismertebb magyar író világszerte, és hát Szabó Magda mellett talán mondhatnánk, hogy ők a két leginkább ismert, meg most már Kraszna Horkai László is. Ha folytatjuk a sort, akkor még azért volna pár név, mindenképpen a Nobel-díjasok mellett, tehát Kraszna Horkai és Kertész Imre mellett ők a két legismertebb magyar író, vagy ők számítanak a két legismertebb magyar írónak, de hogy azon túl, hogy függ ez a fordítás minőségétől, hogy mennyire tud eljutni széles közönséghez egy adott mű, azért azt gondolom, hogy lehet, hogy Márai nem volt elégedett a színvonalával, meg nem hiszem, hogy a írók, meg egyáltalán az alkotók olyan nagyon elégedettek szoktak lenni a műveikkel úgy egyébként, tehát mindig van min javítani, de azért, hogy valamiből világszerte, tehát egy sikerkönyv legyen, azt gondolom, hogy olyan üzeneteket kell hordoznia, amik könnyen befogadhatók mindenhol, és nem feltétlenül az emészthetetlen és nehéz szövegek fognak világsikert elérni. Úgyhogy ez meg egy olyan tartalom, már hogy a gyertyák csonkig égnek esetében, ami, hát aminek van egy általános érvénye. Most elmondtam a nagy igazságot.
2: Hogy azért az, hogy Viggo Mortensen fog játszani egy Márai adaptációban, az ilyen szinte hihetetlenül hangzik, én nem is tudom, ezt a mozi nézők.
1: Nekem nem annyira hihetetlen. Azért, mert Szabó István rendezésébe készül a film, és Szabó István szerintem a három legnagyobb magyar filmrendező egyike, és Ralph Fiennes többször is foglalkoztatta a filmjeiben, és a nemzetközi elismerése miatt szerintem nagyon egyértelmű, hogy ilyen nagyobb sztárokat is be tud vonzani. És ő többször is próbálkozott már adaptációkkal, például Szabó Magda az Ajtó című regényét is filmre vitte, ami annyira nem sikerült jól, és erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt a később hogy fog elsülni, de nagyon ígéretesnek tűnik, mert egyrészt tényleg az, hogy Márainak ez a műve talán az egyik leghíresebb magyar irodalmi mű, világszerte ismert, és ezekkel a színészekkel pedig igazából egy új szintre emelhető ez a mű, és lehet, hogy újra lesz egyfajta ilyen márai reneszánsz a nyugati világban a film hatására. Bár kíváncsi vagyok, hogy Szabó István 88 évesen mit fog ebből kihozni, mert az nem jelent garanciát, hogy két nagyon híres színészt fog szerepeltetni ebben a filmben.
3: Hát az Ajtóban meg Helen Mirren játszott, szóval ez még nem kell, hogy bármire garancia legyen.
2: Tényleg én csak szorítani tudok, hogy ez jól sikerüljön, mert aztán, ha nem sikerül, akkor tényleg nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen belátható időtávon belül ennek még egyszer valaki nekifutna világsztárokkal. Talán azzal zárnám ezt a témát, hogy szintén hát minden szentnek maga felé hajlik a keze, hogyha ebből világsiker lenne, ebből a Szabó István filmjéből, a Gyertyák csonkig ég adaptációból, hát akkor az kassán egészen biztosan egy ilyen turista löketet váltana ki. Ilyen lecsapódása is lenne már, hogy ilyen önös dolgokat is mondjak, de szerintem haladjunk tovább, és Áron mond a híredet, Mészáros Áron.
1: Igen, az én hírem az, hogy Donald Tusk, lengyel kormányfő április 13-án a magyar parlamenti választásokat követő napon megosztott egy videót, amiben az Omega gyöngyhajú lánc című számára fut Tokióban. Rajta kívül még több politikus és influencer használta ezt a dalt a választásokat követően, egyfajta virális dal lett a gyöngyhajú lányból. Például az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen is rakott fel egy videót, amiben szintén a gyöngyhajú lány volt a aláfestőzene, és bennem felmerült az a kérdés, ezeket a híreket olvasva, hogy nevezhető egyfajta közép-kelet-európai világslágernek a gyöngyhajú lány. És gondolkodtam, és akkor egy kicsit beszélnék az Omegáról, ami szerintem a magyar könnyű zene történetének az egyik legúttörőbb zenekara. 1962-ben alakultak, és egészen 2021-ig Kóbor János frontember haláláig volt egy aktív zenekar, és a 60-as évek végén ők voltak az első magyar együttes, akik saját albumot adhattak ki, vagyis csak a saját szerzemények számaik szerepeltek rajta. Szintén ebben az időszakban elsőként turnézhattak Angliában, kétszer is turnéztak, és az egyik alkalommal pedig felvettek egy angol nyelvű lemezt. Mivel, hogy ők ott voltak Angliában, hatott rájuk az akkori rock szintér, és Angliában is úgy kezelték őket, hogy ez egy ilyen nagy áttörő zenekar a keleti blokkból, visszatértek Magyarországra, és 1969-ben kiadták a második lemezüket a 10.000 lépés címmel, és ezen szerepül a gyöngyhajú lány is. Ennek a zenéjét Presser Gábor szerezte, aki ugye akkor még az Omega tagja volt, a szövegét pedig a gútai születésű Adam is Anna jegyzi.
2: A gútaiaknak egy nagy je.
3: Én is féligaz vagyok.
1: Igen, és a kultúrház, a gútai kultúrház is Adam is Annáról van elnevezve. Viszont a Wikipédia szerint 3 éves koráig éltek Gútán vagy Keszekfalván, mivel a Benes dekrétumok miatt Magyarországra települtek, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Na, ahogyan mondtam, hogy a Omega nagyon unikálisnak számított a 60-as évek végi rock szintéren. A brit turnék és a nemzetközi versenyek miatt elismertek voltak, népszerűek is voltak viszonylag a nyugati világban, és a Gyöngyhajú Lánnak ezért készült egy angol nyelvű változata, ami Japánban meg is nyerte a Yamaha könnyűzenei versenyt, fesztivált. Később ugye az Omega tagjai pedig azon vaciláltak, hogy maradjanak-e kint nyugaton, vagy jöjjenek vissza, és végül, ha jól tudom, akkor Franciaországban a Rivérián, a tengerparton döntöttek arról, hogy hazajönnek, és ugye később aztán a zenekarból is kilépett Presser Gábor és Adam is Anna, mint szövegíró, ugye Presser Gábor megalapította a LGT-t, Adam is Anna pedig a Képzelt Hipot egy amerikai popfesztiválról című musical szövegeit jegyezte, és később több más musicalnek is, és a Omega a későbbiekben pedig egyre nagyobb ilyen szuperprodukció lett Magyarországon. Viszont a Gyöngyhajú Lány maradt a leghíresebb slágerük nagyon sokáig, és mivel hogy ezt nemzetközileg is elismerték, főleg a Gyöngyhajú Lánnyal, készült is egy NDK-s változata 1970-es évek közepén, de 1994-ben a Scorpions rockzenekar, ugye egy világhírű németországi rockzenekar, földolgozta a Gyöngyhajú Lánt, így lett újra a slágerlisták élén, igaz, hogy nem Omega által, hanem a Scorpions által, és a Fehér Hattyúk címmel White Doves. Ezután lett ennek a zenének egyfajta reneszánsza. Többször is előadták közösen a Scorpions és a Omega is koncerteken ezt a dalt. Még ezt megelőzően a szocializmusban készült az Omega Gyöngyhajú Lánnak cseh, bolgár és lengyel változata, és egyfajta ilyen közös dal lett a KGST-n belül, és mindenhol ugyanúgy népszerű volt, ismert volt, ugye szerintem egy ilyen nagyon epikus szám, nagyon könnyen ott marad az emberek fülében ez a szám, és mind a mai napig lehet azt tapasztalni, hogy egyfajta kapocs itt a közép-kelet-európai posztszocialista nemzetek között ez a dal. Szóval mindenkinek van szerintem olyan élménye, hogy mondjuk Csehországban, vagy Szlovákiában, vagy egy teljesen más nyelvi közegben megszólalt ez a dal, és hogy akkor mindenki ismerte, és akkor mindenki felkapta a fejét, hogy aha, igen. Szóval, ha talán túlzás is az, hogy világhírű, de mindenképpen egy közép-európai nagy sláger, és szerintem kevés ilyen sláger van.
2: Én most utána néztem, és jól emlékeztem, hogy a Scorpions onnan ismeri az Omegának a Gyöngyhajú Lány számát, vagy legalábbis az Omegát onnan ismeri, hogy az 1970-es években az Omega előzenekara volt a Scorpions valami nyugat-európai turnén, ami hát csak ez a tény is így eléggé elképesztő, és valóban magyar gyökerekkel abszolút nem rendelkező szlovák ismerőseim, akik mondjuk ilyen 50 felettiek, azok teljesen tisztában vannak az Omega életművével.
1: Azt szerintem amúgy a Omega azért is lett ilyen híres, mert engedték őket turnézni, szóval a korszak kultúrpolitikája kiemelten támogatta őket azzal, hogy biztosítottak lehetőséget a nyugati és egyéb más annó szocialista országokban való turnézásra. Szóval kevés olyan zenekar volt, akik szerintem párhuzamosan turnéztak mind NSZK-ban és mind NDK-ban.
3: Jó, de más slágerük is volt, nem lett volna kötelező ezt a számot világslágerré.
1: Na igen, és akkor most térnék arra, hogy a 2010-es években hogy lett a Gyöngyhajú Lány újra a figyelem középpontjába. Kanye West amerikai rapper 2013-ban használta az egyik dalában a végét. A számnak a végét, a szám végén használta a Gyöngyhajú Lánt, hogy így igazából, amit már említettünk a Pogány indulónál is, hogy igazából mintát vett. És ugye állítólag megvolt a megegyezés a szám szerzői és Kanye West között. Végül aztán Presser Gábor pert indított Kanye West ellen, hogy jogtalanul használta a számot, és 2,5 millió dollárt kért az amerikai rappertől, és végül aztán meg tudtak egyezni 100 ezer dollárban. Utána pedig pár évvel ezelőtt, 2023-24-ben egy amerikai rapper meg a teljes számot használta, csak a instrumentális részt, és erre rappelt rá, és hogy akkor megint akartak indítani egyfajta per, de végül aztán nem jutottak el odáig.
2: Én nem tudom, melyik perről beszélt egyszer Presser Gábor valamilyen műsorban, de az nagyon egyszer vicces volt, és ilyen hát hihetetlen, hogy ő személyesen vett részt, elment azt hiszem New Yorkba, minden esetre az Egyesült Államokba, és hogy ezek szerint olyan jól beszél angolul, hogy ő részt vett személyesen, és személyesen mondta el az érveit, hogy szerintem miért gondolja úgy, hogy ez az ő száma, és hogy ezt jogtalanul használták fel, ami szintén nekem ilyen teljesen furcsa.
1: Viszont voltam úgy egy ellentétes kommunikáció Presser és Kóbor között akkor egy öngyhajulánról, mert hogy Kóbor János akkor azt gondolta, hogy Presser Gábor ezt a ügyet egy kicsit felfújta.
2: Hát meg lehet, de...
1: És hogy igazából ezt a pénz miatt csinálta. Én nem tudom, hogy aztán a későbbiekben milyen kapcsolatot ápolt a két zenész, de nagyon sokan azt mondják, hogy a Omega-ban legnagyobb agy igazából a Presser volt, hogy ő felelt a zeneiségért a 70-es évekig, amíg ugye ki nem lépett és megalapította aztán LGT-t. De később utána az Omega-nak szintén voltak nagyon jó lemezei. Az egy nagyon érdekes, hogy például ők kísérleteztek ezzel a Space Rock nevű műfajjal, hogy ilyen szintetizátor szólók, meg tényleg volt egyfajta ilyen science fiction-ös világa az Omega-nak a 70-es évek végén, és így érdemes megnézni, hogy például a milyen díszletek között koncerteztek, vagy milyen fellépő ruhákat használtak. De hogy igen, visszatérve a gyöngyhajú lányra, hogy igazából szerintem most tényleg volt egy reneszánsza, és tényleg, hogy ezt így felhasználták a választásokat követően a videófelvételekben, az nagynak köszönhető annak, hogy ugye ez egy ilyen nagy közép-kelet-európai sláger lett, és igazából minden nyelven feldolgozták, szól ez mind a mai napig a rádiókban, a retrodiszkókban, és tényleg egy ilyen nagyon megkapó szám, és egy kicsi személyes dolog, hogy például a ébresztőm is a Omega gyöngyhajú lány, mivel hogy az elején van egy olyan sunk, ami miatt így rögtön fel tudok kelni minden egyes reggel, amikor jön egy ilyen dobszóló, és utána elkezdődik ez a hegedűs felvezetés. Nagyon jó.
2: Hát sajnos szerintem én vagyok itt az egyetlen, aki élt a 70-es években, tehát szerintem azért az Omega, akit azért nem rajongással figyeltem sohasem, de hogy azt el kell, hogy ismerem, hogy ők ilyen nagyon minőségi produkciókat hoztak létre. Tehát ilyen füstgép, szerintem először lézer füstgép. Hát ez mondjuk a 80-as években is, ez nagyon különleges dolog volt. Nagyon a show, maga azt a show részét is nagyon kidolgozták. Tehát egészen biztosan ennek több faktora van, hogy hogyan lettek ők így azért nemzetközileg is ismertek. És sok minden kell a sikerhez. Tulajdonképpen a mai műsorunkban is erről, és valószínűleg a következőkben is nagyon gyakran fogunk róla beszélni, és megfejthetetlen, hogy miért pont a Máraitól, miért pont a Gyertyák Csonkigéknek, miért? Miért pont a Gyöngyhajú Lány? Hát sok minden kell hozzá, egészen biztosan sok minden kell hozzá, hogy minden így összeálljon, és szerencsésen alakuljon, hogy így kilőjön. De hát szerintem örüljünk neki, hogy van egy ilyen magyar sláger, ami tényleg, hát adjuk meg neki, hogy világhírű.
1: Abszolút adjuk meg szerintem is. Hogyha például egyik legnagyobb amerikai rapper is ezt használja az egyik dalában, mert hogy annyira megfogta. Sőt, egy interjú alapján azt mondta, hogy ő egy lengyel étteremben hallotta Chicagóban ezt a számot valamikor a 2000-es évek elején. Szóval a lengyelek is ugyanúgy magukénak érzik, és ugye akkor visszamennék ugye a egész gondolatnak az elejére, hogy Donald Tusk is erre futott.
2: Abszolút, Lengyelországban szerintem ők rettenetesen népszerűek voltak, az teljesen, hát az Varsói szerződés országa volt, oda biztos nagyon sokszor elmentek.
1: És talán itt a rádióban egy interjúban hallottam, hogy az első Omega koncert az Csehszlovákia, első külföldi Omega koncert az Csehszlovákiában volt, mégpedig Vágsején, az 1960-as évek közepén.
2: No, hát legyünk erre is büszkék feltétlenül.
4: 60-as évek.
2: Vajon átmentek egy gútán az Omega zenekar, mikor járt errefelé?
3: Másképp nem lehetett.
2: És tudták-e, hogy ott nevelkedett Adam és Anna?
1: Nagyon jó kérdés. Annyit még hozzátennék, hogy ugye ki volt az a gyöngyhajú lány, igazából nem tudják, hogy ezt nagyon fejtegették a 60-as években a korabeli ifjúsági sajtó, hogy kiről szólhat a gyöngyhajú lány, hogy ki lehet az. Igazából aztán egy interjú részletben pedig arra adtak jeleket, hogy igazából a gyöngyhajú lány nem létezik, és hogy mindenki, aki meghallgatja, az magának elképzeli, hogy ki lehet a gyöngyhajú lánya, vagy hogy esetleg, ha hölgyek hallgatják, hogy akkor ők a gyöngyhajú lány.
4: Gyöngyhajós rác.
2: Régi projektem, de semmit nem tettem az ügy érdekében, ezért ha most a hallgatók tudnak segíteni, akkor segítsenek, hogy engem rettenetesen foglalkoztat, hogy ki lett ez a Csaba, a Csaba Nyeblázni című slágerből, az Elán Csaba Nyeblázni című slágerből. Tudja, hogy valamilyen ilyen diszkós DJ, vagy kidobós rác, valami ilyesmi, de hogy ő valószínűleg ezt a nevet nem, szerintem nem véletlenül tették be oda. Tehát, hogyha erről valaki valamit tud, az engem rendkívüli módon érdekelne, de hogyha a gyöngyhajú lányra van megfejtés, az is. Elérkeztünk a mai kultermixünk végére, úgymond elfogyasztottuk, tehát lezárjuk a fedelét. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem Paszmár Lívia, Mészáros Áron és Rizsavi Pál. Örültem, hogy ma is megbeszélhettük a popkulturális dolgokat, és eljuthattunk a Pogányindulótól, a Gyűrűk Urán keresztül, Márai Sándorig, és ott érdekes módon vannak átfedések, és aztán tovább lendültünk Omega slágerig, a Gyöngyhajú lányig, és egy érdekes módon az élet a legjobb forgatókönyvíró, mert bár nem terveztük, azért a témáink eléggé összekötődtek. Tehát még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és megbeszélhettük ezeket a témákat.
3: Köszönjük.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
2: A felhívásunkban arra kértük a hallgatóinkat, hogy osszák meg velünk az Omega együttessel kapcsolatos élményeiket. Kristóf nevű hallgatónk három emlékezetes koncertélményét idézte fel. Az oratóriumot az azóta lebontott Istropolisban hallgatta meg, de ott volt 2018 havas adventi péntekén Pozsonyban, a Nemzeti Teniszcsarnokban, és látta őket Győrben is, ahová autóstoppal jutott el. Köszönjük a hozzászólását!

Ennyi volt mára a nappali. A hangmester Kovács János és a hírszerkesztő Csenger Ferenc nevében is köszöni a figyelmüket Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. Búcsúzik a Kassai Stúdió, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Megkezdődött az Očistec, a tisztító tűz ügy tárgyalása. A Nobel-díjas Karikó Katalin is tagja lesz az új magyar egészségügyi miniszter tanácsadói testületének. Borult, esős az idő, 25 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A Besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon megkezdődött az Očistec ügy tárgyalása. A per a rendőrség és a biztonsági szervek felső vezetésében működő állítólagos bűnszervezet ügyét vizsgálja a 2012 és 18 közötti időszakból. A vádlottak padjára 10 ember ült le, köztük Norbert Bödör, nyitrai vállalkozó, Tibor Gaspar, a rendőrség korábbi országos főkapitánya, valamint Dusán Kovácsik volt különleges ügyész. Az ügyészség szerint a csoport kenőpénzekkel, hatalommal való visszaéléssel és szervezett bűnözői tevékenységekkel működött. A vádlottak tagadják a bűnösségüket és politikai indítatásúnak tartják az eljárást. A 13. nyugdíj eltörölhetetlen, nincs miről vitázni, jelentette ki Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője a Köztelevízió vasárnapi politikai műsorában. Az SZSZ elnöke Branislav Gröling ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan és jelentős terhet ró a költségvetésre, bár szerinte célzott formában megtartható lenne. A politikusok a műsorban az önkormányzati választások kapcsán lehetséges esetleges együttműködést is tárgyalták, többek között Nyitra és a megyei jelöltek kapcsán, valamint szóba került a Smer, a HLASZ és az ellenzéki pártok közötti alkú lehetősége is. A beszélgetésben kitértek Robert Fico moszkvai útjára, ahol a Smer képviselői szerint energiaügyi tárgyalások zajlottak Vlagyimir Putyinnal. Az SZSZ ezzel szemben hazaárulás gyanújával feljelentést tett és parlamenti határozattal is elítélné az utat. A felek említették azt is, hogy hamarosan sor kerülhet egy szlovák-ukrán kormányülésre, valamint Friedrich Merz német kancellár május végén hivatalos látogatásra érkezhet Szlovákiába. Magyarország lendő egészségügyi minisztere Hegedűs Zsolt bejelentette, a Nobel-díjas Karikó Katalin elfogadta a felkérést, hogy csatlakozzon az egészségügyi tanácsadó testülethez. A Magyar Péter vezette Tisza kormány jelöltje a parlamenti bizottság előtt arról beszélt, a magyar egészségügy legsúlyosabb problémája az emberi erőforrás hiánya. Hangsúlyozta, hogy átlátható, betegközpontú rendszert szeretnének kialakítani. Karikó Katalin 2023-ban kapott orvosi Nobel-díjat az mRNA-s alapú COVID-vakcinák fejlesztésében végzett kutatásaiért. Az Európai Unió hétfőn új szankciókat fogadhat el izraeli telepesek ellen a palesztinokkal szembeni erőszak miatt, jelentette be Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi biztosa. A döntést korábban hónapokon át blokkolta Orbán Viktor kormánya, az új magyar kabinet azonban már nem emelt vétót. Az Európai Unió 7 telepest vagy telepes szervezetet helyezhet szankciós listára, emellett a Hamász több vezetője ellen is intézkedések készülnek. Kaja Kallas egyúttal elutasította Vlagyimir Putyin ajánlatát, hogy Gerhard Schröder közvetítsen Európa és Oroszország között az ukrajnai háborúról szóló tárgyalásokon. Az uniós diplomácia vezetője szerint Schröder túl szoros kapcsolatban áll Moszkvával. A Kreml már egy esetleges béke megállapodás kommunikációjára készülhet, állítja a londoni székhelyű Dozier Center elemzése. A Mihail Hodorkovsky által alapított kutatóközpont szerint a Vlagyimir Putyin adminisztrációjához köthető belső anyag azt hangsúlyozza, Oroszországnak tudnia kell, mikor kell befejezni a háborút. A dokumentum szerint a konfliktus folytatása általános mozgósítást, gazdasági kimerülést és társadalmi feszültségeket okozhatna. A prezentáció lehetséges forgatókönyvként említi, hogy Oroszország megtartaná a Donyecki és Luhanszki területet, miközben a Herszoni és Zaporizsiai régiót a frontvonal mentén osztanák fel. A propaganda anyag célja, hogy egy esetleges békét Putyin személyes győzelmeként mutasson be, hangsúlyozva a területi nyereségeket és a kollektív nyugattal szembeni fellépést. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak előzetes feltételek teljesülése esetén. Európai közvetítőként a volt német kancellárt Gerhard Schrödert javasolta. Putyin hangsúlyozta, hogy a találkozó akár Moszkván kívül is létrejöhet, ha megszületik egy hosszú távú béke megállapodás. A Kreml ugyanakkor közölte, hogy az ukrán fél üzenetei, amelyeket ezúttal Robert Fico közvetített, nem jelentenek újdonságot. Schröder szerepe azonban Európában továbbra is vitatott korábbi orosz kapcsolatai miatt. Izrael februárban titkos katonai bázist épített az iraki sivatagban az Irán elleni légi csapások támogatására, írta a The Wall Street Journal. A bázis logisztikai és műszaki központként működött az izraeli légierő számára, és különleges egységeket is állomásoztattak ott. A támaszpontot Karbalától mintegy 180 kilométerre alakították ki. A műveletet majdnem leleplezte egy helyi pásztor, aki gyanús helikoptermozgásokat jelentett az iraki hadseregnek. Az izraeli erők ezután megelőző csapásokat hajtottak végre a térségben. Irak panaszt tett az ENSZ-nél, Izrael pedig nem kommentálta az értesüléseket. Donald Trump amerikai elnök vasárnap közölte, elfogadhatatlannak tartja Irán válaszát az Egyesült Államok közel-keleti háborút lezáró javaslatára. Trump a Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott, az iráni reakció teljesen elfogadhatatlan. A Sky News szerint Teherán azt követeli, hogy az amerikai szankciók alól 30 napon belül mentesítsék az iráni olajexportot, emellett azonnali tűzszünetet, az iráni vagyonok felszabadítását és a tengeri blokád megszüntetését is kérik. Az iráni vezetés egy 14 pontos amerikai memorandumot vizsgál, amely a béketárgyalások és az iráni atomprogram ügyének rendezését készíteni elő. A berlini kormány szkeptikusan reagált Vlagyimir Putyin kijelentéseire, amelyek szerint a háború Ukrajnában a végéhez közeledik. A német források szerint az orosz békeajánlatok nem hitelesek, és a feltételek sem változtak. Berlin hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Államok összehangoltan vesz részt a tárgyalási folyamatban. Ukrajna az E3 csoporttal együtt kész az egyeztetésekre. A német álláspont szerint a bizalom első jele a tűzszünet meghosszabbítása lenne. Hatástalanították a nyugat-görögországi Lefkada sziget partjainál talált 100 kg robbanóanyaggal teli tengeri drónt, jelentette az ERT görög TV. A 6 méteres drónt csütörtökön találták meg a Jón-tengeri sziget partjainál lévő sziklák közelében. A görög parti őrség közlése szerint a szerkezetet ellenőrzött robbantással hatástalanították, és egy különleges haditengerészeti létesítménybe szállították, ahol vizsgálat folyik a származásáról, műszaki képességeiről és az általa bejárt útvonalról. A görög média szerint a drón egy ukrán gyártmányú Magura V3 típusú eszköz, amelyet Ukrajna az Oroszországgal vívott háborúban használ.
2: Sport. Kis Balázsa.
3: A labdarúgó Niké Liga vége előtt egy fordulóval biztossá vált, hogy a Komárom a két utolsó hely valamelyikén zár majd. Tegnapi eredmények: az alsóházban Kassa Komárom 2-1, a felsőházban Nagyszombat Zsolna 1-0. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clásicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A katalán gárda ezzel a 29. bajnoki címét ünnepelhette. A labdarúgó MB2 rangadóján Honvéd Vasas 3-1, mindkét csapat már korábban kiharcolta az élvonalba jutást. A nagymihályiak 30-21-re legyőzték a vendég vágsejjeieket a női kézilabda felsőházi rájátszásának 4. fordulójának rangadóján, és 16-szor lettek bajnokok.
2: Időjárás.
1: Felhős, borult az ég, több helyen elered az eső, elvétve zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Megerősödő déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Kassán, a Gemerszkán, az alapiskolánál a Rasztyiszlavová felé, valamint Magyarbődnél a D1-es végén Kassa irányában. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Könnyű zenei műsorunkban mai szerdán napjaink, holnap a múlt, csütörtökön a régmúlt, Pénteken szlovákiai magyarok terméséből válogatunk. Szerda délután a 4 órai és vasárnap délelőtt a 10 órai híreket követően beszélgetünk. Ha tehetik, kérem, hallgassanak bennünket minden nap. Indulunk, mai első két dalunk bemutató, mindkettő átdolgozás, az eredetiüket Zambó Jimmy énekli.

Dr. Béres a Jimmy Másképp sorozat keretében a legendás énekes két slágerét öntötte új zenei köntösbe. Amíg nem veszíthetek címűt, a Radics Gigi, az Ugye nem bántad meg címűt Veréb Tomi énekli. Az utóbbiban rapperként közreműködik is Dr. Béres. Itt a Pátria Rádió. A folytatásban egy újabb szerzemény, amely nálunk most debütál, a Follow the Flow Hip Hop Triótól a Beszívom. Utána a formáció egyik tagja BLR jön szólóban a Rumli című számával. Velünk lesz még a Nagy Krisztina és Makkai Dániel alkotta Swim Swim Naked Duo, az April Pie és a Hold Tight című felvételekkel. Sure.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A Follow the Flow, majd annak egyik tagja BLR, utánuk a Swim Swim Naked tette tiszteletét nálunk az utóbbi két dallal. A Pátria Rádióban könnyű zenei összeállításunkat hallgatják napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal. Érkezik a hosszú idő után két új szerzeménnyel előrukkoló Diaz Menta duó a Méreg cíművel. Majd jön Szalai Anna és Dorozsmai Gergő duója az Elé Suzi, a Csak egy táncolt Kéti, a nemrég jelentősen átalakult New Level Empire együttes a Valami legyen, valamint Cseri Hanna és Barkóci Noémi a Mindig szomorú című szám.

0: Bentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: A Diaz Menta, az Elé Suzy, a New Level Empire, valamint Cseri Hanna és Barkóczi Noémi egy-egy felvétele forgott. Itt a Pátria Rádió. Könnyűzenei műsorunk további perceiben jön Kökény Dániel, a 2024-es a dal döntőjéig jutott, ugyanaz a ház című szerzeménnyel. Utána játsszuk Szeder Szabó Krisztina, Kanyar, Bródi János, Mariana Árok, ezt Kon Zsuzsának írta a 2020-as Szabadnak születtél című nagylemezére, és Gubik Petra a Kő marad című zeneszámát.

0: Kökény Dániel, Szeder, Bródi János és Gubik Petra énekelt az elmúlt percekben. Könnyűzenei összeállításunkban napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból válogattunk. Holnap a múltba megyünk. Egyebek mellett folytatjuk az operett slágereket és kuplékat modern dance pop stílusban előadó Zserbó Trió 2006-os Dalok az Orfeumból című albuma meghallgatását.
1: Pozogány Ernő szakíró hosszú ideig volt munkatársa a Pátria Rádiónak. Meg nem élt 75. születésnapja alkalmából gazdag munkásságát idézzük fel a vele készült beszélgetésekkel. A részletekről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai hírek után közvetítünk. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Júniusra halasztották a nagyszabású tisztítótűz ügy tárgyalását. Gerhard Schröder nem alkalmas arra, hogy Európát képviselje az orosz-ukrán tárgyalásokon, mondta Kaja Kallas. A kora délutáni órákra megnő a csapadékhajlam, 18 és 23 fok között alakul a nappali maximum hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Júniusra halasztották az úgynevezett tisztítótűz ügy tárgyalását a speciális büntetőbíróság besztercebányai kirendeltségén. Az eljárás egy bűnszervezet létrehozásának és működtetésének gyanújával foglalkozik a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb szintjein a 2012 és 2018 közötti időszakban. A halasztás oka, hogy felmerült az ügy összevonása egy másik kapcsolódó eljárással, így elkerülhető lenne a bizonyítás megismétlése. Az ügyész szerint ez nem akadályozza a tárgyalás menetét. A per június 1-én folytatódik. A vádlottak továbbra is tagadják a vádakat, és politikai indíttatásúnak tartják az eljárást. Az orvos szakszervezetek szövetsége, a LOZ, támogatja Robert Dobrovocki ombudsman jelentését, amely a rendelőkben szedett díjak problémájára hívja fel a figyelmet. A szervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a betegeknek olyan ellátásokért kell fizetniük, amelyeket az egészségbiztosítóknak kellene fedezniük. Úgy vélik, egyes magánszolgáltatók visszaélnek a betegek kiszolgáltatottságával, ami rontja az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét, és kettős rendszert alakít ki. A szakszervezet arra is figyelmeztet, hogy emiatt egyre nagyobb a nyomás az ambuláns járóbeteg ellátáson és sürgősségi osztályokon. Az ombudsman jogszabályi változtatásokat sürget, az egészségügyi minisztérium pedig őszre ígér konkrét megoldási javaslatot. Szlovákia és Grúzia erősítené a parlamenti együttműködést, erről állapodott meg Pozsonyban Richard Rasi házelnök és grúz kollégája Salva Papaushvili. A felek hangsúlyozták a parlamenti diplomácia és a tapasztalatcsere fontosságát. Rasi kiemelte, hogy Szlovákia továbbra is támogatja Grúzia szuverenitását és területi egységét. Papaushvili elmondta, hogy tárgyaltak az Európai Unióval való kapcsolatok kihívásairól és a konstruktív párbeszéd lehetőségeiről is. Rasi hozzátette, Szlovákia kész támogatni Grúziát az uniós csatlakozás felé vezető úton. Emellett gazdasági, energetikai és turisztikai együttműködésről is egyeztettek, valamint kiemelték az új Pozsony-Kutaiszi légijárat jelentőségét. Gerhard Schröder volt német kancellár nem alkalmas arra, hogy Európát képviselje az orosz-ukrán háború befejezését célzó bármely tárgyaláson, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Arra a kérdésre, hogy milyen feltételek mellett fogadná el az Európai Unió a közvetlen tárgyalásokat Putyinnal, Kallas azt válaszolta, hogy Oroszországnak engedményeket kell tennie, és példaként említette az orosz csapatok Moldovából való kivonását.
0: Időjárás.
1: Ma egy mediterrán ciklonhoz köthető melegfront éri el az országot. Több hullámban érkező eső előfordulhat, melyek északnyugat, észak felől kelet felé vonulva adhatnak szórványos záporokat, zivatargócokat. Ennek ellenére nem mindenhol fog esni, ezúttal is maradnak csapadékmentes területek, kissé csökken a hőmérséklet, nő a füllettség. 18 és 23 fok között alakul a nappali maximum hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Megszűnt a forgalomkorlátozás az R4-es gyorsforgalmi úton Kassa után Magyarország irányába. A baleset következményeit felszámolták, a szakasz ismét teljes szélességében járható. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Nem beszélek sokat. Nem a szavak teszik vitézzé az embert. A csatasorban ismerszik meg, ki mit ér. Hangoztatta Hunyadi János, Magyarország 1456-ban elhunyt egykori kormányzója. Húsvét 6. vasárnapja van. Szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk valamennyi kedves hallgatóját. Adjon Isten jó napot! Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, mondja Jézus az evangéliumban. Szavak és szeretet, vagy szeretet és tettek. Erről mondja el gondolatait a Vágsellyei járásban található Peret plébánosa, Sankó Szabolcs atya.
1: Társadalmunk egyik súlyos betegsége, sok az üres szó, mindenkit szeretni kell, mindenki el van fogadva, sokszor kiderül, hogy csak látszat volt, nagy szavak gyűjteménye.
0: A Lélek titkai címmel a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozat mai témája félelem, szorongás, pánik. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
2: Nem a félelemmel van baj, hanem a dózissal. Van, amikor már olyan méreteket ölt, amikor megakadályozza az embernek a mindennapi életét.
0: Vasárnapi műsorunk ismétlését hallgatják. Tartsanak velünk, érdemes.

0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg a napi evangéliumot, majd a Vágsellyei járásban található Peret plébánosa, Sankó Szabolcs atyaszentbeszéde következik.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak titeket árván, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, húsvét öröme, még mindig itt ragyog közöttünk. Sokak számára talán csak egy ünnep volt, amely elmúlt, de lehetne egy olyan valóság is, amelyben élünk. Krisztus feltámadt, és ezzel új életet adott nekünk, új életet nyitott meg számunkra. E húsvéti időszakban pedig újra és újra visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogyan is kell élnünk ebben az új életben. Hogyan tudjuk levetni magunkról a régi embert, és felölteni azt az új embert, aki az égiekre próbál odafigyelni. Ennek fényében az evangéliumban ma Jézus szavai így szólnak hozzánk: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Az szeret engem, aki teljesíti parancsaimat. Első hallásra talán feszültséget érzünk ebben. Szeretet és parancs. Nem ellentmondás ez. A szeretet szabad, a parancs kötelez. A szeretet belülről fakad, parancs kívülről jön. Vajon lehet-e szeretetből parancsot tenni? Vagy válhat-e a parancs teljesítése szeretetté? Először is a világ logikája áll itt előttünk. A világ logikája pedig azt mondja, hogy vagy szeretet, vagy parancs. A mai ember gyakran így gondolkodik: ha szeretek, akkor nem parancsolok, nem mondom meg neki, csak elfogadok. Ha parancsolok, akkor már nem szeretek. Aztán a szeretet a világ logikájában sokszor pusztán érzés. Valami, ami vagy jön, vagy nem. Ha jön, jó, ha elmúlik, nincs mit tenni. De Jézus Krisztus nem így beszél a szeretetről. A Jézus iránt való szeretet nem csak érzelem, hanem tanításának követése. És ez sem saját erőnkből történik, hanem a Szentlélek segítségével. Előbb a világ logikájáról beszéltünk, most pedig nézzük meg Jézus logikáját. Jézus számára a szeretet nem pusztán érzés, hanem inkább egy kapcsolat, döntéshozatal. kapcsolat a mennyei atyával, kapcsolat a tanítványaival, kapcsolat mindazokkal, akik hozzá tartoznak. Amikor azt mondja, tartsátok meg parancsaimat, nem csak egy törvényt ad nekünk, az ő parancsai nem hideg törvények csupán, hanem mindig a szeretet konkrét formái. Azt mondja, bocsáss meg, annak ellenére, hogy nagyon nehéz a másikra ezután rátekintened. Vagy azt mondja, szeresd az ellenségedet. Annak ellenére, hogy szörnyű, rossz dolgokat, bűnöket követett el ellened. Azt mondja, add oda a másikért az életedet. Légy irgalmas. Vagyis mindig úgy szól hozzánk az Úr Jézus az ő tanításában, hogy az egy konkrét cselekedet is. Az a szeretet, amiről ő beszél, mindig cselekedett. Ha azt mondom, szeretlek, de nem teszek semmit, akkor az üres szó. És talán ez a mai társadalmunk egyik súlyos betegsége. Sok az üres szó, sok az üres fecsegés. Szeretetről beszélünk, lépten nyomon mindenhol ez van mondva. Mindenki fontos, mindenkit szeretni kell, mindenki el van fogadva. De aztán, amikor konkrétan kéne megvalósulnia a szeretetnek, sokszor kiderül, hogy csak látszat volt, nagy szavak gyűjteménye. Jézus Krisztus nekünk ezt a fajta szeretetet tanítja, összeköti a kettőt. A szeretet láthatóvá válik a cselekedetben, és a parancs nem külső kényszer, hanem a szeretet útja. Ezért mondja, azt szeret engem, aki teljesíti az én parancsaimat. Nem azért, mert engedelmességet követel, hanem mert tudja, a szeretet így válhat valósággá. Ne felejtsük el, az sem, nem mi kezdjük a szeretetet. Mi azért tudunk szeretni, s engedelmeskedni, mert ő szeretett minket. Az ő parancsa nem teher tehát, hanem egy lehetőség. Ahogy Szent János mondja, mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim, próbáljuk megérteni ezt a nagy titkot is, megvalósítani mindennapi életben. Szeretetünk ne csak szó legyen, ne csak érzelem, hanem tetteinkkel valósítsuk meg Jóisten terveit életünkben. Ehhez kérjük a Szentlélek erejét, működését. Amen.
0: A Vágsellyei járásban található Peret plébánosa, Sankó Szabolcs atya gondolatai hangzottak.

0: Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg. Mi az élet célja? Az, hogy megtaláljuk a boldogságot? Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi, és el akarja kerülni a szenvedést, kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 5. részében a téma félelem, szorongás, pánik.
1: Titkai.
2: Mi fél bennünk? A testünk vagy a lelkünk? Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Felmérések szerint félelmeink 90%-ban soha nem válnak valóra. Tehát félelmeink mélyén a semmi lappang. De valóban ilyen egyszerű lenne a válasz. A félelemről, szorongásról, pánikról beszél dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos.
3: A félelem egyidős az emberiséggel. Amióta létezik az ember a Földön, azóta van félelem is. A félelem egy természetes velejárója az életünknek. Nagyon sokszor megvéd bennünket. Ha én félek átmenni nem a zebrán, hanem jóval arrébb, az engem megvéd, mert esetleg betartom merő véletlenségből a közlekedési szabályokat, és nem üt el az autó. Vagy egy gyerkőcnek megmutatják, hogy nem szabad a konnektorba nyúlni, mert az bánt és veszélyes, ha ő ettől fél, ez őt megvédi. Nem a félelemmel van baj, hanem a dózissal. Hanem van, amikor már olyan méreteket ölt, amikor megakadályozza az embernek a mindennapi életét. Nagyon sok félelemmel találkozok. Tulajdonképpen a félelem, a szorongás, az aggodalom, ez egy tőről fakad. Nagyon sokszor csak idézőjelben nagy, felfokozott aggodalommal találkozunk. De aztán ez is tud már olyan koros formát ölteni, amikor már tényleg kezelésre szorul, mert már betegség tünete. A félelem az egy olyan állapot, ami tulajdonképpen egy konkrét valamitől félek. Félek a sötéttől, félek a kígyótól, félek a jövőtől, és így tovább. Ezek konkrét, meghatározott félelmek. A szorongás az már tárgytalan. Ott nem tudom megfogalmazni, hogy mitől félek, majd hogy nem mindentől, és inkább egy ilyen kellemetlen közérzészavarral, komfortérzészavarral, mindennel együtt jár, olykor szervének látszó tünetekkel. Ezt tárgytalan félelemnek hívjuk, illetve a tárgytalan félelmet hívjuk szorongásnak. Na most, ha ez a szorongás meg koncentráltan jön, nagyon hirtelen, abból már lehet pánik. De most én még visszatérnék a magyar nyelv gyönyörűségére és a félelemre, mert a magyar nyelv rendkívül árnyaltan tudja kifejezni a félelemnek a szinonimáit és az árnyalatait, meg a sokszínűségét. Összegyűjtöttem lelkemben néhányat. Például azt mondja, hogy megdöbbentő kosz vagy piszok. Tehát megdöbbentő. Rettenetes hóvihar. Félelmetes árvíz. Iszonyatos robbanás. Ezek mind félelemkeltő állapotok, de érezni lehet az árnyalatokat. Vagy rémésztő, vagy félelmetes fájdalom, vagy betegség, vagy irtózatos felelősség. És így tovább mindez a félelem sokszínűségét mutatja. Tulajdonképpen egész életünket végig kíséri, mert egy pici gyerek már attól fél, hogy mennek-e érte az óviba, vagy nem. Aztán később sajnos gyakran hallom általános iskolás gyerekektől, hogy attól félünk, anya-apa el ne váljon, mert az osztályban már nagyon sok az elvált szülők gyermeke, és ettől bizony fél a gyerkőc. Aztán fél a teljesítménytől, sikerül az érettségie. Aztán félünk attól, hogy fölvesznek-e tovább tanulni, azzá válunk-e, vagy azért leszünk-e, akit szeretünk, úgy alakul-e az életünk, ahogy elterveztük. Aztán félünk a betegségektől, aztán félünk a magánytól, és félünk a haláltól. Tehát magyarán, mint egy élettársunká tud válni, amely egy szintig, hangsúlyozom, nem kóros. De amikor már egy dózist, egy mennyiséget átlép, már betegség okozó lehet. Végeztek kísérleteket, hogy vannak egyébként nagyon félős emberek, és vannak nagyon nem félős emberek. Mind a kettő véglet. Aki mindentől fél, az az élettől fél. Aki senkitől, semmitől nem fél, attól én bizony félnék, gondoljunk csak a terroristákra. Ma gyakran látjuk, hogy az ember jobban fél már az embertől, ember-embertől, egymástól, de nem fél az Istentől. És ez veszélyes. Ezek voltak az úgy életünket végigvezető félelmeink, de vannak konkrétabbak. Van, aki a sötétben fél, van, aki a liftben fél, van, aki a magasban, repülőgépen, alagúton, van, aki nagy tömegben fél. Egy nagy térre nem mer kimenni, mert fél, hogy rosszul lesz. Van, aki állatoktól fél, van, aki egértől, pókoktól, és így tovább. Tehát bármitől lehet félni. De a kérdés jogos lenne, mi fél bennünk? A testünk, vagy a lelkünk? Én azt hiszem, hogy aki átélte ezt az állapotot, az testestől és lelkestől fél. Pedig el kellene hinni, hogy a félelem mélyén a semmi lappang. Gyakran a mi agyunkban létezik csak a félelmünk tárgya. Végeztek egy kísérletet, hogy az életünkben az életünk 10% abból áll, ami velünk történik, és 90% abból, ahogy ezekre reagálunk, és ahogy félünk tőle. Tehát magyarán a félelmeink 90% soha nem is válik valóra, és mi az életünket mégis erre a 90% valótlanra alapozzuk. El nem tudja képzelni a kedves hallgató, hogy mennyi energiát és mennyi erőt veszel tőlünk. Aztán csodálkozunk, hogy ha valaki még 8-10 órás alvás után is holt fáradt. Iszonyú energiafaló a félelem. Azt hiszem, Bob Gasztól olvastam, hogy a félelem rá akar bírni, hogy menekülj valami elől, olyan elől, ami nem is üldöz. És mi mégis félünk, és mégis kísérti életünket. Szeretem Max Lucado-nak a könyveit, és valahol olvastam tőle, hogy a félelem soha nem ért szimfóniát és verset, nem kötött békeszerződést, és nem gyógyított még egyetlen beteget sem meg. A félelem egyetlen családot sem húzott ki a gazdasági adósságból és nehézségekből, a szegénységből, vagy egyetlen országot sem mentett meg katasztrófáktól, és egyetlen házasságot, egyetlen vállalkozást sem mentett meg. Viszont mindenkit megment a bátorság, mindenkit meg tud menteni a hit, a remény, és azok az emberek, akik nem a félénkségüktől kérnek tanácsot.
0: A Lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos beszél.
3: Nem hajolnak meg a félelem előtt, hanem bátran szembe mernek nézni. Mert a félelem tulajdonképpen börtönbe zár bennünket. Csak vigyázzunk, mert addig kerülünk a félelmeink bűvkörébe, olyan börtönbe zárhat bennünket, hogy ránk csapja az ajtót, aztán ott maradunk. És aztán végképp már azt hiszük, hogy se Isten, se ember nem segít rajtunk, mert már téves eszmeszerűen szinte ragaszkodunk is ezekhez a félelmekhez.
2: Ebből a félelemből alakul ki a fóbia?
3: Ezek a fóbiák a kóros félelmek. Mert az, hogy én most gyakorlatilag nem félek, de óvatosan megyek a repülőtér, fölmerült bennem, de fölmerek szállni, ez még nem fóbia, csak félelem. De aki azt mondja, hogy nem merek metróra lépni, nem merek mozgó lépcsőre menni, vagy nem merek liften fölmenni, ez már fóbia. Nem merek egyedül maradni. Van, aki nem mert eljönni a rendelésre egyszerűen, csak ha valaki kíséri, ezek már fóbiák.
2: Ezek egyszer volt rossz tapasztalatoknak a berögződései, vagy az ember saját maga gerjeszti ezeket a félelmeket, vagy valami korábbi meghatározó élménye kapcsolódhat ide?
3: Mindegyik együttesen. Tulajdonképpen egy szorongásra való hajlam az alapja. Kell egy genetikai öröklött hajlam. Ha mind a két fél szülő szorongó volt és félős, akkor 75-80% esélye van, hogy a gyermekük is ilyen lesz. A szociális átörökítés, a minta, amit az anya-apa mutat. Nem egyszer találkoztam olyan fiatal pácienssel, hogy jaj, úgy félek, kicsit fáj a torkom, jaj, nehogy rák legyen belőle. Bármilyen pici bagatel dolog volt, ő már csak a rosszra tudott gondolni, és mint kiderült, gyerekkorában másod, jaj, kicsi fiam, gyorsan töröld meg, vedd föl, kösd be a fejed, nehogy megfelsz, beteg leszel, ha meghalsz, mi lesz velem? Na most így bele lehet indukálni egy gyerekbe a félelmet, ha elesik, jaj, nem tört el valamit? Jó, gyere, kapsz egy puszit, katona, dolog volt, milyen ügyes kisfiú voltál, vagy kislány voltál, megy tovább az élet. Tehát így szociális átörökítéssel is át tudjuk adni a genetikai hajlamon túl, a másik pedig felvett rossz szokások is lehetnek.

lerakott, szakad a víz rólam, nem tudok arrébb menni, állapot, jön a mentő, mire a mentő kiér, a roham le is zajlott. Kivizsgálások történnek, minden lelet negatív. Általában a kardiológián, de attól függ, kinek milyen tünete van, kötnek ki az ilyen betegek. Ez egy pánikroham, ez még nem pánikbetegség. De ha ez gyakran ismétlődik, és a legváratlanabb időpontokban, akkor viszont pánikbetegségről lehet beszélni, és az egyik legfőbb jellemző a pánikrohamon túl, hogy kialakul egy félelem az emberben, jaj, mi lesz, ha jön a következő roham. De bocsánat, néhány ember úgy várja, mint más, a járatos vonatot vagy buszt. Tehát ezzel megint egy önbeteljesítő negatív körnek a megvalósulásáról van szó. Nagyon gyakori, egyre több a pánikroham, egyre szaporodik, sőt, arról beszélünk, amely már, ha nem kezelik egy idő után, átmehet depresszióba, és a 2020-as év környékén szinte a keringés és daganatos betegségek számát is megelőzi. Tehát emögött szorongó emberek állnak, szorongó ember pánikrohama lesz, a pánikrohamból még lehet esetleg később depresszió is.

0: Ez a szorongás, a pánik, a félelem, ez mind visszavezethető egészen oda, hogy sok a csonka család, hogy egyedül nőnek fel a gyerekek, hogy nincs önbizalmuk, a társadalmi helyzet. Mi változott az emberiségben, hogy azt mondja a doktornő, hogy a rákot és a szívinfarktust megelőzi?
1: Az ilyen betegségeknek a gyökerét mindig a lélekben kell keresni. Komplexebb, attól lényegesen, mint hogy egy dologba keressük az okot. Megváltozott a családi viszony. Bocsánat, ma már nem olyan érték a gyermek. Nem Isten ajándékaként tekintik. Tehát aki fontos, nagyon sok az elhanyagolt gyerek, nagyon sok a szomorú, magányos gyermek. Ha még közlik is vele, ha te nem születtél volna meg, akkor még inkább meg akar felelni, még inkább szorunk, tehát ezt már hozza a családból. Most ez a család, ha felbomlik, kiesik apuka, anyuka, egyre gyakrabban halljuk, most már egy anyuka is elmegy, és ott hagyja a gyereket apukára, de gyakoribb, hogy apuka megy el, és ott hagyja a gyereket anyukára. Emellett még ők is már akkor sebződtek, a szülők ezt a sebzettséget továbbadják a gyereknek, emellé ez a temérdek kemikália, amit megeszünk az akármik, de koszos levegő, koszos vízen keresztül úgy szintén, a drogok, a cigaretta és az egyéb káros vegyi anyagok, amivel bombázok szervezetünket, de az elmagányosodás, a családban megélt magány nagyon jó táptalaja a szorongásos betegségeknek. Egyre gyakoribb az egyedüli, az egyszemélyes háztartások száma. Nagyon gyakori a páros vagy csoportos magányban élő családok száma. Egy házas pár 7-8 percet kommunikál átlagosan naponta egymással. A gyerekkel maximum 20 percet beszélnek naponta a szülők. Milyen magányos lesz a gyerek, milyen gyökértelen lesz ez a gyerek. Persze, hogy a gyereknek biztonságérzetre lenne szüksége. Ha ez nincs meg, ő fél és szorong. De ugye anya, apa, ti nem váltok el úgy, mint Pistike, vagy Lacika, vagy nem tudom én kinek a szülei. És a gyerekben, ha ez bekövetkezik, hogy hatalmas törés.
2: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos beszél.
1: A személyiségünk

0: ugyanúgy érik, mint a testünk, lelkünk, mint egy alma, vagy egy körte, vagy egy gyümölcs. Na most, amikor a zsenge korában már sérül, az alma, a körte, a gyümölcs, miért lenne más az ember? És így termelik ki sajnos a társadalmunk, a rohanás, a rosszul táplálkozás és a lelki smog ezeket az embereket. Közben még hozzá kell, hogy tegyem, a magányokhoz még hozzátársul egy bizalmi krízis is. Nagyon sokszor a házastársak sem bíznak már egymásban. Nagyon sokszor olyan dolgot tudnak meg 20 év után, Úristen, emellett éltem. Tehát mi ez, kérem, ha nem bizalmi krízis, egy cry for help, egy segélykiáltás a szeretetért. És ezt a szeretetet szenvedi gyermek, felnőtt és az öreg. Ez nem megy el nyomtalanul. Ennek következményei vannak, mert minden tetthez hozzá van rendelve egy következmény. A példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy aki aggódik szívében, az leverté tesz. Ez pedig reménytelenséghez, hosszú távon depresszióhoz vezethet. Na most ezért kell jól meggondoljuk, hogy mekkora teret adunk a félelmeinknek. Én azt gondolom, a legtöbbet mi magunk tehetünk érte, de ha eljutunk egy határig, akkor ne szégyeljünk segítséget kérni, hogy nem biztos, hogy mindig gyógyszer a megoldás. Van, amikor arra is van szükség, rövid ideig, de mindenképp nem szégyen etéren segítséget kérni. Sok mindent tudunk tenni, hogy legyőzzük a félelmeinket.
1: Milyen megoldások vannak?
0: Először is legyen világos képünk önmagunkról, hogy kik vagyunk. Vagyis legyen reális az önismeretünk. Ne várjunk el magunktól olyan hosszú távfutó képességet akkor, amikor az egyik lábunkat amputálták, szélsőséget mondtam. Legyen világos az értékrendünk, és mindig legyenek élet céljaink, amit szeretnénk elérni. És legyen több önbizalmunk, bízunk saját tudásunkban, képességünkben, de tudjuk, hogy hol vannak a határaink. Meddig tudunk elmenni, és honnan tovább nem.
1: Az önbizalom hiányos emberre jellemző az, hogy erősebb benne a félelem, a szorongás, a pánikra való hajlam?
0: A kettő nem ikertestvér, de lényegesen több a szorongás az önbizalom hiányos emberben, ugyanis ő úgy érzi, hogy sosem elég, és kialakul benne egy megfelelési kényszer. Na most, ha ő ennek nem tud megfelelni, akkor ő úgy érzi, hogy ő nagyon rossz, akkor elkezd mindentől félni, ha ezt se tudom megcsinálni, mi lesz akkor, ha, mi lett volna, ha, és mi történik akkor, ha. Ők azok a olykor nagyon-nagyon perfekcionista, túl pontos, precíz emberek, hogy mindent 200%-osan akar elvégezni, mert úgy érzi, talán még akkor se csinálta meg jól, mert félelem, szorongás van mögötte. Viccesen és humorosan úgy szoktam kérdezni a páciensektől, hogy tessék már elárulni, önnél a pornak is sorba kell állnia? És bizony mondják, hogy igen, igen, pontosan. Tehát emögött is az önbizalom hiányban állhat mögötte. Nem ikertestvér, de állhat.
1: Folytassuk a megoldásokkal.
0: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat tudnánk tenni, ami magunk irányítanánk az életünket, és nem engednénk, hogy a félelmeink irányítsák. Az a 90% és 10%, amiről az előbb beszéltünk. Én még azt szoktam mondani, hogy ha végképp nem akarjuk elhinni, hogy a félelmeink tényleg csak az agyunkban, a gondolatainkban léteznek, szoktam gyakorlatokat meg feladatokat adni a páciensnek, mégpedig azt szoktam mondani, készítsen egy félelemdobozt. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, mint akik idősebb korosztály ismeri, voltak ilyen kis persejek, amiben betettünk valamit, és nem lehetett kiszedni, csak kulccsal. És minden nap, amitől fél, írja fel egy papírra, és tegye bele. De minden nap kötelező házi feladat, amitől fél, tegye bele. És ezt a dobozt egy héten egyszer, mondjuk vasárnap este nyithatja ki. Megdöbbentőek az eredmények, mert hatalmas nagy nevet és kacagás szokott lenni mögötte. Jé, ettől féltem ennyire? Tehát itt szembesülünk a saját félelmeink alaptalanságával. Ez egy nagyon jól bevált módszer szokott lenni a pácienseknél. A másik, amit szoktam javasolni, bizony a humor sok mindenen át segít bennünket, szükségünk van hozzá. Szoktam mondani, ha valaki például fél az egértől, akkor képzeljen el maga elé egy aranyos kis egeret, vegyen rajta egy tűzikalap, kis kockás nadrág, kis zöld nyakkendő, amelyik ott futkos előtte. Elkezd rötyögni, már is nem kezd félni az egérkétől. Sokan a sötéttől félnek. Most azért ezt valahol olvastam, hogy az ártatlan gyermek fél a sötétségtől, a bűnös ember fél a világosságtól. Ez egy kemény mondat, de sajnos van valami némi igazság benne. No, most visszatérve a sötétségtől való félelemre, szoktam javasolni, aki ennyire fél a sötétbe, kisgyereknél pici égőt tegyenek be, egyen a kis hangulatfényt adjon, de felnőttnek szoktam javasolni. Képzeljen el, vagy 80-100 hófehér gyögyörű nyuszikát, aki jön vele szembe, mindegyik kezébe egy kis csillagszóró, és megvilágítja a sötétséget. Hát bőbájos, kedves, felvilágosítja, és ez humor, már amíg a képet elképzeli, elfelejt félni a sötétségtől. Tehát ne féljünk humorral hozzáállni az életünkhöz, félelmeinkhez és a problémáinkhoz. Amit nagyon fontosnak tartok, ütköztessük a félelmeinket. Ez alatt én azt értem, ha valaki például fél a liftben, akkor igenis menjen föl előbb, nem egyedül, valakivel. És ez gyakorolja. És amikor már 5-6-szor megteszi, rájön, a lift nem harap, a lift nem bánt, semmi nem történt, mindenem egyben van, tehát így fog kialakulni, hogy a félelmet vissza tudja fordítani. Volt, aki metróban nem mert közlekedni Budapesten, a kezelő orvos az asszisztens nőjét megkérte, hogy akkor kísérje el. És kötelező volt neki naponta több metrón együtt először a nővérkével menni. Aztán a páciens nem tudta, de a nővérke vagy véletlenül lemaradt. És rájött, hogy túlélte, és tudott menni. Tehát ütköztessük, ne adjuk meg magunkat nagyon könnyen a félelmeinknek. Mert ha szembenézünk vele, akkor már le tudjuk győzni. Mert akkor tudom, hogy mitől félek. Nagyon tetszett, ahogy Gyökösi Bandi bácsi fogalmazott, ha futunk, a félelem elől utolér, befog, és ő használ minket. De ha szembefordulunk vele, akkor mi használjuk fel a félelmet, mint a sas a rázóduló vihart. Szembefordul vele, és fölébe emelkedik. Éppen a vihar ereje segítségével, mert minden legyőzött félelem fölfelé emel. És minden legyőzött félelem erősebbé tesz bennünket. Ezért megint dolgozni kell. Nem magától jön. Tegyünk érte, ne fáradjunk bele. Akarjunk, merjünk bátrabbak lenni. Ha egyedül nem megy, segít a család. Ha nem megy, segít a barát. Ha nem megy, ne szégyeljünk szakemberhez fordulni.

Dr. Gőgedét neurológus, pszichiáter főorvos gondolatait hallották a félelemről, szorongásról, pánikról. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Jenikő.

A Lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozat 5. része hangzott el félelemről, szorongásról, pánikról. Dr. Gőg Edit neurológust, pszichiáter főorvost hallották. Vallási műsorunk vasárnapi katolikus kiadásának ismétlését hallották. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória. A 14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szentatya pénteki Pompejibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szentté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai Város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápa mobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A kampániai hívek híres vendégszeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szentatya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit!
2: Pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a Pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szűzanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyít teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyali üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk, minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem. Ha rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a fele barát iránt. Ezért Szent Bartolo Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartolo Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a Pompei kegyhelyén bemutatott szentmisén. Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A LOZ fellépne a járóbetegellátásban szedett díjak ellen. Kína együttműködne az Egyesült Államokkal a globális stabilitás érdekében. A kora délutáni órákra megnő a csapadékhajlam, 18 és 23 fok között alakul a nappali maximum hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Júniusra halasztották az úgynevezett tisztítótűz ügy tárgyalását a speciális büntetőbíróság Besztercebányai kirendeltségén. Az eljárás egy bűnszervezet létrehozásának és működtetésének gyanújával foglalkozik a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb szintjein a 2012 és 2018 közötti időszakban. A halasztás oka, hogy felmerült az ügy összevonása egy másik kapcsolódó eljárással, így elkerülhető lenne a bizonyítás megismétlése. Az ügyész szerint ez nem akadályozza a tárgyalás menetét. A per június 1-én folytatódik. A vádlottak továbbra is tagadják a vádakat, és politikai indíttatásúnak tartják az eljárást. Az orvos szakszervezetek szövetsége, a LOZ, támogatja Robert Dobrovocki ombudsman jelentését, amely a rendelőkben szedett díjak problémájára hívja fel a figyelmet. A szervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a betegeknek olyan ellátásokért kell fizetniük, amelyeket az egészségbiztosítóknak kellene fedezniük. Úgy vélik, egyes magánszolgáltatók visszaélnek a betegek kiszolgáltatottságával, ami rontja az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét és kettős rendszert alakít ki. A szakszervezet arra is figyelmeztet, hogy emiatt egyre nagyobb a nyomás az ambuláns járóbeteg ellátáson és sürgősségi osztályokon. Az ombudsman jogszabályi változtatásokat sürget, az egészségügyi minisztérium pedig őszre ígér konkrét megoldási javaslatot. Szlovákia és Grúzia erősítené a parlamenti együttműködést, erről állapodott meg Pozsonyban Richard Rasi házelnök és grúz kollégája Salva Papausvili. A felek hangsúlyozták a parlamenti diplomácia és a tapasztalatcsere fontosságát. Rasi kiemelte, hogy Szlovákia továbbra is támogatja Grúzia szuverenitását és területi egységét. Papausvili elmondta, hogy tárgyaltak az Európai Unióval való kapcsolatok kihívásairól és a konstruktív párbeszéd lehetőségeiről is. Rasi hozzátette, Szlovákia kész támogatni Grúziát az uniós csatlakozás felé vezető úton. Emellett gazdasági, energetikai és turisztikai együttműködésről is egyeztettek, valamint kiemelték az új Pozsony-Kutaiszi légijárat jelentőségét. Gerhard Schröder volt német kancellár nem alkalmas arra, hogy Európát képviselje az orosz-ukrán háború befejezését célzó bármely tárgyaláson, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Arra a kérdésre, hogy milyen feltételek mellett fogadná el az Európai Unió a közvetlen tárgyalásokat Putyinnal, Kallas azt válaszolta, hogy Oroszországnak engedményeket kell tennie, és példaként említette az orosz csapatok Moldovából való kivonását. Kína együttműködne az Egyesült Államokkal a globális stabilitás erősítése érdekében, ezt a kínai külügy szóvivője közölte a Donald Trump és Xi Jinping közötti találkozó előtt. Peking hangsúlyozta, a legmagasabb szintű diplomácia kulcs szerepet játszik a két ország kapcsolatában, és az együttműködés bővítésére, valamint a nézeteltérések kezelésére törekszenek. Az amerikai fél ugyanakkor jelezte, hogy Trump pekingi látogatása során Irán ügyében is nyomást gyakorolt Kínára. A tárgyalásokon szó lesz a kereskedelemről, a vámokról és a mesterséges intelligenciáról is. Emellett várhatóan napirendre kerülnek az Iránhoz kapcsolódó amerikai szankciók is.
0: Időjárás.
1: Ma egy mediterrán ciklonhoz köthető melegfront éri el az országot, élénkülő, erősödő lökésekkel kísért déli-délnyugati széllel, magasabb nedvességtartalmú légtömeg árasztja el a Kárpát-medencét. Határozott gomoly felhősödések melletti változó, időszakosabb napsütés mellett jelentősen nő a légköri labilitás. A kora délutáni órákra megnő a csapadékhajlam. Több hullámban érkező eső előfordulhat, melyek északnyugat, észak felől kelet felé vonulva adhatnak szórványos záporokat, zivatargócokat. Ennek ellenére nem mindenhol fog esni, ezúttal is maradnak csapadékmentes területek, kissé csökken a hőmérséklet, nő a füllettség. 18 és 23 fok között alakul a nappali maximum hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-es autópályán Nagyszombat előtt Szeret felől érkezve a D1-es autópályára való letérőnél. A helyszínen fennakadással vagy várakozással nem kell számolniuk. Ezen kívül útkarbantartók dolgoznak Losoncon, a Vajanszki úton. Forgalomkorlátozásra így sem kell számolniuk az arra autózóknak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
2: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben megismétlünk egy beszélgetést, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el. A mikrofonnál Récsei Noémi. A pozitív önbecsülés belső forrásból táplálkozik, vallja el Stipkovics Erika, klinikai szakpszichológus. Folytatván a felsorolást, része az önértékelés, az önelfogadás és az önbizalom. Az egészséges önbizalom a közvélekedéssel ellentétben nem az önhittségen alapul, hanem a reális önismereten, azaz a képes vagyok érzése reális tettekre sarkal bennünket, megóvattól és az alulvállalástól. Ahogy már említettem, el Stipkovics Erika. Bizonyára emlékeznek rá, kedves hallgatóink, hogy a múlt hét folyamán is el Stipkovics Erikát hallották, aki az április 30-ai nappaliban az önismeretről beszélt. Ma az önbecsülés, az önértékelés és a szülői kompetenciák kérdéséről lesz szó a soron következő percekben. Ahogy már említettem, el Stipkovics Erikát hallják.
1: 40 évvel ezelőtt, mikor így elmentem így Pestre tanulni, akkor a férjemet szekálták, és mondták neki, hogy hát figyelj ide, a barátai, ott előttem persze, hogy nem fész, hogy mit tudom én, az Erika mit csinál, ott az, még 40 éve ez nem volt olyan nagy divat, hogy valaki napokra elmegy valahova a fővárosba, és akkor azt mondta a férjem, hogy figyelj, tudjátok, az Erika ettől boldog, én meg akkor vagyok boldog, ha ő boldog. Tehát ilyen egyszerű, ő egy mérnökember és volt, és hogy gyakorlatilag egyszerűen lerendezte, és onnantól mindenki csöndbe lett. Most ez nagyon fontos, és akkor utána beszélgettünk róla, mert én akkor hallottam tőle ezt először, hogy ez tényleg mit is jelent, és azt mondta, hogy igen, ő érzi ezeket az energiákat, érzi ezeket, és hogy ő ettől jobban van. De ettől még meg kell küzdenünk a betegségekkel is, és abba is felelősség, hogy a gyerekeinknek milyen mintázatokat adunk tovább. Hogy nem mindegy, hogy egy szorongó mintát, egy elkerülő mintát, egy állandóan mit tudom én, migrénbe a lehúzott redőnnyel ülő mintát, vagy mit adunk tovább, vagy azt adjuk tovább, hogy az élet szép, ugyan vannak szenvedések, nehézségek, azokon is túl kell lenni, de hogy ezt adjuk a gyerekeinknek tovább. És akkor, ha tovább megyünk, az önismeret, az gyakorlatilag tele van az önismereti út projekciókkal, tehát az azt jelenti, hogy vetítjük, és azt vetítjük ki, olyan érdekes, hogy milyen vitáink vannak az életünkben. Tehát, hogy most anyós vita van, vagy após vita van, tehát, hogy akkor el kell gondolkodni, hogy vagyok az anyósomat, hogy vagyok én az anyámmal, vagy azokkal a tulajdonságokkal, ami az anyósom triggerel bennem, hogy vagyok én az apámmal, és az megvan-e dolgozva annyira, hogy akkor én tudok vele is jó viszonyban lenni. Tehát, hogy ezért mondom, hogy azt projektáljuk a másikba, és ott triggerelnek be, ami nekünk probléma. Tehát, hogy mondjuk, ha én nagyon meg tudom élni az érzéseimet, akkor mindig azzal triggerelnek, ha valaki nem. Tehát, hogy választok egy olyan párt persze, aki nem tudja megélni az érzéseimet, és akkor egész életen át szenvedhetek, hogy miért nem tudja megélni az érzés. És hát az önismeret az nem egy alkalom. Tehát az ugyanaz, mint a fizikai edzésnél. Tehát, hogy attól, hogy egyszer bemegyek súlyt emelni, attól még nem leszek izmos. És az önismeret az ugyanúgy folyamatos. A saját gyermeki énemmel való találkozást, azt legalább 10-szer, 20-szor, 1000-szer meg lehet csinálni, ahhoz, hogy nekem azok a korai hiányaim betöltődjenek, és ne érezzem azokat a hiányokat. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ez egy folyamatos munka. Tehát, hogy tudom átélni azokat a helyzeteket, amiben én benne vagyok. Tehát az önismeretben a legeslegfontosabb kettő. Az egy azon túl, hogy cselekvés, megélés. És mellette nagyon fontos az, hogy legyen benne elfogadás. Tehát úgyis az a bajunk, hogy akkor úgy mész a kirakat előtt már ilyenkor, és akkor látod, hogy na, egész csinos vagyok, de akkor megnézem oldalról, hogy milyen széles a fenekem. Meg azonnal kiabál valaki a fejedbe, hogy miért rossz, amit csinálsz. Miért nem fog sikerülni, miért nem, tehát ott van valaki ellenség, aki vagy lebeszél arról, hogy most mit tudom én, munkahelyet váltsál, vagy add el a lakásodat, mert nem szeretsz ott lakni, meg de hát milyen drágák a lakások, hát a tied is. tehát az is lakás, tehát amiben most laksz, tehát hogy hogyan tudunk, tehát hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk elfogadni azt, hogy most ez van, én ezt szeretném, és mellette meg képes legyek a változásra, mert a változás is nagyon fejleszti az önismeretet, hogy tudok-e, és ez nem azt jelenti, hogy párt is állandóan váltsunk, mert helyenként már ez sok is, tehát ami ahogy csináljuk, mert ugye nagyon sokszor, ha nem fejlődünk, ezt mindenki tudja, ugyanabba választunk bele. Tehát mindig a mély sémáinkra választunk, ugye ezt nevezzük sémakémiának, tehát hogy azt vonzuk be, aki pont nem biztos, hogy kielégíti azt, amire szükségünk lenne, hogy az egész életünkben egy úgynevezett reflektív kapcsolatba fejlődünk, ami azt jelenti, hogy reflektálnak ránk. Tehát mondanak valamit. Tehát kisgyerek oda megy az anyjához mosolyogva, és az anyja vagy ölbe veszi, vagy pedig elzavarja. Vagy pedig nem is veszi észre, tehát hogy tehát valahogy így reflektálnak ránk, és ebből kialakulnak bennünk a tudattalamba, és ez a baj, hogy ez tudattalan. Gondolatok, hogy mennyire vagyok értékes, érzések, hogy hogyan érzem magam biztonságban, és kialakulnak mindenféle testi érzések is, és egyébként nagyon sokan a testi érzést érzik. Tehát azt érzik, hogy szorongok, tehát mit tudom, én a főnökömmel beszélek, és fölemeli a hangját, és elkezdek szorongani, akkor nem biztos, hogy különbséget tudok tenni, hogy most az itt és mostba vagyok. A főnökömnek rossz napja van, vagy egy nehéz éjszakán van túl, vagy így tud kommunikálni, vagy bár, mert ha a felnőtt énem kapcsolna be, akkor ezt gondolnám, hogy ő ezt tudja csinálni. És nem is biztos, hogy nekem szól, mert lehet, hogy előtte valami olyanba volt benne. De ha nekem is szól, nem egy kis gyerek vagyok, aki nem mondhatom azt, hogy értem, amit mond, szeretném, ha megbeszélnénk, de ne ebbe a hangnembe. Tehát hanem vagy összemegyünk kicsire, és nem szólunk megint semmit, vagy pedig mi is elkezdünk kiabálni, vagy kiosztjuk mind a egyik gyerekből be a másik gyerekbe, hogy ne kiabáljon velem, na ettől még jobban kiabál, vagy hónap főmond nekem, vagy mit tudom én, tehát attól függ, hogy milyen személyiség. Tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ezek a mintázatok, ezek felnőttként is jellemeznek bennünket. És ugye ezzel megyünk be a párkapcsolatba is, ezzel megyünk be a szülők, hogy én most mitől szorongok, ez hogyan voltak ezek a játszmák mondjuk az én csecsemőkoromban, csak erre nem emlékszem. De lenyomatként ott van, és az igazi önismeret, hogyha ezekre pontosan rá tudok látni. De erre nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, minek kell a múlttal foglalkozni. Én is azt gondolom, hogy nem a múlttal kell foglalkozni, az itt és mosttal kell foglalkozni, de itt és most mitől szorongtam be, azt nekem tudnom kell, különben nem fogom tudni megoldani. Érthető, és ebben azért mondom, hogy rengeteg gyakorlatot raktam, és ugye ami, vannak a, ugye ilyen aktív sebeink, ugye az főleg a bántalmazás, és ugye a bántalmazásnak, a gyerekkori bántalmazás, ugye, 5 fajtája van legalább, tehát ez a verbális bántalmazás, és egymást is bántalmazzuk. Tehát amikor minősítgetjük egymást, hogy te ilyen hülye vagy, meg elment az eszed, meg máma nem vagy normális, meg hadd ne soroljam, hogy elmentek otthonról, meg ezek ilyen finomabbak, tehát hogy meg a toleranciád elég kicsi, anyukám. Tehát hogy, na most ezek ilyen passzív-agresszív megnyilvánulások, mert hogy miért minősítgetsz engem, tehát hogy ez fontos, hogy ezek ilyen, tehát a verbális bántalmazást teljesen kimerítik. Tehát azért tudattalanul ebbe se gondolunk bele, és azért ez megint egy nagyon nagy felelősség. Na most a bántalmazás, ugye a testi bántalmazás még, a szexuális bántalmazás, és nagyon sok a szexuális bántalmazás, és ugye ott van az, hogy a szexuális bántalmazásban is a bántalmazott mindenkibe bánta, aki bántalmazva volt, az mindenkibe bántalmazót lát. És ki is tudja provokálni egyébként, hogy egy kicsit bántalmazzák meg. Tehát legalább beszólsz neki, vagy valami, mert mond olyanokat. Tehát, hogy nagyon nehéz az, hogy önismeretileg tartunk-e ott, hogy elhiszem-e, hogy engem nem fognak bántalmazni. Tehát mikor valaki mondjuk megismerkedik valakivel, és akkor vagy ilyen nagyon szépeket lát róla, vagy beindul a bántalmazottakba a szorongás, hogy nem fog-e bántani. És jönnek ezek a paranoid gondolatok, hogy fú, már úgy nézett, már azért nem mindegy, hogy hol találkozom vele, meg biztos nem felelek meg neki, nem fogok neki tetszeni, meg nem leszek jó neki. Tehát, hogy egy csomó ilyen gondolatunk van, mert hogy azt szoktuk meg, hogy mindig bántottak bennünket, tehát aki bántalmazott volt. És akkor a negyedik bántalmazási forma, amikor a bántalmazást kell végignézni. Tehát mikor anya-apa verekszik, és a gyerek végignézi, vagy mondjuk az apa, aki az egyik gyerekére ki van akadva, mert ilyen is van, hogy a fiút nem tudja elviselni, pedig apa magát látja a fiúba. Ez azért mély önismeret kéne attól, hogy miért a fiút bántom, a lányt meg nem. Tehát, mert a kicsi énemet bántom. Tehát, hogy hogyan tudom ezt a mindennapokba észrevenni, de tudom azt is, hogy mondjuk honnan jön bennem. De ugyanez a testvérkapcsolatokban is, mert arra is mindjárt kitérek röviden. Tehát, hogy tehát ez a negyedik bántalmazás, és az ötödik bántalmazási forma, az pedig az elhanyagolás. Tehát amikor érzelmileg, vagy testileg, vagy ma is nagyon sok gyerek sajnos el van hanyagolva, tehát ez a fajta elhanyagolás, egy szerző egyszer azt írta, hogy ugye a távolságtartó szülő, hogy ez olyan, mint a rákos daganat, így szétárad a gyerek lelkébe. És hogy a gyerek nem tud szeretni, és mindig azt éli meg, hogy ő nem szerethető, mert hogy nem a gyerekek azt mondják, hogy apa meg anya dolgozik, de a lelkükben, mikor mélyebben megnézzük, akkor az van, hogy nem szeretnek, mert nem vagyok szerethető. Tehát ezért az elhanyagolás is egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz bántalmazás, és hogy hogyan tudom, ha én elhanyagolt gyerek voltam, hogyan tudom megadni magamnak, mert az a baj, hogy magamat is kezdem elhanyagolni. És ugye ezeket nevezzük ilyen aktív sebnek, és a finom sebek, azok pedig az egyéb szülőtípusok, tehát a bántalmazó szülőn túli szülőtípusok.
0: A pozitív önbecsülés belső forrásból táplálkozik. Része az önértékelés, az önelfogadás és az önbizalom, vallja el Stipkovics Erika, klinikai szakpszichológus. Az egészséges önbizalom a közvélekedéssel ellentétben nem az önhitségen alapul, hanem a reális önismereten, azaz a képes vagyok érzése reális tettekre sarkal bennünket, megóva túl és az alulvállalástól. Problémáink mögött zömében gyermekkori sérülések állnak, mert hogy Elstipkovics Erika szerint a gyermeki lélek képlékeny, olyanná válik, amilyenné a szülők formálják. A szülők szeretetét, félelmeit, szorongásait sűrítve őrzi magában, ahogy a megszégyenítés, a bántalmazás nyomait is. Felnőttként minden, ami velünk, bennünk történik, ezen a korán kialakított érzelmi szűrőn megy át, így a későbbi helyzeteket tudattalanul a koraihoz hasonló viselkedést váltanak ki. Felnőtt kapcsolatainkban újraélünk olyan korai tudattalan érzelmi sérüléseket, amelyekhez a jelen helyzetnek, a másik embernek, például a főnökünknek, párunknak, gyermekünknek nem sok köze van, mégis őt érezzük hibásnak, mert rávetítjük gyermekkori élményeinket, félelmeinket, érzelmi hiányainkat. Amennyiben fejlődni kívánunk, akkor önismereti utunkon a korai tapasztalásainkat, érzelmeinket, megküzdéseinket szükséges tudatosítanunk és átírnunk, hiányainkat pedig javasolt pótolni. Kedves hallgatóink, elbúcsúzunk egy rövid zeneszám erejéig, majd a zene után folytatjuk a különféle szülőtípusok bemutatásával. Ahogy már említettem, ez idáig Elstipkovics Erikát hallották, a zene után is természetesen őt hallják majd.

0: kiváló felnőtt életünkhöz nélkülözhetetlen, hogy leváljunk nem csak szüleinkről, hanem a róluk kialakított belső szülőképünkről is. A belső szülőkép a szüleinkkel kapcsolatos sérelmeinken keresztül szűrt tapasztalataink, konfliktusaink, gondolataink, tudatos és tudattalan érzéseink, félelmeink, vágyaink egyfajta sűrítménye, amely gyermekkorunkban alakul ki bennünk. Nem objektív, mert gyermekkori érzéseink és hiányaink szűrőjén keresztül jön létre, mégis befolyásolja felnőttkori életünket, párkapcsolatunkat, kollégáinkhoz, vagy pedig gyermekeinkhez való viszonyunkat. A belső szülőképnek ugyan van valóság alapja, tárolunk olyan emlékeket, örömteli vagy fájdalmas élményeket, kedves vagy bántó szavakat, a szülő cselekedeteit vagy mulasztásait, amelyek alátámaszthatják szülőképünket, ám akár túlzóan pozitív, idealizált, akár szélsőségesen negatív, devalvált a szüleinkről bennünk élő kép, akadályozhatja a leválásunkat, akárhány évesek is vagyunk. Erről is értekezik a szülőség kapcsán Elstipkovics Erika klinikai szakpszichológus. Őt hallják a soron következő percekben.
1: A borostyán az ugye önállóságot nem ad a gyerekének, tehát ő neki nehéz, ő neki azért nincs önbizalma, mert agyon volt kényeztetve, és körülbelül a legturmixóna, és ma tele vagyunk borostyán anyákkal. És én abban bízom, hogy talán a férfiak tudnak tökösebbek lenni, mert amikor 8-9 éves gyerekek is nem tudnak egyedül aludni, hanem a apa alszik a gyerekszobában, ezt ismerik sokan. És hogy nagyon fontos az, hogy ezt hogyan tudjuk az önállóságot, és hogy elhiszem azt, hogy egyedül is képes vagyok. És nem kell nekem gedgyülni a szüleimet, mert ugye ez megfordul egy idő után, és nem is tudok messze költözni, mert hogy ebbe a borostyánságba ugye össze vagy teljesen fonódva. De ugyanez a szülősített gyerekek tömkelege, tehát akik koravénen lesznek, mert hogy vagy függők a szülők, vagy pedig

Tehát mindent tökéletesen kell csinálni, és nem élvezetből, és ott meg azt kell gyakorolni, hogy hogy tudok élvezni dolgokat, és nem azért csinálok dolgokat, mert hogy kell, és ráadásul tökéletesen kell. Ugye a kényszereseknek jó gyakorlat, mikor a fekete ruhát így telerakjuk szöszmösszel, és akkor úgy kell hagyni. Tehát, hogy ez mind a tűz, tehát körülbelül olyan, tehát, hogy nagyon fontosak. Na és akkor ugye erre alakulnak ki ezek a mélysémák, amik ugye állnak érzelmekből, gondolatokból és testi érzésekből, és ezek nagyon blokkolják az önbecsülést, tehát ezek a maladaptív sémák. Akkor is, ha túl keveset, ideírtam, hogy ha túl keveset kapunk valamiből, tehát szeretetből, simogatásból, és ezt vissza kell pótolni az önismereti úton, ezt vissza kell pótolni magunknak. Ha túl sokat kaptunk valami rosszból, tehát verésből, elhanyagolásból, tehát a bántalmazás külön, ugye ideírtam, hogy van ez a, elkülönítjük ezt az arzén meg cián módot, mert lehet, hogy egy egyszeri alkalom is, tehát egy szexuális abúzus is hagy olyan nyomokat, de van úgy, hogy folyamatosan kapom a bántalmazást, és az okoz bennem, tehát ilyen, mint a lassú ölőméreg, tehát az okoz problémát, és aztán ami a ma a legnagyobb gond, ez a túl sok valami jóból. Tehát a kényeztetésből, ugye a narcizmus az két módon alakul ki, egyrészt azzal, hogy kevés szeretetet kapok, vagy túl tutújgattak meg én voltam az Isten a családba, meg és az ugyanúgy ki alakítja a narcizmus. Tehát, hogy ez a nagyon fontos, hogy a túl sok valami jóból, és hogy nincsen kihívás. Tehát ma a gyerekekkel az a legnagyobb probléma, hogy a kihívásoktól összeroppannak. Pedig nem tudjuk, hogy mi vár rájuk. Tehát, hogy milyen évek következnek, vagy milyen évtizedek. Tehát, és ugye, ami még alakítja az önismeretünkkel ellen hat, ugye ez a szelektív azonosulás. Azért szelektív, mert senki se azonosul teljesen a szülői mintákkal. De részben, tehát van egy olyan rész, hogy hozok az anyámtól, és hozok az apámtól. Az apámmal mondjuk nem volt jó a kapcsolatom. Akkor egyrészt, hogy hogyan tudok eljutni a megbocsájtásig, ha él, ha meghalt. A másik nagyon fontos pedig az, hogy tudom megtalálni az apám meg az anyám pozitív részét. Mert mindenkinek van. Az, hogy milyen szerencsétlen élete volt, és azt leginkább úgy tudom megtalálni, hogyha megpróbálom kicsiként elképzelni. Tehát kicsi gyerekként, hogy milyen lehetett ő kicsi gyerekként. És hogy ennek a megértése, és hogy vele hogy tudok kommunikálni, meg kapcsolódni, és ez a képzeleti képessége egyébként mindenkinek megvan. És akkor ugye küzdünk ezekkel. Tehát mindenkinek van valamilyen maladaptív sémája, ebből van jó sok a szakirodalomban, most ebben nem megyek bele, de hogy tudunk megküzdeni, mondjuk ha... Azt mondom, hogy van egy, na ez sok embernek van, a szégyen, a csökkent értékűség szégyen, ez egy ilyen mélyséma. Na most, ha nekem csökkent értékűség mélysémám van, és szégyen mélysémánk, akkor vagy túl kompenzálom ezt, akkor mit csinálok? Akkor olyan nagy képű leszek, hogy alig lehet kibírni. És azt hiszem, hogy na, hát a Gyuri, aki mellettem van, a kolléga ott ül az asztal, annak aztán van önbizalma. Hát nagyon nincs. Tehát a nagyképű embereknek nagyon erősen csökkent értékűsége van, és ezt tudják túlkompenzálni. Mert erre a megküzdésre tanultak rá, hogy úgy maradnak életben, és itt is az önismereti út az nekem, aki nem vagyok túlkompenzálós, hogy hogyan tudom magamba megkeresni azt, hogy miért zavar engem Gyurinak a túlkompenzálása. És hogy azért mit tudok tenni, és azért mondom, ehhez is vannak gyakorlatok, aztán van, aki nem túlkompenzál, hanem elkerül. Ugye az elkerülés meg azt jelenti, hogy sehol nem merem megmérettetni magam, és mindentől szégyellem magam. Attól is szégyellem magam, ha nem tudom ezt rendesen végigmondani, attól is ahogy én gondolom persze a tökéletességgel, attól is szégyellem magam, hogyha mit tudom én, fogytam 5 kilót, vagy hisztam 12-t, vagy mit tudom én, nem mentem el a fodrát, de van, akinek a főfut a harisnyája már ott, és nem megy ki az utcára, mert hogy szégyelli, hogy de nem ezt mondja, hogy szégyellem, hanem, hogy mégis ilyen topisan mégse. És akkor messze van a topistól. Tehát, hogy ebbe a realitás érzékünket elveszítjük. És ezért nagyon fontos az önbecsülés fejlesztése, mert ezek

0: Ezeket vissza lehet pótolni, ezeket meg lehet változtatni, és azt is, hogy hogyan hat rám egy ilyen ember, aki elkerül. Például, hogy a gyerekem, hogy miért nem megy egyetemre, mikor milyen jó képességű. Mert nem akar, és miért nem akar? Mert nem hiszi el, hogy képes rá. És hogy erre, hogy képes vagy rá, erre is, hogy ebbe is hogyan lehet segíteni. A másik meg az elfogadás, amikor elfogadom ezt a csökkent értékűség és szégyen, ez hogy néz ki? Hogy választok egy olyan párt, meg egy olyan főnököt, ha meg valami ismétlődik, hogy a főnököm is olyan, meg a párom is olyan, akkor főleg el kell gondolkodni és magamba nézni. Választok egy olyan párt, aki erősíti bennem a csökkent értékűséget. Mert hogy tudattalanul a lelkembe én is elfogadtam. És mindenbe kevés vagyok neki, érezteti. Mondja nekem, ennyi pénzért akarsz apukám dolgozni. Ebből akarod eltartani a családot? És ezeket kapom, és mindenféle megjegyzéseket, aztán hadd ne mondjak csúnyábbakat is, tehát hogy és ezeknek a megdolgozása is a saját dolgunk. Tehát, hogy nem azzal kell foglalkozni, és mindenki ezt kérdezi, hogy miért mentem én ehhez hozzá? Hát milyen hülye voltam, persze ugye a szenvedélyszerelemben ott kicsit ugye más a szemüveg, de hogy nem ez a kérdés, hogy miért mentem hozzá. Azért, mert a sémakémia az működött. Tehát, hogy a saját bajunkra választottunk. Hanem az, hogy tudtok-e menni azon az úton, mert a párkapcsolatról én azt gondolom, és ezt írtam a párkapcsolati könyvemben, hogy a párkapcsolat ez egy közös fejlődési út. Akkor lehet a legtöbbet fejlődni benne, tehát hogy ez nagyon fontos.
1: Az elmúlt közel fél órában El Stipkovics Erika klinikai szakpszichológus állt hallgatóink rendelkezésére. A nagy interjú első részét múlt héten közvetítettük, a második részt pedig ma kínáltuk. A múlt hét folyamán az önismeret kérdését vettük górcső alá, a mai nap folyamán pedig az önbecsülés és a szülőség különféle aspektusa került figyelmünk fókuszába. Bízom benne, hogy az interjú harmadik része is majd felkelti hallgatóink figyelmét, melyet a soron következő hetekben kínálunk. Na tehát így kérem, töltsék velünk a délelőtt hátra levő részét.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Új emléknap bevezetését javasolja az SNS. Magyarország nem válik le az orosz energiáról. Lehűlés érkezik, holnap már csak 14-19 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Szlovákia és Ausztria nem csak földrajzi értelemben, hanem politikailag és elsősorban emberileg is közeli partnerek, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután ma a pozsonyi elnöki palotában fogadta Alexander van der Bellen osztrák államfőt. Mindkét fél megerősítette, hogy a két ország közötti kapcsolatok kiváló szinten vannak, és elkötelezettek azok további mélyítése mellett. A két elnök tárgyalt a kétoldalú és regionális együttműködésről, valamint aktuális globális kérdésekről is. A Szlovák Nemzeti Párt javaslatot nyújtott be a parlamentbe egy új emléknap létrehozására, amely szeptember 18-ára esne. A javaslat értelmében ez nem lenne munkaszüneti nap. A párt képviselői szerint a kezdeményezés célja a nemzeti öntudat erősítése és az állami zászló, mint önálló állami jelkép jelentőségének hangsúlyozása. Az emléknap kijelölésével méltó keretet szeretnének teremteni a zászló történelmi és szimbolikus szerepének évenkénti felidézéséhez, különösen az oktatási, kulturális és társadalmi élet területén. A pozsonyi Comenius Egyetem jogi kara és a Védelmi Minisztérium közösen készíti elő a Nemzeti Védelmi Erők elnevezésű új választható tantárgyat. A kurzus a 2026-27-es akadémiai évtől válik elérhetővé az egyetem összes karának hallgatói számára, és egy kéthetes kiképzést is magában foglal, tájékoztatott az intézmény a honlapján. A tantárgy egy 4 órás bevezető elméleti oktatásból, valamint egy kéthetes gyakorlati blokkból áll majd, amelyet a tanév során több turnusban tartanak meg. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatását követő tájékoztatón. Kijelentette, Magyarország rendelkezik 2 kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát. Alexander Stubb finn államfő úgy véli, hogy az ukrajnai háborúval összefüggésben Európának közvetlen megbeszéléseket kellene folytatnia Oroszországgal. A politikus a Corriere della Sera című olasz napilapnak adott hétfőn megjelent interjújában beszélt erről. Itt az ideje megkezdeni a tárgyalásokat Oroszországgal, hogy erre pontosan mikor kerül sor, azt nem tudom, fogalmazott Stubb. Hangsúlyozta, amennyiben az Egyesült Államok Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikája nem szolgálja Európa érdekeit, akkor saját közvetlen szerepvállalásra van szükség.
0: Időjárás.
1: Az éjszaka folyamán erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé kell esőre, záporokra számítani, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, egyes térségekben kiadós csapadék hullhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. Holnap napközben többnyire borult marad az idő, nyugaton este felé már helyenként felszakadozhat a felhőzet, eleinte sokfelé, később főként keleten várható eső, zápor, elszórtan zivatar. Jelentős lehűlés érkezik, a nappali csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Komoly baleset történt az R1-es gyorsforgalmi úton Nyitra közelében a Zólyom felé vezető oldalon a 40-es kilométernél. A rendőrség tájékoztatása szerint az érintett útszakasz jelenleg teljesen le van zárva, áll a forgalom. A torlódást Nyitrán keresztül haladva kerülhetik el. Radar méri a sebességet Ozsgyán után Rimaszombat felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám.
2: Szeretné, ha otthon a patyol tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig, vagy a készlet erejéig tart.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Ausztria legnagyobb vidéki kastélybirtokát 1725 és 29 között a népszerű és roppant gazdag Savoyai Jenő herceg építette, a kor legmenőbb udvari építésze Hildebrand tervei alapján egy régebbi erődített kastély helyére, annak egyes részeit megtartva. A herceg 1736-os halála után gyermekei nem lévén unokahúga örökölte a birtokot, aki elajándékozta a nála jóval fiatalabb férjének. 1755-ben vásárolta meg a birtokot a Habsburg császári család, Mária Terézia és férje Lotaringiai Ferenc, akiknek kedvenc tartózkodási helyszínük volt a birtok. A császárnő, miután megözvegyült, az 1770-es években ízlésének és érdeklődésének megfelelően átalakítatta a kastélyt. A Schlosshof, ahogy már említettem, Alsó-Ausztria egyik legnagyobb kastélyegyüttese, a Duna és a Morva között fekszik, így zajlott a Morva-mezei csata is. Helyszíni beszélgetésünk következik Schlosshofból, amely helyszín Bécsből és Pozsonyból akár kerékpárral is megközelíthető. A soron következő percekben Orbán Zsoltot, a Schlosshofi kastély marketing és értékesítési menedzserét hallják.
1: Gondolom, hogy a Schlosshofi kastély már nagyon sok embernél ismerős név, tehát ugye egy kastélykomplexumról van szó, ami pár kilométerre fekszik a szlovák osztrák határtól, tehát Ausztriában. Egy fél órára vagyunk Pozsonytól körülbelül, sőt, ugye Pozsonyból még tömegközlekedéssel is megközelíthető Dévényújfalon keresztül. Hát, ami a 2026-os évet illeti, nagyon sok a rendezvény. Tehát ugye itt egy 60, közel 70 hektáros kastélykomplexumról van szó, ami a Schönbrunn Group társaság kezelésében inkább ilyen rendezvényközpont, tehát nagyon sok, szinte majdnem minden hétvégén különböző programokkal várjuk a családokat. A májusi ünnepségtől kezdve egészen ugye az őszi, nyári programok. Hát a kastély maga ugye nem csak rendezvényhelyszín, hanem egy nagyon szép történelmi helyszín is. Ugye a kastélyt Savoyai Jenő herceg alakította ki ebbe a formába, vadászkastélyá, Versailles mintájára, mert aztán később a császári család vásárolta meg, így lett a Habsburgok tulajdonába, és így lett Mária Terézia kedvenc nyári rezidenciája.
0: Mit érdemes még tudni nekünk szlovákiai magyaroknak a szobanforgó kastélyról és magáról a kontextusról? Ugye egy kis ízelítőt most mondtál, vagy egy kis ízelítővel szolgáltál. Én elmondanám hallgatóinknak, hogy mi most ugye a kastély parkjában beszélgetünk, és itt élvezzük ugye a kellemes időt és magát a hangulatot. Mi az, amit érdemes tudni, mi az, amit érdemes még megjegyezni, akár itt történeti szinten?
1: Először is talán arról röviden, hogy is működik a kastély maga. Ugye nagyon sokan egy kastélyt úgy képzelnek el ma, hogy ez egy múzeum, ahova bemegyünk egy óra alatt, megnézzük a bútorokat, és aztán elhagyjuk az egészet, és innentől kezdve szinte már unalmassá válik a lét. Hát Schlosshof nem ilyen. Tehát ugye itt van történelmi belső terek, időszaki kiállítások, de viszont hatalmas mennyiségben élvezhető a kinti terület. Tehát ugye, ahogy említetted, most épp a Rózsakertben ülünk egy árnyékos helyen. Tehát történelmileg ugye, ez volt itt a kérdés, ugye történelmileg a kastély nagyon fontos szerepet játszott, mivel egy kedvenc vidéki kastély volt, ráadásul ami a belső tereit illeti, ugye egyedülálló az a lakosztály, amelyet Mária Terézia számára alakítanak ki, már az özvegy Mária Terézia számára, ami egyedülálló Ausztriában, ez az özvegyi lakosztálya, illetve van egy érintetlen barokk kápolnánk, ahol a kedvenc lánya Mimi ment férhez. Tehát rengeteg a történet, rengeteg a lehetőség tárlatvezetések alatt is. És ami a magyar hallgatóknak szerintem fontos tudni, hogy nyitunk már Magyarország felé, a magyar ajkú látogatók felé, és már magyar tárlatvezetéseket is lehet élvezni a kastélyban.
0: Hogy jött ez a kontextus? Számból vetted ki egyébként a szót, tehát hogy a magyar érdeklő külföldök miatt, vagy a magyar történelmi vonatkozások miatt, mert hogy itt egyébként ugye magyar szót és szlovák szót is lehet hallani, ezt is egy kicsit tegyük helyre a hallgatók irányába, és én elmondanám, hogy Orbán Zsoltával beszélgetünk még mindig.
1: Mi nagyon közel vagyunk a határhoz, tehát a Morva folyó innen 3 kilométer, tehát egy gyalog lehet elsétálni Dévényújfalura, tehát a szlovák látogatottságunk nagyon magas. Éppen ezért ugye pár éve jött az az ötlet, hogy ugye kétnyelvűvé tegyük a kastélyt, szlovák, illetve tehát német, ugye Ausztriában vagyunk, de mivel a magyar, nagyon magas a szlovák látogatottság, ezért ugye a szlovák a másik olyan nyelv, amit feliratokon, kiírásokon, leírásokon lehet itt olvasni. Viszont ugye az sem titok, hogy ugye ez itt hármas határ. Tehát közel a magyar határ, és nagyon sok a magyarországi látogató is már egyre több, és természetesen ugye a szlovákiai magyar látogató még közelebb van Schlosshofra. Tehát innen jött az ötlet és cél, hogy nyissunk az anyanyelvek felé.
0: Azok a látogatók, akik megjelenek és ide csöppennek, szerintem nagy élvezettel nyugtázzák azt, hogy mennyire rendben van tartva minden, mennyire osztrák a színvonal. Mi az, amit az osztrákok szerinted tudnak ilyen jellegű kulturális téren, amit mi nem tudunk, vagy amit mi elsajátíthatnánk? Akár csak az értékmentés, az értékmegőrzés, vagy az értékeinkhez való hozzáállás terén, milyen válasszal tudnál szolgálni a téren, és én elmondanám, hogy inkább egy civil jellegű beszélgetést folytatunk, ez nem egy szakmai szimpózium, inkább csak így érdeklődés szintjén vagyok arra kíváncsi, hogy mi az, amit ők másképp csinálnak műemlékvédelem terén.
1: Ugye először is azzal kezdeném, hogy igaz, hogy itt egy 300 éves kastély áll, illetve a kastélybirtok, de 2001-be kezdték el a revitalizációját, tehát az újratatarozását és a kiépítését. Tehát az, amit ma itt látunk, ez az elmúlt 25 év eredménye, ami egy csodás autentikus hely, és idézi a barokk jelleget. Válaszodra, illetve a kérdésedre válaszolva talán annyit, hogy abban látom az egésznek a, lehet, hogy úgy tűnik nekünk, hogy ők ezt jobban, tehát az osztrákok jobban tudják, illetve jobban csinálják, mert valahogy a kötődés más, tehát hogy az embereknek megmaradt ez a folyamatos értékmegőrzés, illetve a tisztelet. A másik vagyona iránt a tiszteletet nem történt az meg, hogy ugye szétrabolták, szétszették téglákból a kastélyokat, várakat, ami ugye sajnos Szlovákiában elég gyakran megtörtént, illetve megtörténik még máig. Tehát, hogy ez itt nincs. Például Schlosshof a tipikus példája annak, ugye az 50-es évektől nem volt semmi. Tehát az 50-es években, amikor ugye a szovjet hadsereg kiköltözött, mert laktanyaként működött egy ideig, kiköltözött a kastélyból, onnantól kezdve bezárták a kastélyt, és itt állt 50 évig. És nekinek nem jutott az eszébe azt, hogy most elvigye a tetőcserepet, hogy szétszedje az épületet, hogy valamit ellopjon. Az érték megőrzés, illetve inkább talán a tisztelet az, amit úgy gondolom, hogy itt a helyes szó. És hát ami az érték megőrzés illeti, természetesen a törvények. Tehát, hogy ugye azért az osztrák állam törődik azzal, hogy megmaradjon a kulturális örökség.
0: Itt jegyezném a kedves hallgatóink irányába, hogy elbúcsúzunk egy rövid zeneszám erejéig, majd folytatjuk beszélgetésünk második részét.

0: Ausztria legnagyobb vidéki kastélybirtokát 1725 és 29 között a népszerű és roppant gazdag Savoyai Jenő herceg építette, a kor legmenőbb udvari építésze Hildebrand tervei alapján egy régebbi erődített kastély helyére, annak egyes részeit megtartva. A herceg 1736-os halála után, gyermekei nem lévén, unokahúga örökölte a birtokot, aki elajándékozta a nála jóval fiatalabb férjének. 1755-ben vásárolta meg a birtokot a Habsburg császári család, Mária Terézia és férje Lotaringiai Ferenc, akiknek kedvenc tartózkodási helyszínük volt a birtok. A császárnő, miután megözvegyült, az 1770-es években ízlésének és érdeklődésének megfelelően átalakítatta a kastélyt. A Schlosshof, ahogy már említettem, Alsó-Ausztria egyik legnagyobb kastélyegyüttese, a Duna és a Morva között fekszik, így zajlott a Morva-mezei csata is. A zeneszám előtt beszélgetésünk első részét közvetítettük Orbán Zsolttal, a Schlosshofi kastély marketing és értékesítési menedzserével. Egyet szusszantunk, most pedig a beszélgetés második részét hallgathatják meg. Az állandó kiállításokról beszélgetünk, de szótejtünk a kastély történelméről is. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is. Ha belépünk a kastélyba látogatóként, mit árul a szemünk elé, mit láthatnak a nézők, a látogatók, az érdeklődők? Jöhetnek nyugodtan a történetek is.
1: A múzeum része a kastélynek az első emelet. Tehát mindig ugye a beletázs az első emelet volt az úri emelet, ahol a tulajdonosok laktak, így van ez Schlosshof esetében is. És két gyönyörű szép lakosztályon tudunk keresztül sétálni. Ugye ez az állandó kiállításunk, amelyet egyrészt a Kalapos király, második József számára alakítottak ki, ez egy gyönyörű szép és nagyon szépen felújított császári lakosztály, majd a barokk kápolnán, illetve a dísztermen keresztül átsétálunk, ugye abba az egyedülálló légkörbe, amit Mária Terézia számára alakítanak ki az özvegyi lakosztályban. Tehát, amit viszont tudnunk kell, hogy ezekben a gyönyörű szép termekben, hogy ugye bútorozott lakosztályokról van szó, ami egyedülálló, főleg, hogyha a szlovák, illetve a szlovákiai hallgatók, vagy akár a magyarországi hallgatók számára egyedülálló az, hogy eredeti a berendezés. Tehát megtalálták több mint 1000 darabját az eredeti berendezésnek, és ez került vissza az elmúlt 25 évbe ezekbe a termekbe.
0: Ez egyébként teljesen egyedülálló, hogy megtalálták, és hogy kerültek vissza. Nyilván minden tárgynak megvan, műtárgynak megvan a maga története, maga útja, de ugye teljesség igénye nélkül visszavásárlás útján, vagy milyen úton kerültek vissza ezek a műtárgyak?
1: Ez egy nagyon érdekes történet ebben az esetben, ugyanis Mária Terézia annak idején, ugye a 18. században úgy döntött, hogy megalapít egy bútorraktárat, aminek az volt a célja, hogy elraktározzák a nem divatos, illetve a nem kívánt bútorokat, majd ezeket újra használják, és ebből bútorozták be például az osztrák nagykövetségeket külföldön, illetve a minisztériumokat. Ez a bútorraktár, ez máig folyamatosan működő raktárról van szó, ami ma közel 61 ezer berendezési tárgyat tartalmaz, és 1898-ban ugye volt egy korszaka Schlosshofnak, amit ugye katonaiskola, majd laktanyaként működött. És automatikusan jön az a kérdés, hogy akkor mi lett ezekkel, miért nem vitték el, miért nem tették tönkre ugye a laktanyák, a katonai korszak, mert akkor már nem volt itt. Tehát 1898-ban Ferenc József császár úgy döntött, hogy kiüríti a kastélyt, de nem csak a belső tereket, hanem a kastély kertjét is, tehát a szobrokat, szoborcsoportokat, gyönyörű szép kovácsolt vas kapukat. Ugye ennek nagy része pontosan ebben a bútorraktárban landol, tehát nem adták szét, nem árulták el, tehát nem ment aukciós házba, és itt a raktárban találták meg több mint 1000 darabját a berendezésnek, ugyanis nagyon részletes leltár készült a kastély szobáiról. Először, amikor Savoyai Jenő herceg meghalt, ugye felmérték azt, hogy az örökös mit örökölt a nagybátyja után, illetve másodszor, amikor ugye elszállítják a bútorokat.
0: Nagyon köszönöm a kis kitérőt. Ha tovább haladunk a kastélyon belül, még mit láthatnak az érdeklődők? Ugye említettük az első emeleten található állandó kiállításatokat, még mi az, ami még érdekes lehet hallgatóink számára?
1: Ugye van egy állandó kiállításunk, ami a bútorozott lakosztályokat illeti, de minden évben, a főszezonban ami idén március 7-től egészen november 2-ig. Ez egy időszaki kiállítás. Mindig különböző tematikát dolgozunk fel. Idén a téma a barokk kert, ami körülvesz minket, ha megérkezünk Schlosshofra. Tehát ugye a játékos szimmetria, a barokk kert, mint műalkotás, ugye ezzel a címmel a barokk kertek kialakulását, felépítését mutatja be, egy nagyon érdekes kiállítás. Majd ugye pontosan ez volt a cél, hogy miután az ember elméletben meghallgatja, illetve elolvassa a szép szövegeket a termekben, amint kisétálnak a kertbe, látják azt, amit előtte hallottak. És rengeteg érdekes sztorit is hallunk benne a kastélyban.
2: Külön szeretelek volna kérdezni a kertről, de ha már ide kanyarodtunk válaszodban, mit érdemes tudni a Schlosshofi kastély kertjéről, magáról ugye a szimmetriát említetted, ezt csak így teljesen laikusként merem kérdezni, vagy megjegyezni, mi az, amit érdemes tudni, amit ugye rádióban nem nagyon tudunk megnézni, csak meg tudjuk hallgatni. Mitől más ez a kert, és miért olyan hívogató a látogatók számára?
1: Ugye egyrészt azért érdekes a barokk kert, mert nagyon kevés maradt fenn belőle. Ugye a barokk, a rokokó, illetve ugye a 19. században jött be a divatos angol kert, ami már inkább felszabadultabb, erdőszerű parkok jöttek létre, amiket ugye a divatnak megfelelően átépítettek, eltüntettek, tehát nagyon kevés barokk kert maradt fenn az utókorra. Ja, most Schlosshof esetében pontosan ez az érdekesség, hogy azzal, hogy a Habsburgok elvesztik az érdeklődésüket a kastély iránt Mária Terézia után, nem nyúlnak hozzá a kerthez. Tehát, hogy igen, hagyják enyészetnek, kezdenek szétesni a szökőkutak a 19. század közepén, de nem építik át, és ez itt a lényeg. Majd ugye a 20. század 90-es éveiben megtalálták az eredeti barokk kert terveket, tehát a kertmérnök terveit, és ezek a különböző festmények, Canaletto festmények alapján visszaállították a barokk kertet az eredeti állapotába, és ez itt az egyedülálló. A működő szökőkutakkal tényleg úgy tűnik, hogy a 18. században vagyunk, hogyha egy sétát teszünk. Ugye itt egy 7 teraszos, 16 hektáros barokk kertről van szó, ami a kastély köré épült.
2: És ugrunk egyet az időben, 2026-ban, a 21. században is hívogató a szóban forgó barokk kert, mert hogy olyan attrakciók is vannak kisgyerekeseknek, családoknak, mindenkinek, aki érdeklődik a természet iránt, mindenki megtalálja az érdeklődésének való látványosságot, pihenésre szolgáló helyet, sarkot, ugye? Tehát, hogy azért ez is egy fontos dolog, hogy nem csak a régi dolgok maradtak meg, hanem megújult, és az az újdonság, amit itt mindannyian látunk és tapasztalunk, ez hívogató lehet a mai kisgyermekes családok számára is.
1: Hát igen, tehát mindenképpen azt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy a Schlosshof nem csak történelmi helyszín. Tehát, hogy az, aki szereti a történelmet, szereti a sztorikat a császári családról, illetve a Savoyai nő hercegről, megtalálja a magáét Schlosshofon mindenképpen, de nem csak erről szól itt az élet. Tehát itt van egy autentikus birtok, tehát amit a 18. században ugye kialakítottak, ez az egyik legnagyobb és legmodernebb birtokok közé tartozott a,

0: Hogy van magyar és szlovák nyelvű tárlatvezetés, de most hallgatóink irányába talán az a legfontosabb kulcsinfó, hogy magyar tárlatvezetéssel is szolgáltok. Mikor, milyen időszakokban, milyen periódusokban, ezt is mondjuk még el beszélgetésünk végén.
1: Ugye szlovák nyelvű tárlatvezetésünk gyakrabban van, természetesen pontosan a magas látogatottság miatt. Szlovák nyelvű tárlatvezetésünk minden vasárnap és szlovákiai ünnepnapokon, de utóbbi időben ugye megemeltük a magyar tárlatvezetések számát is. Ha kimondottan valaki magyarul szeretné élvezni a kastély belsőt, akkor minden hónap első vasárnapján van kétszer tárlatvezetés, illetve magyar állami ünnepeken úgy szintén. De minden információ megtalálható a weboldalunkon is, aminek van egy magyar mellékoldala, tehát hogyha azt az emberek felkeresik, akkor mindig friss az info. És ugye várunk mindenkit szeretettel, bármi évszakban és bármilyen időjárással.
0: Az osztrák-szlovák határ közelében festői környezetben található Schlosshof kastélya, amely Ausztria egyik leglenyűgözőbb barokk együttese. Az egykori hadvezér Savoyai Jenő herceg rezidenciája a 18. század pompáját idézi meg, gazdagon díszített kastélytermekkel és egy lélegzetelállító hétteraszos barokk kerttel, ahol a történelem, a természet és az élmények harmonikus egységben olvadnak össze. A kastélypark minden évszakban új arcát mutatja, mert hogy tavasszal virágba borul, nyáron a szökőkutak hűsítik a vendégeket, ősszel pedig aranyló fények járják be a sétányokat, és télen is érdemes ellátogatni a Schlosshofi parkba, mert hogy ünnepi vásár és varázslatos hangulat várja az érdeklődőket. A történelmi majorság különleges időutazásra is hívja a látogatókat, mert hogy ritka házi állatok, kézműves műhelyek, állatsimogató és számos egyéb attrakció gondoskodik a kikapcsolódásról. Magyar nyelvű tárlatvezetésre is van lehetőség, ahogy már említettük, minden hónap első vasárnapján, valamint magyar állami ünnepeken. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Schlosshofi kastély marketing és értékesítési menedzserével, Orbán Zsolttal beszélgettünk.

0: Május 6-án ünnepelte a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara a helyi magyar pedagógus képzés 65. évfordulóját. A Jószóval Oktasd következő adásában a helyszínre látogatunk el. Összeállításukban megszólal László Béla, a kar alapító dékánja, Bárci Zsófia, a kar előző vezetője, valamint Szekeres László, az intézmény jelenlegi dékánja.
1: A magyar képzés története alatt Nyitrán 65 év alatt 5500 pedagógust bocsátottunk sikeresen útjára, és elmondhatom azt is bátran, hogy nincs olyan szlovákiai iskolai intézmény, ahol ne dolgozna nyitrai végzős.
0: Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom önöket kedden a 16 órai hírek után, az ismétléssel pedig szombaton a 15 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Ozogány Ernő szakíró hosszú ideig volt munkatársa a Pátria Rádiónak. Meg nem élt 75. születésnapja alkalmából gazdag munkásságát idézzük fel a vele készült beszélgetésekkel. A részletekről a szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai hírek után közvetítünk. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SNS új emléknapot javasol a Szlovák Köztársaság állami lobogójának napját. A finn elnök szerint Európának tárgyalnia kellene Oroszországgal. Este záporokkal és hevesebb zivatargócok kialakulásával lehet számolni, reggel 10 és 15 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Szlovákia és Ausztria nem csak földrajzi értelemben, hanem politikailag és elsősorban emberileg is közeli partnerek, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután ma a pozsonyi elnöki palotában fogadta Alexander van der Bellen osztrák államfőt. Mindkét fél megerősítette, hogy a két ország közötti kapcsolatok kiváló szinten vannak, és elkötelezettek azok további mélyítése mellett. A két elnök tárgyalt a kétoldalú és regionális együttműködésről, valamint globális kérdésekről. A Szlovák Nemzeti Párt javaslatot nyújtott be a parlamentbe egy új emléknap létrehozására, amely szeptember 18-ára esne. A javaslat értelmében ez nem lenne munkaszüneti nap. A párt képviselői szerint a kezdeményezés célja a nemzeti öntudat erősítése és az állami zászló, mint önálló állami jelkép jelentőségének hangsúlyozása. Az emléknap kijelölésével méltó keretet szeretnének teremteni a zászló történelmi és szimbolikus szerepének évenkénti felidézéséhez, különösen az oktatási, kulturális és társadalmi élettel. Területén. A pozsonyi Comenius Egyetem jogi kara és a Védelmi Minisztérium közösen készíti elő a Nemzeti Védelmi Erők elnevezésű új választható tantárgyat. A kurzus a 2026-27-es akadémiai évtől válik elérhetővé az egyetem összes karának hallgatói számára, és egy kéthetes kiképzést is magában foglal, tájékoztatott az intézmény a honlapján. A tantárgy egy 4 órás bevezető elméleti oktatásból, valamint egy kéthetes gyakorlati blokkból áll majd, amelyet a tanév során több turnusban tartanak meg. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István, magyar gazdasági és energetikai miniszter jelölt a bizottsági meghallgatását követő tájékoztatóján. Kijelentette, Magyarország rendelkezik 2 kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát. Alexander Stubb finn államfő úgy véli, hogy az ukrajnai háborúval összefüggésben Európának közvetlen megbeszéléseket kellene folytatnia Oroszországgal. A politikus a Corriere della Sera című olasz napilapnak adott, ma megjelent interjújában beszélt erről. Itt az ideje megkezdeni a tárgyalásokat Olaszországgal, hogy erre pontosan mikor kerül sor, azt nem tudom, fogalmazott Stubb. Hangsúlyozta, amennyiben az Egyesült Államok Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikája nem szolgálja Európa érdekeit, akkor saját közvetlen szerepvállalásra van szükség.
0: Időjárás.
1: Az esti éjszakai időszakban várhatóan egy hideg front éri utol a kelet felé helyeződő meleg frontot, újabb hullámban érkező nyugati-keleti irányban mozgó záporokkal és hevesebb zivatargócok kialakulásával lehet számolni. Élénk, gyakran erős szél fúj, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Az éjszaka második felében nyugaton szeles, felhős időben csendesebb, szórványos esők a valószínűbbek, miközben a középső és keleti térség szakadozottabb felhőzet mellett még kialakulhatnak záporok, keleten zivatarok is. Holnap 2 fronthatás várható hidegfronti hangsúllyal, reggel 10 és 15 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet a D1-es autópálya nyugati szakaszán Galgóc után Pozsony irányában, valamint az R2-es gyorsforgalmi út Ozsgyánba vezető letérőjénél Rimaszombat felé. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. A nő arcai Gasparik Majával.
2: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Legutóbb, amikor mai vendégemmel egyeztettünk, annyit írtam neki, most csak élvezd Párizst. Ő pedig éppen úton volt egy újabb városban, egy újabb csoporttal és egy újabb történettel. És ezen elgondolkodtam, vajon mit jelent annak az utazás, akinek az út nem egyszeri élmény, hanem életforma. Mit ad a világlátás, mit tanítanak a helyek, az emberek, a találkozások, és mit formál mindez azon a nőn, aki újra és újra út. Indul. Mai vendégem Rajci Adrien, idegenforgalmi szakember, ez író, aki országokba szeretett bele, és számtalan történetet gyűjtött össze az útjai során. De ma nem csak helyekről és utazásokról beszélgetünk, hanem arról is, hogy mit tanít az utazás önmagunkról. Van-e sajátos női tapasztalata az útonlevésnek, és hogyan formálja a világjárást azt, ahogyan nőként jelen vagyunk a világban? Mert az utazás sokszor nem csak a világot mutatja meg nekünk, hanem önmagunkat is. Ez a mai beszélgetésünk a nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Adri, szia, köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szervusz Maja, üdvözlöm és köszöntöm a hallgatókat. Annyira magában ragadó volt a felkomp, hogy hirtelen elgondolkodtam, hogy ki a vendég, hogy biztos, hogy... Nagyon szépen köszönöm, jó volt így hallgatni, igen, jó volt hallani, és igen, most jöttem meg Párizsból.
2: Igen, Párizs, pontosan valahogy hiába akartam elkanyarodni ettől a témától, és úgy egy nagy szeletet kivenni a te világjárásodból, de valahogy itt megragadtam Párizsban, mert amikor ugye, ahogy a Felkomban is elhangzott, egyeztetésünkkor te éppen Párizsban voltál, és írtad is, hogy megnézed a noteszedet, ami éppen a buszon van, de te most éppen Párizsban vagy, és mondtam, hogy hajd, most csak élvezd Párizst. Az, akinek, ahogy a Felkomban is elhangzott, tehát az utazás, az nem csak maga az út, hanem egy életforma. Mit jelent neked az, hogy igenis ott vagyok, jelen vagyok, és tudom csak úgy élvezni Párizst, miközben egy csoport, vagy több csoport ott van körülöttem, akikre figyelnem kell, akiknek át kell adnom valamit?
3: Ez egy másfajta küldetés, más perspektíva. Persze lehet úgy élvezni Párizst, mert mint idegenvezető, amikor kiviszek egy csoportot bárhova a világba, akkor tulajdonképpen én azt az országot képviselem. És nekem úgy kell bemutatni azt az országot, mintha az a saját szülőföldem lenne. Igen, és azt hiszem, hogy ez a titka, tehát ha büszkén mutatom be, akkor abszolút élvezem, és csodálom a környezetemet, és ugye az a mérce, hogy hogyan ülepszik ez le a kedves vendégeken, mennyire vagyok hiteles.
2: Amilyen magabiztossággal mondtad most azt, hogy bárhova a világban, most ha azt mondanád, hogy menjünk, komolyan mondom, ezt olyan határozottan mondtad, hogy elhinném neked, hogy most bárhova a világban veled, ha elmennénk, akkor te azt megmutatnád nekem. Ez a magabiztosság, ez a sok tapasztalat révén került hozzád, hogy tudod, tehát, hogyha most a vendégek, vagy a csoportok szempontjából, ha nézem, tehát, hogy kell nekik, hogy ott legyen egy magabiztos idegenvezető, aki őket viszi az úton, tényleg bárhova is menjenek a világba, de veled. Tehát, hogy ez a magabiztosság, ez honnan került beléd?
3: Hát kell valaki, aki összefogja a csoportot. Általában ugye olyan utaskörről beszélünk, aki vagy nyelvi problémákkal küzdik, vagy pedig nem mer egyedül utazni, tehát hogy kell valaki biztos pont, akiben megbízhatnak. Természetesen vannak olyan helyzetek is, amikor az utas mindent jobban tud, és megpróbálja átvenni a vezetést. Olyankor kell nagyon-nagyon szépen diplomatikusan, taktikusan visszadönteni azt a mérleg nyelvét, hogy azért ki az úr a háznál.
2: Mert ugye ilyen is, hogy amikor idézőjelben mondom, az esernyőt kivennék a kezedből, és akkor így átvennék azt a bizonyos stafétát.
3: Nem, azt én adom át, hogyha valaki előre megy, előttem megy, illetve ha valamit jobban tud, akkor tessék, akkor 5 percig át lehet venni a stafétát, és ki lehet próbálni ezt a szakmát. A gyerekek szoktak ilyenkor üvöltve menekülni előlem, mert természetesen szerepelni, okoskodni mindenki szeret, de szerepelni már nem. Meg ez egy jó játék, hogy akkor próbáljuk ki. Tehát tulajdonképpen egy csapat vagyunk egy vadidegen helyen, ahol egymásra vagyunk utalva, hogy ebből mit hozunk ki pozitívan, ez rajtunk áll. Természetesen lehet megnyomorodott is az út, de senkinek nem ez a célja. Tehát innentől kezdve, ha bíznak bennem, és ugye erre az első óra áll a rendelkezésemre, vagy azt mondom, hogy az első óra és az első nap közötti 23 óra, ami a rendelkezésükre jár, áll, hogy elfogadjanak, illetve hogy megbízzanak bennem. Ha ez megtörténik, ez a csettintés, ez a csoda, akkor utána minden rendben. Ha nem történik meg, akkor ott kell dolgozni rajta, hogy mindenki jól érezze magát.
2: Dolgozni, bizalom, önbizalom, határozottság, mi az, amit tanított neked az emberekről ez a fajta világ?
3: Hú, hát ez jó kérdés, nagyon-nagyon sokat. Én minden csoportomtól úgy köszönök el, hogy ez egy óriási önismeret nekem, azaz 3 nap, 5 nap, 7 nap, 9 napos út. Általában ilyen intervallumokban viszek utakat. Türelmet tanít, alázatot tanít, megértést tanít, illetve egyre jobban tanítja azt, hogy hogyan tudok egy bizonyos létszámú vadidegen emberből egy egységet kovácsolni. Azt hiszem, hogy most ebben a szezonban ez lesz az én fő csapásom, hogy rendelkezésünkre áll pár nap, és nekem egy jó hangulatú csapattá kell gyúrnom a résztvevőket.
2: Volt már valaha két egyforma csoportot? Tehát helyszínek azok ismétlődhetnek. Maga az, hogy milyen lesz az utad, az is lehet hasonló. De a csoportdinamika, az lehet-e ugyanolyan?
3: Lehet. Igen, most megkísértem a lehetetlent, azt mondom, hogy talán lehet. Nagyon-nagyon sok függ az idegenvezetőnek a habitusától, illetve az idegi állapotától. És én hiszek benne, hogyha ugye ez az alapállapot jó irányt mutat, akkor meg lehet csinálni. Visszatérő mondatom az, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordoz, mert ez alatt a pár év alatt, amióta így a pályán vagyok, amit az idegenforgalomnak ezen a területén, nekem fantasztikus csoportjaim voltak. Tehát tényleg, tehát hogy imádtak, szerettek, együttműködőek voltak, érdeklődők voltak, elfogadták a tudásomnak az esetleges hiányosságait, mert azért nem vagyunk enciklopédia. Jó volt velük jönni, menni, játszani, és az a szeretet, azt hiszem, hogy az a végén a pont, ami utána a mérce, amit kapok, az viszont leírhatatlan érzés, jó érzés.
2: És milyen jó, hogy ezt a játékot behoztad. Mennyire tud ez játék lenni, vagy mikortól tud játék lenni ez a fajta életforma?
3: Hát amikor a könyveimet kiosztom nyereményként, akkor ott nagyon vérre megy a játék, de az én útjaim ugye főleg az irodalom művészetek köré fűződnek. Tehát mindig megkeresem az adott helynek azt a regényét, vagy azt a festményét, ami ott van, vagy oda kötődik.
2: Keresed a romantikát?
3: Természetesen. Lehet, hogy így eléggé szögletesnek tűnök első, tehát hogy mikor így valaki találkozik velem, nem? Köszönöm. De igen, szeretem a csillagos eget bámulni, imádom a közhelyes naplementét, meg a napfelkeltét, sőt, ezeket így meg is mutatom. Én nagyon sokat tanulok a kollégáimtól, akik mindenféle őrültségekre vetemednek, és akkor én ezeket is ilyen bátortalanul kipróbálom. Most például az előző utamon, az olasz tengerparton megtornáztattam hajnal 6:30-kor a kedves kis közegemet, miközben jött föl a nap. Tehát ez milyen romantikus már, hogy nem a szállodai szobában ásítozunk, meg vakarózunk, hanem mi már frissen üdén kint vagyunk a tengerparton. Ami a játékosságot illeti, amennyire hagyják magukat, tehát hogy kvízjátékokat csinálok, tehát olyan kérdések kell, amit mindenki tudom, hogy tud, de ott abban a pillanatban nem jut az eszébe. És az egy óriási dolog, hogy na gyere, megengedem nekik, hogy csikarják ki a választ, és biztos megvan az, csak gondolkodni kéne, egy kicsit elengedni, és na. És akkor mindenki utána, hogy jé, tényleg ezt tudtam.
2: Minden szem rád szegeződik. Mi munka van ebben?
3: Igen, ez folyamatosan változik. Ugye azt ne felejtsük el, hogy én színpadról jövök. Tehát én színésznő voltam, nekem kell a taps. de hogyha nincs meg a szemkontaktus, nincs meg a visszajelzés, akkor én nagyon-nagyon szomorú vagyok, és akkor teljesen így begörcsök, mit csináltam rosszul, mit csináltam rosszul, mit csináltam rosszul.
4: De csak a végén, vagy pedig ezt menet közben is azért monitorozod, hogy igen, megvan még a figyelem, figyelnek rám, közben ugye még nincs fizikailag hallható taps, de hogy azért azt úgy látod, hogy a végén lesz.
3: Igen, én monitorozok, igen, ezt nem szabadna mondanom, de elmondom, tehát én háttal csinálom végig a több órás autóbuszutakat, mert ugye nézem, hogy ki figyel, ki nem. Sőt, én abból mérem föl, hogy az a téma, ami fele megyek, az érdekli-e a vendégeket, vagy pedig változtatnom kell. Tehát ennyi improvizáció kell az utazás során. Nem fogom adatokkal, fölösleges adatokkal terhelni a kedves vendéget, hogyha ő pihenni jött. Ha pedig ugye ott vagyunk a helyszínen, és ott tartok egy idegenvezetést, akkor úgyis megkapja. De ezek a hosszabb utak, ezek inkább szórakozással telnek.
4: Azért kérdeztem ezt a romantikát, mert ugye író is vagy, és szerintem egy művészember tényleg mindig máshogy néz a körülötte levő tárgyakra, emberekre. Ezt mennyire sejtem jól?
3: Most engem az összes művészettörténész barátom meg fog vetni, mert az a perverzitásom, hogy... Tehát amikor már x-edik galériát nézi az ember, és igen, vannak a nagy nevű festők, ugye Giotto-tól kezdve, Veronese, Da Vinci, etc., etc., akkor vannak a futottak még kategória, és olyankor azt szoktam csinálni, hogy megnézem a Jézus ábrázolásokat. Tehát amikor még csecsemő a Jézus, nem tudom, hogy ki volt ezeknek a festőknek a modelljük, de borzalmas, amikor ilyen punk frizurával jelenítik meg a kis Jézust, vagy van, amikor ilyen 70 éves ember arca, egész életútja rajta van a kis Jézusnak az arcán. Ez érdemes majd így nézni, hogy melyik festőnek ki volt a Jézus modellje, mert teljesen különböző, nem egy hétköznapi kisgyerek arcokkal fogunk találkozni.
4: És akkor te ezekre amúgy fölhívod a figyelmet, vagy pedig hagyod azt, hogy igen, mondjuk Da Vinci-ban merengjenek el, ha ők éppen azt szeretnék észrevenni és nézni, vagy mivel te ezt már olyan sokszor látod, hogy te igenis megmutatod azt a pluszt?
3: Akkor szoktam megmutatni, amikor látom, hogy nem tud mit kezdeni a rengeteg képpel a falon. És akkor mondom, hogy na jó, akkor nem kell itt rögtön elemezni meg szakérteni egy Delacroix képet, hanem nézzük meg a nem tudom kinek a képeit részleteiben, és nyugodtan lehet nevetni, hogyha valami vicces.
4: Van olyan város, ahova szívesen visszatérsz?
3: Természetesen vannak. Az én szívem csücske az Menton, ugye Dél-Franciaországban. Párizsban természetesen mindig, akárhányszor. Most szeptemberben fogok menni legközelebb.
4: Hiányzik ilyenkor, hogyha egy számodra kedves városba vagy helyszínen vagy éppen, hazajössz, és utána tudod, hogy csak néhány hónap múlva mész vissza legközelebb.
3: Nem, mert közben megyek Lengyelországba, megyek most Milánó, Garda, Komoito, Torino, Monaco és Nizza, ez az útvonal.
4: Ilyenkor nincs időd megélni azt a hiányt, amit mondjuk akár okozhatna is az, hogy azokon a helyszíneken most éppen nem vagy, vagy kitölti, és megadja egy másik helyszín ugyanazt az érzést.
3: Igen, talán az utóbbi, igen, hogy kitölti, hogy mindig ott érzem magam jól, ahol vagyok. Tehát, hogy az engem lelkileg megnyomorítana, hogyha folyton sóvárognék, vagy folyton vágyakoznék valahova. Tehát amikor a Covid alatt ugye otthon voltam, akkor azt kellett megtanulnom, megszeretni, és megtalálni azt a kis savaborsát az otthoni létnek, amitől én jól érzem magam otthon. Akkor írtam meg ugye a Mágikus Eszterháziak Turzó Boszorkányságok című könyvet, mert egy fantasztikus kutatómunka volt nyomozni, és hol lakhatott, és tényleg ott állt egy kastély, és tényleg, és akkor ebből ugye összegyúrtam egy történetet. És amikor pedig utazom, na azt mondom inkább, hogy az átmeneti idő az, ami egy kicsit megvisel, mert ezekre az utakra fel kell készülni. Tehát már olyan helyszínekre készülök föl, ahol még nem vagyok ott, még ugye otthon vagyok, és akkor tehát azt úgy bememorizálni a helyszíneket, a mondani valót, az érdekességeket, mert ugye nem tudom, hogy ki lesz az a kis csapat, aki majd, mint a tyúkanyók körém gyűlik, mi lesz az érdeklődési köre. És úgy eljátszani, előre lepróbálni ezeket a helyzeteket, hogy fogalmam sincs, hogy jó irányba megyek-e, ez a legnehezebb.
4: Adri, én ott maradtam a buszon a Noteszedben. Én nekem ez a kép ez annyira Párizsban. Ez a kép ez olyan élénken megmaradt bennem, képzeld el, hogy tényleg, ahogy így egyeztettünk, és te ott vagy Párizsban, a Noteszed a buszon, az időpontunk, a beszélgetésre az benne maradt, és hogy egy kicsit akkor kutassunk Párizsban, vagy nyomozzunk Párizsban most, mert nagyon érdekel, hogy Párizshoz ugye kötünk szimbólumokat is, igaz? Mm. Tehát, hogy ha már a romantikát említettem, a szerelem városaként is hivatkozunk rá. Párizs, mint női szimbólum is lehet. Tehát, hogy a párizsi nő arca, a párizsi nőt milyenek?
3: Hát ugye ez abból adódhat, hogy ugye az Eiffel torony az öreg hölgy. Inkább a szimbólumai, ugye Marianne Franciaországnak, ugye a szabadság szimbóluma, ami minden közhivatalban ugye ott van ez a női arc. Inkább a szimbólumai nőiek, nőiesek. Párizs nagyon összekeveredett. Rengeteg náció, rengeteg nemzetiség él Párizsban. Tehát úgy konkrétan, hogy láttam-e most az utolsó utazásomon múlt héten párizsi nőt, ugye mi turisztikai gócpontokra megyünk, ahol főleg turisták vannak a világ minden pontjáról. Ráadásul ugye ezek a világ leglátogatottabb helyei, a Louvre, a Versailles, az Eiffel-torony. Nem találkozunk párizsi nővel. Ugyanis a párizsi nő az pont abban az időszakban van kint az utcán, amikor mi valamelyik múzeumban vagyunk bent. Leírása a párizsi nőnek, hogy a párizsi nő kócos, de még mindig ki tudja fésülni a haját. Párizsi nő szereti az ízeket, de soha nem hízik. Lóg rajta a ruha, de egy Dior vagy egy Chanel. Azt is úgy tudja viselni, mint tehát még a turkálóból összeszedett ruhát is úgy tudja viselni, mint egy Diort vagy egy Chanelt.
4: Tehát ez az ösztönös elegancia. Talán?
3: Igen, és ezt ugye én annak a kornak tudom be, amikor van három szerelmem, első Ferenc, negyedik Henrik, és ugye első René, ő volt az első René, első Ferenc, negyedik Henrik. 14. Lajossal egy kicsit úgy állok, hogy ő csak tisztelem, amit fölépített.
4: Ő miért nem került be a szerelem kategóriába?
3: Hát ő már egy kicsit, nem szeretett fürödni például, meg voltak ilyen kis manírjai, és az úgy nem. Nem volt annyira humánus, hogy megengedő király legyen. Tehát ott azért az egó keményen működött.
4: Mégiscsak a napkirály.
3: Mégiscsak a napkirály. De a lényeg az, hogy tehát ezek az udvarok, ezek mindig úgy alakultak ki, hogy ez a piperkőség, ez a nagyon-nagyon valamiben előjárni, akár a divatban, akár bármiben a világon, és az udvartartás, illetve a nép szerintem, tudod, amikor elkezdünk celebeket majmolni. Tehát körülbelül valahogy így. Mert ugye a történelmi regényem folyamán rájöttem arra, hogy nincs új a nap alatt. Mi nem vagyunk más emberek, mint az elődjeink. Sőt, a jövő generáció se lesz más. Csak mondjuk mi ezt technológiában éljük meg, ők meg még, mit tudom én, lovasszekerekben élték meg. És mindennek az alfája és omegája a francia forradalom, amikor ugye ott az arisztokráciát az teljesen kiirtották, aki ugye nem állt át a nép oldalára, és tehát a nép lett a polgárság, a nép lett a fölemelt, és onnantól kezdve, tehát lehet, hogy ez csak gondolkodásban, de én összekapcsolom a divattal is, hogy bátrabban kezdtek el öltözni, tehát adott esetben kifigurázták, ugye a pamflet, a karikatúra, ez mind Franciaországból ered. Ez egy hosszú gondolatmenet, ami most így a fejemben van, de igen, hogy miért tud így öltözködni, mert valahol benne van ez a kifigurázás is, de azért én francia vagyok, és büszkén viselem, és azért tudja a sárgát a fűzölddel felvenni, és azért nem fésülködik, mert megteheti.
4: Most lehet, hogy így nem fog beleilleni feltétlenül a mi mozaikunkba, de most így, ha ezt így ezt átlagot említed, akkor így eszembe jutott most, meg egyébként is így Párizs kapcsán, meg ahogy így ott hagytál a Noteszedben engem, az Emily Párizsban sorozat, ahol mondjuk egy átlagos lányból lett végül egy igazi párizsi nő, egy igazi kis bohém párizsi nő.
3: Ez túlzás, és annyira kirív, amikor viszek utasokat Párizsba, és akkor mindenki hozza a kis piros barett csapkáját, meg a kis kockás szoknya, és akkor valami ez a piros-fekete, vagy piros-kék, tehát hogy valami ez a piros és valamilyen kontraszt legyen. Tehát a párizsi nő nem így öltözködik, abszolút. Ugye a baretsapka az nem is párizsi, sőt nem is francia, hanem ugye ez a baszk sapkából lett maga. A franciák azok mindig jó marketinggel és jó PR-ral tudnak belőle valami óriásit csinálni, ugyanúgy a croissant se. Ugye, francia.
4: Tehát, hogy ezt így fölnagyítják, ezt a párizsi nő képét?
3: Igen, igen, igen. Az tény is való, hogy a párizsi nő büszke, ő hordja a nadrágot.
4: Onnan indítottam a beszélgetésünk fő témáját, hogy a világlátott nő, illetve máshogy utazik-e egy nő. Te azt mondtad erre, hogy nem biztos, hogy ez ma már annyira nem érvényes.
3: Igen, erre a kérdésre erre készültem, mert ugye én abba a korba léptem, amikor én láthatatlan lettem a társadalom számára, mint ugye a különböző munkaterületeken, illetve mint nőként is. Tehát nagyon sok helyen nem voltam még életemben. Nem is akarok, tehát én meg akarok ismerni helyeket, amiket kitalálok magam, kicsit ilyen krasznahorka is. Ha már szabad így hozzá hasonlítanom magam. Tehát, hogy azért Dél-Franciaország még mindig nem ismertem meg. Hogy szeretnék egyszer egy 20 évessel beszélgetni, hogy ő hogy éli meg a nőként utazni, és nőként egyedül adott esetben bejárni a világot. Emberek vagyunk. Tehát én ezt érzékelem, hogy nincs különbség férfi utazó, illetve női utazó között. A WC-kben van a különbség. Egyiknek pizoárja van, a másiknak ülőkéje.
4: Tehát azt mondod, hogy egy bizonyos kor felett ez így elmosódik, ez a határ?
3: Nem azt mondom, hogy bizonyos kor felett, én globálisan mondom, hogy elmosódik, tehát most már nem beszélünk női utazóról és férfi utazóról, mert én kerestem különbséget, de most már egészségügyi betétet is lehet kapni WC-kben. Barátnőmmel, aki egy újságíró, és vele vitattam meg ezt a kérdést, és akkor fölhozta az arab országokat. És én azt mondtam neki, hogy más, amit a sajtó leközvetít, hogy mit tudom is, konkrétan Iránról volt szó, persze oda most nem utazunk, de nagyon sok ismerős ment Iránba még a háború kitörése előtt, és rajongásig imádták a vidéki életet Iránban, hogy a világon a legbarátságosabb és legszeretetre méltóbb emberek Iránban laknak. És akkor előjött ez az újságíró barátnőm, hogy a sajtó azt írja, hogy a reptéren kapcsolnak le embereket, és bebörtönözik, és valahogy én még soha nem jártam Iránban, ezért kénytelen vagyok mérlegre venni a két oldalt. Tehát aki boldogan ment, illetve aki ugye azt mondja, hogy tilos, mert ott mindenki abuzálja a nőket. Meg hogy nagyon sok, hogy Indiát hoztam még föl példának, ahol hogy nagyon sok a nők elleni erőszak, amit elkövetnek.
4: Engem az is érdekel, hogy te, mint mondjuk világlátott nő, te máshogy látsz-e dolgokra, mérlegeled a dolgokat, mint hogyha otthon a számítógéped előtt ülve, vagy a telefonodat pörgetve néznél rá a világra, hogy hol mi történik, és mi az, amit így elhiszel a világból. Szóval, hogy engem ez is érdekel, hogy a világlátott nő hogyan utazik, hogyan néz az emberekre, hogyan lát egyes vagy bizonyos kultúrákat, és hogyan tapasztal a világból?
3: Mindenképpen alázat kell. Tehát az, hogyha én elmegyek egy másik országba, akkor tudnom kell az ottani kultúrát, tudnom kell, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok. Tehát én például nagyon-nagyon sokat beszélgetek helyiekkel, kézzel, lábbal, tehát a Tajvanon volt talán a legkatartikusabb utam, ahol tényleg még föliratok sincsenek, ugye a mi betűinkkel, hanem minden.
4: És ezekkel
3: a krikszkrakszokkal.
4: Hogy logisztikáztad ki akkor?
3: A számok azok a mi számaink voltak.
4: És a számok, a nagy számok és a kis számok törvénye mindent megoldott?
3: Hát majdnem. Ott az embereknek a türelme az teljesen más zónában leledzik, mint a mi türelmünk. Ott például nem találtam egy szállást, és vonattal mentem A pontból B pontba, és ott megszólítottam a szintén, aki leszállt a vonatról, hogy mutogató, tehát ilyenkor nagyon-nagyon kell tudni mutogatni, hogy ezt keresem, és akkor mondom magyarul, ezt keresem, meg mondom angolul is, hát ha tud angolul is, I am looking for this, és akkor néz, és akkor már tudja, mert krikszkrakszal van leírva, aha, és akkor neki is meg kéne keresni, de fogalma sincs, és 4 órát ült velem ott a lány, mire kinyomoztuk, hogy hol van a szállásom. És mondom, hogy de hát ez a te időd. Nem, te vendég vagy.

0: kell-e nekik, vagy a nőknek van-e szükségük több bátorságra? A nők azért mégiscsak egy bizonyos hátránnyal indultak a startvonaltól, így utazásban, világlátásban.
1: Nem hátránnyal indultak, hanem háttérbe voltak szorítva. Inkább így mondanám. A nő az mindig is egy nagyon okos, nagyon intelligens, nagyon sokrétű teremtménye a Földnek, és ők csinálták volna, hát azért a csinálták volna az azt jelenti, hogy mentek volna, feltaláltak volna, lettek volna orvosok, lettek volna nem tudom milyen szakemberek, de ugye mindig volt egy réteg, és most nem akarom kifejezetten azt mondani, hogy a férfiak, mert ugye vagy a papság, vagy ugye valamilyen
0: intézmény,
1: igen, ami áttérbe szorította, és azt mondta, hogy a nőknek ugye a konyhában van a helye, és ugye egyetlen dolguk, hogy szüljenek. És akkor voltak mindig kimagasló egyéniségek, akik így szembe mentek ezzel az elnyomással, és azt mondták, hogy puff, azt arra vágtak, és azt mondták, hogy én már pedig föl fogom találni a nem tudom milyen molekulát, és csinálták.
0: Idegenvezetői szemmel kérdeznem, hogy amikor nézed bátorság szempontjából, hogy bátrak a nők?
1: Igen. Határozottan igen. Sokkal belevalóbbak, sokkal belevágóbbak, illetve sokkal nyitottabbak a nők. Tehát a nőknél nem kérdés, megyünk? Persze, megyünk, de a férfi már, ő már elkezd túlbonyolítani. Miért? Merre? Minek? És biztos? Tehát a nő azért annyit nem kérdez vissza, de a férfi minden apró részletét akarja tudni.
0: Most egy olaszországi út vár majd rád. De mi az, amit tanulsz ezeken a helyszíneken?
1: Tehát én valakit mindig képviselek, amikor elutazom. Olyan szerteágazónak kell lenni a figyelemnek, hogy ott sok esetben, amikor 66 féle különböző jelzés érkezik, megmaradni nőnek. És ugye nem elengedni magam egy, mit tudom én, egy olyan tartással, vagy olyan, hogy megmaradjak végig annak a csodált lénynek, aki ott ugye kísérem végig a delikvenseket.
0: Mert hogy idegenvezető is vagy ilyenkor, de a női minőséged az mindig jelen kell, hogy legyen.
1: Én szeretem a nőiségemet, én szeretem azt, hogy női bőrbe bújtatott engem a teremtő. Én nem is tudom, hogy férfiként nem áll rá a mozdulataim semmi, tehát hogy biztos, hogy nem lennék jó férfi. Ezt a nőiséget szeretem, igen, és ezzel azért is, mert hogy ezzel is lehet játszani, tessék.
0: Megint csak a játék visszajött. Amikor hazajössz, vagy akár a vendégeidet, ha ilyenkor figyeld, úgyhogy itt mindkét oldal érdekel, hazajössz egy-egy útról, hazahozod magaddal a párizsi nőt, magaddal, vagy egy olasz nőt, akkor ez mennyire jön veled, vagy a vendégeiddel mennyire érkezik haza?
1: Én magyarországi vendégeket kísérek ezekre az utakra, és inkább a látvány az, ami ugye rengeteg fényképet készítenek, és ezeken az utakon azt hiszem, hogy arra nincs idő, hogy át is lényegüljenek bármennyire. Én tudok természetesen morzsákat csipegetni, de azt hiszem, hogy ahhoz már túl érettek ezek a utasok, hogy ők valamilyen szinten változzanak. Viszik haza a sajtot, a különböző finom borokat, hogyha már Olaszország meg Franciaországról beszélünk természetesen. És azt hiszem, hogy a hat érzékből legalább négyet ugye át tudok közvetíteni, vagy haza tudok vitetni mindenkivel. De az érzelmi része az mindenkinek a saját befogadó képességén múlik.
0: Mi az, amit szerinted, vagy mi az, amit te szeretsz leginkább hazahozni ezekből az utazásokból?
1: Hát olívaolajat mindenképp.
0: Mert igen, pont ez érdekel, hogy tárgyi ajándék még, akkor ezek szerint ugyanúgy fontos.
1: Lehet, de most egy viszonyatosan elgondolkodtattál, Maja kedves, mert hogy én itt nagy arccal mondom, hogy én az öt érzéken keresztül utaztatok, akár a könyveimben, akár a helyszíneken, és most én tényleg elgondolkodtattam,

0: gondolkodtam azon a hatodikon, az az érzelmes hatodik érzéken, hogy ezt hogy a túróba tudom hazavitetni az emberekkel, mondjuk egy Párizs hangulatot, vagy egy Côte d'Azur hangulatot, vagy akár egy milánói hangulatot.
1: De közben amúgy kimondtad, hogy ez mindenkinek a sajátja.
0: Igen, de azért tudhatnék én is része lenni, csak ugye több mint valószínű, hogy eddig azért nem nyúltam a témához, mert ugye én egy szlovákiai magyar kislány vagyok, aki jó, hogy 5 évet élt folyamatában, plusz 3 évet a Côte d'Azur-ön, meg ott ugye azért kicsit így magamba ittam az ottani hangulatot. De hogy jövök én ahhoz, hogy egy született párizsi helyett azt mondjam, hogy akkor most ettől leszel egy picit párizsi. Azon kívül, hogy kiülünk a kis útmenti teraszra, ugye a kis kávézónak a teraszára is megisszuk a kis kávénkat, meg elolvassuk az újságunkat, hogy ezek azok az igazi párizsi jegyek.
1: Most átugrok egy kicsit Olaszországba, ha megengeded.
0: Jó.
1: Hogy ebbe azért szerintem a közösségi média sokat segít. Ha most itt maradunk ennél a turista vonalnál, mondd, melyik része miatt fogod most a fejed.
0: Most azért, hogy a közösségi média segít.
1: Nem segít?
0: Nem. Képzeld el, hogy van egy, azt hiszem, hogy Olaszországban van egy szoros, és ennek van valami különlegessége, mindegy, a lényeg mi lényeg, hogy kirakott valaki egy képet, vagyis ilyen videós, tudod, amikor így hirtelen közelít, nem videó az, hanem ilyen közelítő, távolító, az egy statikus kép, csak úgy van megcsinálva, mint a videó lenne. És akkor odaírták, hogy ez a hely XY. És tényleg ott vért izzadtunk, hogy ez nem az a hely, ember, hát könyörgöm. És akkor közben mentek a többi komment is, hogy jaj, de gyönyörű, de csodálatos, de szép, jaj, imádni, jaj, de szeretnék oda eljutni. És közben mi ott vért izzadtunk, hogy de ezt nem úgy hívják azt a helyet, mert az máshol van. És nem tudod megreformálni a közösségi médiát, mert úgy dönt az admin, hogy ő ezt nem fogja megváltoztatni. Tehát bárhonnan a világból, mert ugye most tehát nem csak a saját kis közegünk bejegyzéseit nézzük, hanem Timbuktóból egész Honoluluig mindenkiért.
1: Ugye azt a bizonyos hatodik érzéket azt nagyon sokan szeretnék manapság megélni, és lehet, hogy másodlagos, és ő elhiszi azt, hogy az a hely amúgy nagyon szép, és lehet, hogy nem is az a neve, de ő inkább mondjuk egy kávét akar inni valamelyik kis olasz kávézóba, tehát hogy nem így tudjuk megélni igazán azt a hatodik érzéket? Vagy erre mennyire van igény?
0: Nagyon nagy igény van, egyre nagyobb igény van rá, hogy kicsit át tudja magát adni annak az érzésnek, hogy igen, ő ott ül és kávézik, vagy mit tudom én, vagy csak úgy sétál a sikátorok között, vagy vásárolgat a butikokban. Ez inkább nekem az, hogy ő egyedül szeretne. Tehát az ennek, hogy szabadidő. Mikor van már szabadidő? Ez egy óriási nagy feladat, mindig szabadidőt adni ezeken a programokon. És nem adunk elég hangsúlyt a szabadidőknek, hogy ő egyedül ott kicsit eltévedhessen, hogy történhessen vele valami. Igen.
1: Ezt az olasz életérzést, ha most ugye Olaszországba készülsz, akkor most így kicsit átmegyek ide, ezt így hogyan magunkba szippantani?
0: Ugye Párizs nagyon nagy város. Óriási. 2,5 millió lakosa van, és akkor az felduzzadt 10-valahány millióra a agglomerációval együtt. Olaszországban azért sokkal jobban látsz tipikus olasz nőt, az a nagy kalap, ugye mély dekoltás, hatalmas nagy ékszerek, vörös rúzs, gyönyörű smink, tehát jobban találkozni tipikusságokkal, olasz tipikusságokkal.
1: Ha egy kicsit átvesszük azt az életérzést, ahogy ők élik, akkor többet tudunk magunkkal hazahozni, nem?
0: Igen, csak attól, hogy én hazahozok egy szép látványt, egy jó érzést, attól még nem vezetik be a délutáni siestát Szlovákiában, tudod? Mert ugye pont a dinamikájuk, ami teljesen más a franciáknak is, az olaszoknak is. Az, hogy hogyan indulnak neki a napnak, hogy hogyan mennek dolgozni, mit jelent számukra a munka egész nap, hogy utána például, és ez egy óriási felfedezés volt számomra, Franciaországban, én azt vallom, hogy sokkal többet dolgoznak az emberek meg a nyugati országokban, mint otthon nálunk, de úgy mennek haza, hogy a főnök nem hívhatja föl őket este 8:30-kor, hogy hol van ez és ez a számla. Hogy teljesen más tud lenni a dinamikájuk, meg a, abszolút a, az életminőségük is, a, most konkrétan ugye Franciaországnak, a francia embereknek, mert letelik a munkaidejük 5-kor, 6-kor, 7-kor, teljesen mindegy, attól függ, hogy mikor kezdenek, és utána a főnök nem hívhatja őket föl telefonon, hogy hol a számla. Hétvégén se zaklathatja, szabadság alatt meg pláne nem hívhatja föl senki. Tehát a szabadság a szent és sérthetetlen. Sőt, ebből óriási probléma is lehet, hogyha valaki. Tehát nem stresszesek. Nem a munka miatt stresszes egy francia.
1: Hogyan legyünk jelen akkor a világban, világunkban, bárhol is legyünk?
0: Ha elmegyünk nyaralni, és hogyha elutazunk valahova, akkor ott mindenképpen lazán legyünk, mert ugye az a szabadság, az a, tehát a nevében is benne van, hogy hova mész Szabira, szabadságra, tehát szabadság legyen, és figyeljünk, minden csápunkat nyissuk ki, és figyeljük meg az embereket, figyeljük meg az életet, mert minden egyes kukásautó is óriási történeteket tud mesélni.
1: Ha már szabadság, ugye, és ez valahol kapcsolódik is ahhoz, amiről beszéltünk, hogy ugye, hogy mit hozzunk haza magunkkal, hogy ez nagyon sokan vannak szerintem, és ez lehet, hogy már neked is mondták olyanok, akikkel együtt utaztál, hogy ugye hazajönnek, és aztán utána érzik magukat fáradtnak, de nem azért, mert elfáradtak, hanem hogy nehéz utána visszatérni, és ez a szabadság érzet, amit mondjuk megélünk, ezt nem volna jó szerinted beépítenünk valahogy, hogy ne csak egy évben, nem tudom, 2-7 nap álljon rendelkezésünkre, amikor szabadságot élünk meg, hanem hogy az egy kicsit az életformánk része is legyen, és ha már olaszok például, ők ezt azért nagyon tudják élni.
0: Most saját szakmám ellen fogok beszélni, de az a baj a magával a turizmussal, mint olyannal, hogy ugye elvisz embereket A pontból B pontba, és ott hirtelen mindent így a képébe vág, és van 3-5-7 napot, hogy mindent lássál. Ez most már ugye fejlődött annyira a világ, meg föl vagyunk rá készülve, nem okoz akkora kultúrsokkot, de tulajdonképpen valahol kultúrsok, amikor mindent hirtelen akarsz. Miközben éljük a kis hétköznapi életünket, és maximum az utcajtóval találkozunk, meg a munkahely monitorjával, egy összetorlódik 3-5 napba ilyen rengeteg, nem elég, hogy információ, teljesen más közeg, adott esetben még az időjárás is más, tehát totál káosz, és ezt az agy, ezt képtelen földolgozni és fölfogni. Hát nem, ne csodálkozzunk, hogy elfáradunk. Amikor nekem is új destináció van, akkor persze én is elfáradok.
1: Milyen érzés megérkezni?
0: Ha olyan helyre megyek, ahol már jártam, akkor hazajöttem. Tehát az egy ilyen megnyugtató érzés. De mivel, hogy ez mindig munka, ezért soha nem hagyhatom el magam, úgy, mint otthon, hanem tehát ez egy 100%-os figyelmet igényel meg fókuszt, hogy mindig tudjam, hogy hol vagyok a térképen.
1: Van, amikor azt érzed, hogy te is idegenvezetőként elfáradtál?
0: Persze, természetesen. Igen. Hogyha nagyon nehéz összehozni a csapatot, hogyha nagyon nehezen kötnek alkut a résztvevők, és akkor egyenként kell mindenkivel leülni, és akkor mindenkinek van élettörténete, azt végig kell hallgatni, de hát ugye a kapacitás az ez a kis nem tudom hány köbcentiméter, amit van a nyakamon, abba úgy bele lehet fáradni. Igen, és hogyha ezt csinálod reggel 6-tól este 11-ig, és akkor rendelkezésedre áll 7 óra, ami az alvás, akkor ott nem tudsz regenerálódni. És ugye egyre idősebb ez a korosztály, aki utazik, és hogyha még délbe se kapod meg azt az 5-10-15 percet, amikor egy kávéra vagy egy gyors levesre el tud vonulni, mert igénylik a jelenlétedet, mert félnek, mert elveszve érzik magukat, akkor abba el lehet fáradni, igen.
1: Most ha az utazó csoportokat vesszük, tehát most így, aztán javíts ki, hogyha nem így van, de ugye vannak a diákok, akik utaznak idegenvezetővel, iskolából, bárhonnan. És aztán, hogy vannak azok, akik már megértek arra, hogy idegenvezetőtől tanuljanak, együtt menjenek, és hogy mi van a kettő között?
0: Kettő között van a különböző online foglalási rendszerekben mindent egyedül végrehajtó kör, vagy generáció, vagy nem tudom, minek nevezzem, akik önállóan el tudnak utazni. Tehát, hogy ők... Különben érdekes, mert van egy-két út, ahova néha bekacsint egy-két, ez a 30-asok, 40-esek is, éppen úgy hozta, vagy kapta, vagy kipróbálja, vagy kaland az élet. nincsen ezzel semmi baj, hogyha valaki önállóan utazik, de amikor történik egy ilyen közel-keleti válság, vagy egy akármilyen olyan dolog a világban, ami váratlanul ér, akkor viszont minket hívnak utazási irodákat, hogy hogyan jussunk haza. És ez konkrétan az iráni háborús helyzet kapcsán.
1: Volt ezzel most személyes tapasztalatod is?
0: Hát úgy közvetve, ugye most már én nem dolgozom az értékesítési területen, hanem idegenvezetőként, de azok az irodák, akiknek én dolgozom, akiknek idegenvezetek, ők napi 24 órában, azt hiszem, hogy 4-5 napon keresztül hozták haza az utasokat, de olyan szörnyű sztorikat hallottam, hogy Hawaiion keresztül hozták haza őket, és ugye ilyenkor kiállja a költségeket, ha az utasnak nincs. Tehát ez nem egy szép történet.
1: Igen, mert közben ugye ott van az, hogy az elmúlt időszakokban, az elmúlt években, évtizedekben megtapasztalhattuk azt, hogy tényleg az utazás az határtalan, korlátlanul bárhova mehetünk, bármennyit mehetünk, és ezzel így kontra így összevetve az, hogy igen, a világ számos pontján történnek olyan dolgok, amely valakiknek óriási nagy stoppot és félzt mondanak, közben pedig egyre többször hallhatunk olyan helyzetekről, hogy nem tudott hazajönni pontosan ezeknek a helyzeteknek köszönhetően, és hogy az emberekben most már kialakulhatott egy félsz. Hogyan utazzunk?
0: Én ezt így nem konkretizálnám, hisz azért látjuk a... nem voltam se Iránban, se Maldív-szigeteken, tudod, akiket érintett, meg ugye a tájföldi utasokat főleg, hogyha így a mennyiségről beszélünk.
1: Csak hogy közben mondjuk lehet, hogy itt a környéken egy kis városban, vagy egy nagy városban, de hogy valakiben attól függetlenül nem volt ott, nem járt ott, adhat okot arra, hogy mondjuk lehet, hogy nem mer elindulni, mert mondjuk nem biztos, hogy a repülőtársaságok fognak tudni embereket szállítani, mert
0: minden kutyákat, meg macskákat, hisz az űrbe is először egy kutya ment. A idegenforgalom az mindig egy nagyon-nagyon erős ipari ágazat lesz, ettől én egyáltalán nem félek.
1: Bármennyire is riogatják az embereket,
0: és akkor nem mennék ilyen szélsőséges helyzetbe, hogyha egy ilyen iráni háború van, hogy akkor mi történne, és nem vagyok se geopolitológus, se politológus, se semmi, csak egy egyszerű idegenforgalmász. De például egyre jobban szikorodnak a belétetési rendszerek. Például nekem naponta van telefonom, hogy itt állunk a Louvre előtt, vettünk ilyen bérletet, és hogyan ez volt a legutolsó, egy-két napja történt, és hogyan kell-e időpontot foglalnunk például. És ő individuális utas, tehát ő egyedül utazott ki, de ugye nem tudja ezeket az apróságokat, ezeket a adott esetben kellemetlen dolgokat.
1: De, hogyha utazunk, hogyan álljunk neki az utazásnak? És itt most a hatodik érzék szempontjából kérdezem.
0: Hát ha tőlem kérdezed, akkor természetesen nyitottan kell az utazáshoz állni, hisz ha mindig attól félnénk, hogy úristen, mi fog történni, úristen, ránk szakad az ég, leesik a fejemre a tégra, kitör a háború, akkor ki sem mozdulnánk otthonról. És hogyha egyre többen nyitottan nézzünk neki, és indulunk neki a világnak, akkor én ennek a jó erejében hiszek abszolút.
1: Mi a legnehezebb szerinted? Elindulni, vagy megtervezni, vagy jelen lenni mindebből?
0: Hát tőlem kérdezett 20 nem tudom hány év tervezés után, tehát nekem a legnehezebb a tervezés, mert egy kicsit kiégtem benne. Most már összepakolni körülbelül 3 perc alatt összepakolok a bőröndbe. Tehát a tervezés, tehát ugye a nekiindulással sincs gond, és az ott levés az mindig ez egy fókusz, hogyha teljesen le tudjuk tenni az otthonról hozott nyűgött bajt, problémát, akkor az lehet egy teljesen új dimenzió, ami feltölt.
1: És mit tud a világot látott ember?
0: Egy világot látott ember annyiban tud mást, mint aki soha nem mozdult ki a kis falujából vagy a városából, hogy mindig meg kell hallgatni a másik felet is. Illetve, hogy lehet másként is csinálni egy csomó dolgot, ami mondjuk a beszűkült közegnek úgy egyértelmű, a világot látott embernek esetleg vannak más opciói is. És ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, főleg a mostani világunkra, amikor próbálunk más szakmájában okosabbak lenni, meg most már mindenki vélemény huszár, ugye a közösségi médiáknak köszönhetően, hogy egy-két olyan kaland idegenben, külföldön, ami esetleg megmutatja a másik oldalt, én hiszek abban, hogy meg lehet fordítani a nézeteket, illetve a különböző gondolatiságokat.
1: Vágysz a kalandra?
0: Én nagyon, mert azok is próbatételek, hogy én hogyan állok a kalandhoz. És teljesen mindegy, hogy milyen kaland. Ha higgadtan, és mindig az a cél, hogy higgadtan, barátsággal és jó érzésekkel viszonyulni a kalandokhoz, de azért mindig ott van egy kaland előtt az emberben egy ilyen kis gyomorgörcs, vagy egy ilyen, tudod, ilyen levegőbe.
1: Beszorul.
0: Igen. Önismereti dolgok, hogy hogyan reagáljuk le, és hogyan kezeljük ezeket a kalandokat.
1: Szándékosan nem azt mondom, hogy mit vársz az előtted álló olaszországi körutattól, hanem mit vársz a következő utattól? És mindig a következő utattól mit vársz?
0: Elvárni semmit nem. Mit adok inkább így, mit szeretnék adni? És akkor az alapján jön majd a vissza.
1: A kapok része.
0: A kapok része, igen. Hát mindenképpen én szórakoztatni szeretnék. Tehát én nekem az a célom minden egyes útnál, hogy én csak mosolygó arcokat akarok látni az útjaimon. Következő pedig, hogy szeressék meg azt a helyszínt, ahol éppen vagyunk. Lehet, hogy nem azzal a mondatommal, hogy 1624-ben itt ez és ez történt, de lehet, hogy mondok egy Goethe idézetet, amitől bele szeretnek. Tehát, hogy találja meg azt a mondatomat, ami mindenki ezzel ér. És ez lehet több mondat is.
1: És ugye Párizzsal indítottunk, akkor zárjunk most Párizzsal szerintem. Mi az, amit te most így a hallgatóknak átadnál Párizsból? Ami a legújabb tapasztalásod volt?
0: Hát én csak az egyik nagy szerelmemet tudom idézni, negyedik Henriket. Párizs megér egy misét.
1: Hát legyen így, akkor ajánlod a hallgatóinknak, hogy Párizs?
0: Természetesen, Notre-Dame-ba el kell menni, ugye felújították gyönyörűen, oda el kell menni, meg kell látogatni, be kell menni ebbe a szentélybe, mert valami gyönyörűen olyan spirituális élmény, és annyira fenkölt az egész belső tér, hogy még a legelvakultabb hitetlent is megérinti.
1: És hát keressük a helyeknek a romantikáját.
0: A helynek a szellemét. A helynek a szellemét, igen. Nem biztos, hogy minden romantikus, mert azért mindegyik helyszínnek, az én kedvenc helyszínem Párizsban a Montmartre, természetesen. Ezt nem bírom elégszer végigmászni, hogy ne találjak valami új történetet, vagy, és ott azért történtek csúnya történetek is a Montmartre-on a különböző időszakokban.
1: Hát én köszönöm szépen, hogy egy kicsit így utazhattunk veled. Megnézhettük a világnak egy szeletét veled, idegenvezetőként megnézhettük olyan szempontból, hogy egy nő hogyan látja a körülötte levő helyszíneket, úgyhogy sokszor tér oda-vissza, akinek tényleg az utazás, ahogy a bevezetőben is elmondtam, az egy életforma, és én ezt nagyon szépen köszönöm neked, Adri.
0: Én köszönöm szépen, Maja, az ismételt meghívást, hogy megint egy jót tudtunk beszélgetni. Én nagyon jól éreztem magam, és remélem, hogy a hallgatóknak is tudtam olyat mondani, ami érdekfeszítő és izgalmas.
2: Hogyan hazahozni magunkkal a hely szellemét? Városok, utak, találkozások, és talán közben egyre közelebb kerülünk önmagunkhoz is. Ma arról beszélgettünk, mit tanít az utazás a világról, önmagunkról, jelenlétről, és hogyan formálnak bennünket azok a helyek, ahol megfordulunk. A nő arcai vendége Rajci Adrien volt. Köszönöm önöknek a figyelmet, és bárhol is járjanak a világban, legyen idejük valóban megérkezni is. A legközelebbi viszonthallásra.
3: A nő arcai Gasparik Majával.

0: Május 6-án ünnepelte a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara a helyi magyar pedagógus képzés 65. évfordulóját. A Jószóval Oktasd következő adásában a helyszínre látogatunk el. Összeállításukban megszólal László Béla, a kar alapító dékánja, Bárci Zsófia, a kar előző vezetője, valamint Szekeres László, az intézmény jelenlegi dékánja.
1: A magyar képzés története alatt Nyitrán 65 év alatt 5500 pedagógust bocsátottunk sikeresen útjára, és elmondhatom azt is bátran, hogy nincs olyan szlovákiai iskolai intézmény, ahol ne dolgozna nyitrai végzős.
0: Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom önöket kedden a 16 órai hírek után, az ismétléssel pedig szombaton a 15 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini bízik a jó kapcsolatokban Budapesttel az új magyar kormányfő megválasztása után. Új lendületre számít Ukrajna uniós tagsága kérdésében Andrij Sibiha, külügyminiszter a magyar választások után. Este záporokkal és hevesebb zivatargócok kialakulásával lehet számolni, reggel 10 és 15 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök bízik abban, hogy továbbra is jó és baráti marad a viszony Szlovákia és Magyarország között. Külön kiemelte az új magyar miniszterelnök Magyar Péter megválasztását, amely szerinte új lehetőséget nyithat az együttműködésben. Az államfő szerint a Benes dekrétumokkal kapcsolatos vitás kérdésekben technikai és pragmatikus megoldásra van szükség. Úgy véli, el kell kerülni, hogy a téma politikai konfliktussá szélesedjen. Pellegrini hangsúlyozta, államfőként mindent megtesz a feszültségek csökkentéséért és a párbeszéd fenntartásáért. Nem mond le a roma ügyi kormánybiztos. Alexander Daszko szerint nincs oka a távozásra, mert közel 2 éves munkája során szerinte konkrét eredményeket ért el a roma közösségek támogatásában. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia azonban lemondásra szólította fel, és több súlyos kifogást is megfogalmazott vele szemben. A párt szerint Daszko több fontos ügyben hibázott, és nem mindig a roma közösségek érdekeit tartotta szem előtt. Kritika érte a támogatások elosztása miatt is, különösen egy családjához köthető szervezet finanszírozása kapcsán. A kormánybiztos ezt visszautasította, hangsúlyozva a szóban forgó támogatásokról nem az ő hivatala döntött, hanem a munkaügyi minisztérium. A vita részét képezi az is, hogy a hivatalától egyes hatáskörök a kormányhivatalhoz kerültek. A Szlovák Nemzeti Párt javaslatot nyújtott be a parlamentbe egy új emléknap létrehozására, amely szeptember 18-ára esne. A javaslat értelmében ez nem lenne munkaszüneti nap. A párt képviselői szerint a kezdeményezés célja a nemzeti öntudat erősítése és az állami zászló, mint önálló állami jelkép jelentőségének hangsúlyozása. Az emléknap kijelölésével méltó keretet szeretnének teremteni a zászló történelmi és szimbolikus szerepének évenként felidézéséhez, különösen az oktatási, kulturális és társadalmi élet területén. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter Brüsszelben az EU tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint. Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU tagságához vezet. Kifejtette, hogy Kijev esély lát az első csatlakozási tárgyalási fejezet csomag megnyitására, majd ezt követően a további 5 klaszter megnyitására is. Ez lesz mostani brüsszeli találkozóinak egyik fő témája európai kollégáival. Az Európai Unió külügyminiszterei megállapodtak abban, hogy szankciókat vezetnek be az erőszakos izraeli telepesek ellen. A döntést az EU külügyi vezetője Kaja Kallas jelentette be. Az intézkedések a Cisjordániában élő palesztinok elleni támadások miatt születnek. Az EU emellett újabb szankciókat készít elő a Hamas egyes vezetőivel szemben is. Kallas szerint ideje volt túllépni a patthelyzeten. Hozzátette, jelenleg nincs elég támogatás az Izraelt érintő szélesebb intézkedések.
0: Időjárás.
1: Az esti éjszakai időszakban várhatóan egy hideg front éri utol a kelet felé helyeződő melegfrontot. Újabb hullámban érkező nyugati-keleti irányban mozgó záporokkal és hevesebb zivatargócok kialakulásával lehet számolni. Élénk, gyakran erős szél fúj, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Az éjszaka második felében nyugaton szeles, felhős időben csendesebb, szórványos esők a valószínűbbek, miközben a középső és keleti térség szakadozottabb felhőzet mellett még kialakulhatnak záporok, keleten zivatarok is. Holnap 2-es fronthatás várható hidegfronti hangsúllyal, reggel 10 és 15 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van a D2-es autópálya pozsonyi szakaszán a Lafrankóni hídon, Stonfa irányába körülbelül 15 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Ezen kívül Bazinba behajtva a Pozsony irányából szintén 10-15 perc a várakozási idő, valamint Kassán, a Linka utcán a városból kifelé vezető útszakaszon, és szintén Kassán, a Stúr utcán az Aupark irányába 10 perc a várakozás. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Történelmi és szimbolikus pillanatokkal indult az új Magyarországgyűlés első ülése. Magyar Pétert miniszterelnökké választották, ami hazánk demonstratívan kivonult az ülésteremből, miközben az új politikai korszak első üzenetei már is komoly vitákat indítottak el. A szombati alakuló ülésen több olyan jelenet és mondat is elhangzott, amely túlmutat a protokollon, és előrevetítheti az új ciklus politikai hangulatát. Magyari Péterrel, a Válasz Online újságíróval beszélgetünk. Hát mit lehet kiemelni? Talán elsőként, amit az elemzések is mindjárt úgy kézügybe vettek, az a köztársasági elnök beszéde, majd ezután Magyar Péter miniszterelnöki beszéde, amelyben eddigi példátlanul explicit módon üzent a köztársasági elnöknek. Ugye azt is lehet tudni, hogy mindjárt a választás éjszakáján is, amikor kiállt, ugye az ünneplő tömeg elé Magyar Péter már akkor is felszólította a köztársasági elnököt, hogy távozzon, és most megint megtette ezt, tehát úgy tűnik, hogy ez a fajta lendület vagy szándék, ez nem lanyhul idővel. Mit üzen ez az egész? Mit lehetett ebből kiolvasni?
2: Valóban szokatlanul határozott és kemény volt a új miniszterelnök ebben a részében a ülésnek, meg a saját beszédének. Ugyanakkor szerintem túlmutatott a konkrét vitán, tehát itt nem alapvetően arról van szó, hogy két közjogi méltóság élő veszekedését nézzük végig, hanem Magyar Péter bemutatta azt, hogy mit jelent az, hogy komolyan veszi az elszámoltatást és a felelősségre vonást, de közben ugye nemzeti megbékélést is hirdetett. És ezt a kettőt nagyon nehéz egymással összhangba hozni. És az volt erre az ő megoldása, vagy azt a példát kínálta fel, hogy bizonyos személyek ellen igenis is lesznek eljárások, lesznek következményei a korábbi tetteiknek, miközben társadalmi szinten, csoport szinten senkit nem kívánt megbélyegezni, sőt, éppen hogy a befogadásról és az összefogásról beszélt, amikor nem konkrét személyekről volt szó. És ezt a különbségtételt ezt így demonstrálta leginkább szerintem. Másrészt pedig a köztársasági elnök elmozdítása azért is fontos, szimbolikus gesztus lenne, de visszaemlékezünk, Magyar Péter úgy lépett előre, mint ellenzéki hangadó, akkor még mondjuk csak véleményvezér, hogy a úgynevezett kegyelmi ügy nevű botrány éppen robbant, és leváltották Novák Katalin addigi köztársasági elnököt, illetve Magyar Péter volt feleségét, Varga Juditot az igazságügyminiszteri pozícióra. Tehát itt volt egy olyan nagyon fontos üzenelte, hogy elkezdi rendbe tenni azt, ami elromlott, amikor összére lépett.
1: A másik ilyen meghatározó, vagy akár az egész eseménynek egyfajta hangulatát mutató mozzanat volt az, hogy a Mi Hazánk kivonult a parlamentből, ugye amikor a Sükösdi Tamburás gyerekek előadása kezdődött. Ők aztán ezt relativizálták, vagy próbálták valahogy magyarázni, hogy nem is amiatt vonultak ki más miatt, meg hogy amúgy is megvoltak tévesztve. Az, hogy megjegyzik az elemzések, egy elég megakasztó, vagy mondjuk szembenálló mozzanat, vagy összehasonlítási kép, hogy akkor, amikor Fidesz kormányok országgyűlés megalakításakor, vagy a legutóbbinál mondjuk ott volt Habony Árpád, vagy épp Mészáros Lőrinc a Páholyban, akkor ők nem mentek ki, amikor meg a gyerekek, akkor meg igen. Jegyzik ezt meg elemzések, gyongoztassam meg én.
2: Én azt hiszem, hogy osztom ezeknek az elemzéseknek a alapvető nézetét. Ez egy nagyon durva, minimum ízléstelen gesztus volt, hogy ahogy a gyerekek érkeznek, ugye a hat Mi Hazánkos képviselő felpattan, és hátat fordít, és kimegy a országgyűlés ülésterméből. Itt szerintem, ha volt is úgymond csapda, amire ők hivatkoznak, hogy őket csapdába ejtették, mert nem tudták, hogy pontosan mikor jönnek a gyerekek, és ők általában akartak csak tiltakozni különböző zenei előadások elhangzása ellen, és hogy ez nem is konkrétan a gyerekeknek szól. Szóval ez biztos, hogy egy utólag fabrikált védekezés. Ha volt ebben az egészben csapda, az inkább az, hogy amit a szimbólumokkal a Tisza előadott aznap a Kossuth téren, az végig inkább a szeretetről, a jókedvről, az összefogásról szólt, és egy olyan párt, aminek a ideológiájának az egyik alapja mégiscsak a gyűlöletkeltés, a paranoia, a félelemkeltés az emberekben, az ezzel nem tud mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni, mert hogyha a jó üzenetének megpróbál ellenállni, akkor ezzel óvatatlanul is rosszá válik. Szóval, ha volt csapda, akkor inkább ez a új morális kép kiépítése lehetett, de azért ezt is túlzás csapdának nevezne.
1: Mi jön ezek után? Most következik ugye a miniszterek meghallgatása, utána mi lehet amolyan első lépése a magyar kormánynak?
2: Igen, hát várhatóan már kedd estére feláll az új kormány, és hát óriási törvénygyár indulhat be. Egyrészt már csak a Tisza programja alapján is rengeteg minden változik majd Magyarországon, és hát elsősorban, ami a legsürgetőbb, az EU-s pénzek hazahozatala lenne, rengeteg befagyasztott pénz van, amit Magyarország kormánya az elmúlt években nem tudott lehívni. Itt szó szerint több milliárd euró a tét, amit augusztus végéig meg kell szerezni, viszont ahhoz, hogy ezt megszerezze a magyar kormány, egy csomó törvényt el kell fogadni, ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeleteket, tehát már csak ez önmagában rohamtempót jelentene, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy azt ígérte a Tisza, hogy rögtön a kormányzás kezdetén felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, ami egy új testület lenne, hatóság lenne, ami az elmúlt évek korrupciós ügyeit vizsgálná ki. Hát egy ilyen hivatal felállítása is önmagában egy komoly dolog lesz, és hát ígért az új pénzügyminiszter pótköltségvetést, és akkor még csak a legelején vagyok annak a hosszú listának, aminek a végrehajtását ígérték. Azt már most lehet tudni, hogy nem nagyon lesz nyári szünete a parlamentnek idén.
1: Magyar Péter szerint nagyon gyorsan el tud tűnni az országban jelenleg uralkodó, amolyan mézes hetekhez hasonló érzés. Ez azért érdekesen kiózanító megjegyzés az új miniszterelnöktől. Mire appellálva mondhatta ezt? Olyat is olvasni elemzésekben, hogy hát Magyar Péter eléggé sokkolni fogja az, amikor szembesül azzal, hogy valójában milyen is az államháztartás állapota, és hogy mennyire nincs pénz a kasszában.
2: Egyrészt szerintem egy kommunikációs önvédelem is. Nyilván egészen pontos adatai nincsenek a érkező kormánynak arról, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, de azért Kármán András már tavaly szeptember óta arra készül, hogy ő lehet a következő pénzügyminiszter. Van is affinitása ehhez, hiszen maga is dolgozott többször is már a pénzügyminisztériumban, a Nemzeti Banknál is, tehát azért érti, hogy mit kell nézni. Nem mondom, hogy nem lesznek meglepetések, de azért nagyjából tudják, hogy mekkora a mozgástér. De ez valóban szűk, és itt nem árt felkészíteni a lakosságot arra, hogy nehéz lesz, és egy ilyen felkészítés része az is, hogy a miniszterelnök előre szól, hogy nem fogtak ki engem annyira szeretni. Hát, ha erre az a nép reakciója, hogy de mi akkor is szeretni fogunk. Másrészt abban teljesen igaza van, hogy ez az egészen elképesztő hangulat, ami Magyarország utcáit az elmúlt napokban jellemezte, az egyszerűen nem maradhat meg, mert nem úgy működik az ember, hogy megállás nélkül ünnepel. Az a egészen példátlan kirobbanó lelkesedés, amit mostában tapasztalni lehet, hát ez biztos, hogy valamilyen módon el fog múlni, mert nem lehet úgy élni, hogy emberek 5 percenként a meghatottságtól elsírják magukat.
1: És végül mi lesz a Fidesszel? Ugye majd 4 évtized után először alakult meg úgy Magyarországgyűlés, hogy Orbán Viktor nem volt jelen. Aztán ugye hát elég kicsire zsugorodott az a párt, amely 4 választási cikluson keresztül 2/3 volt, és amelyben most már megjegyzik többen is, hogy ők csak 1 évre vállalják azt az adott funkciót, vagy a parlamenti mandátumot. Szóval kicsit, mintha olyan kifarolva jelentenének onnan az ismertebb arcok. Mi lesz a Fidesszel?
2: Úgy sejtem, hogy ezt még ők se tudják pontosan. És a június közepén várható tisztújító kongresszusig próbálják meg kitalálni a párt vezetőjét, leginkább mondom Orbán Viktor, hogy hogyan tovább. Én azt is el tudom képzelni, hogy a Fidesz a jelenlegi formájában megszűnik, átalakul, akár még nevet is vált. Orbán, amikor azt mondta, hogy ő sem képzeli azt, hogy így pártként a mostani struktúrában tovább lehet menni, és valamilyen alulról szerveződő, új, általánosabb mozgalom szervezése mellett tenné le a garast, ám hogy ez a gyakorlatban mit jelenthet, azt még nem tudjuk. És hát nagyon nagy kérdés, hogy itt a korrupciós elszámolások nyomán mennyit erodálódik még a Fidesz népszerűsége, mennyire maradnak egyáltalán hiteles, ismert vezető politikusai. Én azt se zárnám ki, hogy osztódni fog a párt. Én most nem látom azt, hogy belátható időn belül visszaszerezze a régi tekintélyét.
1: Szombaton megalakult az új Magyarországgyűlés, és ezzel véget ért 16 év Orbán kormány időszaka. A részletekről Magyari Péterrel, a Válasz online újságírójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.

0: Júliustól eltűnnek a szlovákiai rendelőkből az olcsó amalgámplombák. Helyettük modernebb, esztétikusabb, de sokszor jóval drágább megoldások jönnek. A változás mögött uniós higanytilalom áll, de az ombudsman szerint felmerül a kérdés, mi lesz azokkal a betegekkel, akiknek egy 80-100 eurós fehér tömés már komoly kiadás. Dr. Domsics Sándor vágsejé fogorvosa vonalban. Most akkor mi változik tulajdonképpen júliustól a fogorvosi rendelőkben? Teljesen eltűnik az amalgám, vagy maradnak adott esetben kivételes esetek?
1: Hát az EU célja az, hogy fokozatosan teljesen megszüntesse és kivezesse a higany használatát a fogászatból. És ez, ugye ez már 2025 elejétől érvényes, Szlovákiában kaptunk ilyen haladékot, hogy a nyártól kell kivezetni fokozatosan az amalgámot. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el fog tűnni, ezt lehet majd ilyen speciális indikációkban használni, csak ezt az orvosnak jól kell majd dokumentálnia, hogyha például a páciensnek allergiája van a fehér tömések valamelyik részére, vagy speciális esetekben, ahol az izolációt nehéz elérni, akkor lehet majd amalgámot használni, de fokozatosan teljesen ez is meg fog szűnni.
0: Ugye él a köztudatban azért az, hogy hát az amalgám tömés az milyen jó volt, mert tartós, erős, és hát ez nem pottyant ki, még a fehér tömésre azt mondják, hogy az igazából drága, és hát sokkal gyengébb. Valójában mi a különbség a kettő között, és mi a, hát úgymond tudományos valósága népi hiedelem fölött?
1: Hát az amalgám és a fehér tömés közti különbség főleg az anyagösszetételben, az esztétikában és a kezelési technikában van. Az amalgám egy ilyen fém alapú tömőanyag, amelyet már több mint 150 éve használnak a fogászatban, főleg ezüstöt, rezet, ónt és higany tartalmaz. Rendkívül ellenálló és jól bírja a rágóterhelést, hogyha jól van elkészítve. A fehér tömés a modern fogászatban ugye már inkább ezt használják, két fő fajtája van végül is, a kompozit tömés és az üvegionomér tömés. Ez egy ilyen műanyag alapú polimer mátrix, ami üveg és kerámia részecskékkel van megerősítve. Nagyon esztétikus, és a fő előnye, hogy jól ragasztható, jól tapasztható a foghoz, ezért kevésbé invazív a kezelés. Az amalgám az végül is mechanikailag ékelődik be a fogba, azért több foganyagot kellett eltávolítani, míg a fehér tömésnél ez nincs. Úgyhogy ha jól van elkészítve, akkor a fehér tömés is nagyon jó, 15-20 évet kibír. Ez a hátránya, hogy technika érzékeny, tovább tart az elkészítése, és ezért is drágább.
0: Uh-huh. Akkor az olyan szubjektív értékítélet a paciensek részéről, hogy neki, nem tudom, kiesett a fehér tömés, tehát azt gyengébbnek írja le, mint mondjuk az amalgám tömés, tehát hogy valójában a kettő tud ugyanolyan teherbírású lenni?
1: Igen, itt főleg az a probléma, hogy azok a fogorvosok, akik az amalgám tömés használatán tanultak, és azon nőttek föl végül is, nekik szinte teljesen át kéne képezni magukat a fehér tömés használatára. Mások a módszerek, fontos az izolálás, a fog izolálás a száj környezettől, hogy ne kerüljen nedvesség a tömésbe behelyezéskor, mert akkor könnyen kiesik. Úgyhogy itt ez a lényeg, hogy ha jól van használva, akkor ugyanolyan tartós tud lenni,

0: 15 perc és kész a tömés, még egy ilyen fehér tömés, akár 45 percet is, néha nehéz esetben akár egy órát is igénybe vehet.
1: Az ombudsman szerint alapjogokat sérthet, hogyha nem férnek hozzá a betegek az olcsóbb, vagy hát ingyenes amalgámhoz. Végül is az árban itt mekkora különbségekről lehet beszélni, hogyha azt már némileg megjegyeztük, hogy azért van minőségbeli, meg felkészülésbeli különbség a két anyag használata között.
0: Hát igen, ez egy fontos ilyen társadalmi kérdés. Az amalgám ez nagyon olcsó és gyors megoldás volt, ami helyette alternatívának jön, ez, ami át lesz fizetve az amalgám helyett, ez ilyen kézzel keverhető üvegjonomértömés, ami valójában nem annyira ellenálló a rágó terhelésre, mint az amalgám volt, de jól elkészítve ez is megállítsa a romlást és sokáig működhet. A drágább alternatíva ez az a kompozit tömés, amiről eddig beszéltünk. Itt ez ilyen 80-100 euró körül lehet jelenleg.
1: És ez az üvegjonomér, amit mondani tetszik, ez mennyi?
0: Hát ez, ha a biztosítóval dolgozik együtt a fogorvos, akkor ezt térítenie kellene a biztosítónak, de ha nincs hozzájárulása, akkor is valamivel olcsóbb, mint a kompozit tömés, nem tudom, egy 20-30%-kal nagyjából.
1: És ennek az üveggyonomérnek milyen egyéb tulajdonságai vannak még? Tehát mondjuk milyen a színe?
0: Ez is fehér tömés, nem annyira folyik egybe a fog színével, mint a kompozit tömés, de elég esztétikus, és bizonyos esetekben tartós is lehet, sőt a fogra jó hatása is van, kloridokat tartalmaz, így megelőzi az érzékenységet, van egy ilyen antibakteriális hatása is, hogy ne romoljon tovább a fog alatta. Szóval vannak előnye is, nem hiszem, hogy kell félni ettől, hogy nem fogunk amalgámot használni. Ez inkább egy lehetőség a kevésbé invazív fogászatra. A modernebb rendelőkben már amúgy sem nagyon használnak amalgámot.
1: Uh-huh. Még azért az felmerül, hogy valójában ugye az Európai Uniónak ez a higany tiltása, ami miatt végül is ez az amalgám tömés kikerül a forgalomból, hogy ez mennyire reális vagy valós, tehát hogy tényleg egy amalgám tömés adott esetben hosszú távon, ugye évekig, hanem évtizedekig van valakinek a szájában, jelenthet akár valamiféle egészségügyi kockázatot is adott esetben mérhetően.
0: Hát a fő probléma ugye az amalgámnak a higany tartalma, és ez fontos hangsúlyozni, hogy az EU és a legtöbb szakmai szervezet jelenlegi álláspontja szerint a meglévő amalgámtömések általában nem jelentenek egészségügyi veszélyt az átlagos páciens számára. Ugye a közbeszédben gyakran úgy jelenik meg, mint az amalgámot azért tiltanák be, mert mérgező, de a valóság ennél jóval összetettebb. A kivezetés mögött elsősorban környezetvédelmi szempontok állnak. A higany egy rendkívül ilyen problémás környezetszennyező anyag, fogászati hulladékon, szennyvizeken és az elégetett hulladékokon keresztül bekerülhet a környezetbe, a vizekbe és a táplálékláncba, és azért az EU hosszú távú célja, hogy a higany használatot szinte teljesen megszüntesse minden iparágban, és a fogászat még az egyik utolsó ilyen nagy felhasználó.
1: Júliustól eltűnnek az amalgám tömések, marad a fehér tömés. A részletekről dr. Domsic Sándor vágsei fogásszal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm.
1: A gázellátásról általában fűtés, ipar vagy energiárak jutnak eszünkbe, de van egy sokkal érzékenyebb terület is, a temetkezés. A szlovákiai krematóriumok arra figyelmeztetnek, hogy gázhiány esetén akár a hamvasztások is veszélybe kerülhetnek, mivel ma már a temetések jelentős része hamvasztás. Ez nem csak technikai, hanem közegészségügyi és emberi méltósági kérdés is. Erről beszélgetünk Stíž Lászlóval, a Szlovákiai Temetkezési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökével. Stíž úr, miért is kezdeményezik ezt a találkozót a minisztériumban tulajdonképpen?
2: Hát ehhez neki kellett fogni abból a szempontból, hogy tényleg, ahogy lássa Jónip is, hogy az energetikai krízis az egyik napról a másik napra megváltozhat, és ezt a témát mink átvettük 3 hete Romániában, voltam egy találkozón, ahol az európai kollégák erről a témáról elkezdtek beszélni, és akkor az embernek a fejébe jutott az, hogy mi történt lényegében 2002-ben a Covid alatt, hogy

0: ezek a hamvasztások problematikusak lettek abból a szempontból, hogy sok volt a halott. Most pillanatnyilag viszont azzal van probléma, hogyha egyik napról a másik napra nem lenne gáz, vagy gáz probléma lenne, akkor megállnak a krematóriumok, és megint ott voltunk, ott volnánk, ahol 2002-ben. Úgyhogy ez itt a témát valami folyamatba, folyamat lévőben kell folytatni, úgyhogy azért ne csináljunk pánikot, mert ennek nincs semmi pánik rendszere, de hogyha krízis volna, azért elő kell, hogy legyünk készítve erre a témára.
1: Akkor önök tulajdonképpen egy vészterv kialakítása véget kezdeményeznek a minisztériummal tárgyalásokat. Egyébként ezt mindezt azért, mert az utóbbi időben felmerült az energiaválság kérdése a gazdaságban?
0: Pontosan erről van szó, mert tényleg, hogyha átnézzük a dolgokat, hogy egyik napról, másik napról megvan egy krízis, vagy valamilyen feszültség, és a nekünk a krematóriumunk gázra vannak, arra a gázra vannak, ami rendszeres a gáz, és hogyha véletlenül át kellene csinálni csöppgázosra, vagy villanra, vagy propanbutanra, az valami pénzbe kerül, és akkor ehhez hozzá kell valami útomodon alkalmazkodni, amit nem lehet egyik napról a másik napra megcsinálni. Úgyhogy egy ilyen krízisi lehetőséget fog kelleni csinálni, a minisztériummal leülni, megbeszélni, és hogyha véletlenül ez bekövetkezne, akkor tudjuk oldani a dolgokat.
1: Tulajdonképpen mit várnak el a minisztériumtól? Mondjuk én nem tudom, a gáz bizonyos mennyiségének tartalékolását, vagy azt, hogy önöket, illetve a krematóriumokat valamiféle más státuszba emelje, például állami stratégia szolgáltatóként kezelni őket, mint mondjuk én nem tudom, a kórházakat, vagy más kritikus infrastruktúrát. Mit várnak?
0: Igen, pontosan erről van szó, hogy legyen egy kritikus infrastruktúra, amit másképp fognak kezelni abból a szempontból, hogy ez tényleg fontos, higiénileg fontos, stb. Úgyhogy tudjunk hozzáállni, át fog kelleni csinálni ezeket a krematóriumokat, más rendszerre, a gyújtóberendezések más rendszerre fognak működni, egyik felét meg kell hagyni, hogy rendes gázról működjön, másik felét talán propánbutánról, nem tudjuk még. Ehhez a szemponthol le fog kelleni ülnünk a minisztériummal, úgyhogy ezt meg fog kelleni beszélni szépen, folyamatosan, hogy legyen valami végeredmény.
1: Ja, hogy itt elméletileg még az a lehetőség is játszik, hogy a krematóriumoknak át kellene állniuk egy másik energiaforrásra? Ez is elképzelhető
0: technikailag? Igen, elnézést, hogy a szavába vágtam, pontosan erről van szó, mert másik energiaforrás is fog kelleni beszerezni, hogyha ez az energiaforrás leáll. Úgyhogy tudja, most átmentek a hozzátartozók a hamvasztásra. Azt lehet mondani, hogy 75%-a már hamvasztással működik az egész Szlovákiában a rendszer. Úgyhogy ezt is hozzá kell tenni a dolgok, hogy lehessen azokat a halottakat valahol addig eltenni hűtőberendezések kölnek, stb. Úgyhogy ezt úgy ehhez le kell ülni, és folyamatosan financiálisan is hozzá kell járulni a államnak ahhoz, hogy ez legyen elkészítve valami úton módon.
1: Egyébként a minisztérium hogy áll önökhez? Konstruktívan várja önöket?
0: Vár bennünket, igen, vár bennünket, mert még az első folyamat az volt, hogy a higiénával kellett beszélnünk abból a szempontból, hogy kellett valami jóváadás erre a témára, és átvettük ezeket a témákat abból a szempontból, hogy mi történne, hogyha tényleg nem működne, milyen problémák következnének, hol legyenek a halottak eltemetve, hogyan legyen megoldva a krízis. Úgyhogy elvégett a krízis, végett a nem csak a olajkrízis, hanem mondom a gázkrízis is. Muszáj csinálni egy 10 lépést előre, hogy legyen megoldva, ha beugrik ez a probléma.
1: Azt mondja, hogy az országban már a 70%-a temetkezéseknek a krematórium keresztül történik?
0: Hát ez a Covid után nagyon megváltozott, az egyik dolog. Másik dolog, nem szabad elfeledkeznünk a drágaságról. A drágaság az is sokat csinál az egész témában, mert ugye mindenkinek fölmentek a árak, ami fölment a ára villanra, fölment a ára gázra, fölment a ára a szociális rendszerekre, úgyhogy ez mind bele van kalkulálva azokban a fizetésekbe, amiket kell fizetni a temetésért, és sajnos ez van. Úgyhogy ehhez is oda kell figyelni, hogy azért a krematóriumok se legyenek nagyon-nagyon-nagyon drágák.
1: Mennyi egyébként most a különbség a kettő típusú temetés között?
0: Hát egyik attól függ, hogy milyen a búcsúztatással együtt az olyan 9-950 ezer euró, ha rendes temetés van, akkor az lehet 2000 euró is, attól függ, hogy mit választnak a hozzátartozók, de ezek a különbségek nagyon megmutassák most magukat az, hogy mindenki krematóriumot akar. Többnyire része krematóriumot akar.
1: A szlovákiai krematóriumoktól tartanak, hogy gázhiány esetén veszélybe kerülhet a hamvasztás, miközben ma már a temetések kb. 75%-a ilyen formán történik. Nincs baj, de vésztervet azért készíteni kell, állítják. A részletekről Strizs Lászlóval, a Szlovákiai Temetkezési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Kellemes napot, köszönöm szépen!

0: Nem mond le a roma ügyi kormánybiztos. Szlovákia 7 millió eurós támogatással segíti a magánerdőgazdálkodókat. EU-s megállapodás alapján szankciók jönnek izraeli telepesek ellen. A finn elnök szerint Európának tárgyalnia kellene Oroszországgal.
1: Napzárta. Nyitrai Nórával.
0: Jó estét kívánok, hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Peter Pellegrini köztársasági elnök bízik abban, hogy továbbra is jó és baráti marad a viszony Szlovákia és Magyarország között. Külön kiemelte az új magyar miniszterelnök Magyar Péter megválasztását, amely szerinte új lehetőséget nyithat az együttműködésben. Az államfő szerint a Benes dekrétumokkal kapcsolatos vitás kérdésekben technikai és pragmatikus megoldásra van szükség. Úgy véli, el kell kerülni, hogy a téma politikai konfliktussá szélesedjen. Pellegrini hangsúlyozta, államfőként mindent megtesz a feszültségek csökkentéséért és a párbeszéd fenntartásáért. Nem mond le a roma ügyi kormánybiztos. Alexander Daskó szerint nincs oka a távozásra, mert közel 2 éves munkája során szerinte konkrét eredményeket ért el a roma közösségek támogatásában. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia azonban lemondásra szólította fel, és több súlyos kifogást is megfogalmazott vele szemben. A párt szerint Daskó több fontos ügyben hibázott, és nem mindig a roma közösségek érdekeit tartotta szem előtt. Kritika érte a támogatások elosztása miatt is, különösen egy családjához köthető szervezet finanszírozása kapcsán. A kormánybiztos ezt visszautasította, hangsúlyozva a szóban forgó támogatásokról, nem az ő hivatala döntött, hanem a munkaügyi minisztérium. A vita részét képezi az is, hogy a hivatalától egyes hatáskörök a kormányhivatalhoz kerültek. Az SAS egyetemi közgazdász szakértő Monika Nagyová-Kroslákova segítségével olyan jogi és gazdasági intézkedéseket akar kidolgozni, amelyek támogatják a szlovákiai családi vállalkozásokat, főleg a generációváltás és a családi vagyon megtartása terén. Részletek Mezőszállási Márktól.
2: A szakember szerint Szlovákiában a családi cégek adják a vállalkozások mintegy 60%-át, és a magánszektor munkahelyének felét biztosítják. Ezek a vállalkozások azonban sajátos kihívásokkal is szembesülnek, különösen a generációváltás idején. Nagyová Kroslákova arra figyelmeztetett, hogy nemzetközi statisztikák szerint a családi vállalkozások akár 70%-a sem éli túl a generációs átadást. Szerinte ezért olyan jogi megoldásokra lenne szükség Szlovákiában is, mint a trustok vagy alapítványok, amelyek már működnek például Csehországban és Liechtensteinben. A szakértő hangsúlyozta, fontos, hogy a szlovák tőke ne áramoljon külföldre, hanem a családi vállalkozások hazai környezetben is megfelelő támogatást kapjanak. Az SAS ezért olyan rendszer szintű intézkedéseket szeretne kidolgozni, amelyek stabilabb jogi és gazdasági környezetet teremtenek a családi vállalkozások számára.
0: A Szlovák Nemzeti Párt javaslatot nyújtott be a parlamentbe egy új emléknap létrehozására, amely szeptember 18-ára esne. A javaslat értelmében ez nem lenne munkaszüneti nap. A párt képviselői szerint a kezdeményezés célja a nemzeti öntudat erősítése és az állami zászló, mint önálló állami jelkép jelentőségének hangsúlyozása. Az emléknap kijelölésével méltó keretet szeretnének teremteni a zászló történelmi és szimbolikus szerepének évenként felidézéséhez, különösen az oktatási, kulturális és társadalmi élet területén. Júniusra halasztották az úgynevezett tisztító tűz ügy tárgyalását a speciális büntetőbíróság besztercebányai kirendeltségén. Az eljárás egy bűnszervezet létrehozásának és működtetésének gyanújával foglalkozik a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb szintjein a 2012 és 2018 közötti időszakban. A halasztás oka, hogy felmerült az ügy összevonása egy másik kapcsolódó eljárással, így elkerülhető lenne a bizonyítás megismétlése. Az ügyész szerint ez nem akadályozza a tárgyalás menetét. A per június 1-én folytatódik. A vádlottak továbbra is tagadják a vádakat, és politikai indíttatásúnak tartják az eljárást. Szlovákia 7 millió eurós támogatással segíti a magánerdő gazdálkodókat a természet közeli erdők fenntartásában, Mezőszállási Márk összefoglalója.
3: Dnešná výzva, ktorá je podpora do budúcnosti kvalitných slovenských lesov, ktoré obhospodarujú viac ako možno 60% súkromných.
2: A mai felhívás a jövő minőségi szlovák erdeinek támogatását szolgálja, amelyeket több mint 60%-ban magánerdőgazdálkodók kezelnek, legyen szó urbáriumokról vagy közbirtokosságokról. Az erdők fenntartása és gondozása jelentős pénzügyi forrásokat igényel a különféle erdészeti tevékenységekhez, ezért örülök annak, hogy ezen a héten meghirdetjük azt a pályázatot, amelyre a magánerdőgazdálkodók jelentkezhetnek 7 millió eurós keretösszeggel. Az állami támogatási rendszerben egy pályázó legfeljebb 300 ezer euró támogatást igényelhet. Ez a támogatás segítséget nyújt az erdőgazdálkodóknak. Jogosult pályázók mindazok az erdőgazdálkodók, urbáriumok és közbirtokosságok, akik szerepelnek az erdőterületek nyilvántartásában, és legalább 5 hektár erdőt kezelnek, nyilatkozta Richard Takács agrárminiszter. A pályázatok május 15-e és június 30-a között nyújthatóak be elektronikusan a PPA rendszeren keresztül. Egy pályázó legfeljebb 300 ezer euró támogatást kaphat 3 év alatt. A támogatásra azok az erdőgazdálkodók jogosultak, akik legalább 5 hektár erdőt kezelnek és szerepelnek a hivatalos nyilvántartásban. A minisztérium szerint a program mintegy 400 ezer hektár szlovákiai erdőt érinthet. Richard Takács agrárminiszter hangsúlyozta, a cél a faj gazdag, egészséges és a lakosság számára is vonzó erdők fenntartása. Milan Novsenyik, a magánerdő tulajdonosokat képviselő szervezet vezetője szerint a támogatás hozzájárul ahhoz, hogy az erdők továbbra is természetközeli állapotban maradjanak és megőrizzék élővilágukat.
0: Szlovákia és Grúzia erősítené a parlamenti együttműködést, erről állapodott meg Pozsonyban Richard Rasi házelnök és grúz kollégája Salva Papausvili. A felek hangsúlyozták a parlamenti diplomácia és a tapasztalatcsere fontosságát. Rasi kiemelte, hogy Szlovákia továbbra is támogatja Grúzia szuverenitását és területi egységét. Papausvili elmondta, hogy tárgyaltak az Európai Unióval való kapcsolatok kihívásairól és a konstruktív párbeszéd lehetőségeiről is. Rasi hozzátette, Szlovákia kész támogatni Grúziát az uniós csatlakozás felé vezető úton. Emellett gazdasági, energetikai és turisztikai együttműködésről is egyeztettek, valamint kiemelték az új Pozsony-Kutaiszi légijárat jelentőségét. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter Brüsszelben az EU tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint. Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU tagságához vezet. Kifejtette, hogy Kijev esélyt lát az első csatlakozási tárgyalási fejezet csomag megnyitására, majd ezt követően a további 5 klaszter megnyitására is. Ez lesz mostani brüsszeli találkozóinak egyik fő témája európai kollégáival. Az Európai Unió külügyminiszterei megállapodtak abban, hogy szankciókat vezetnek be az erőszakos izraeli telepesek ellen. A döntést az EU külügyi vezetője Kaja Kallas jelentette be. Az intézkedések a Cisjordániában élő palesztinok elleni támadások miatt születnek. Az EU emellett újabb szankciókat készít elő a Hamas egyes vezetőivel szemben is. Kallas szerint ideje volt túllépni a patthelyzeten, hozzátette, jelenleg nincs elég támogatás az Izraelt érintő szélesebb intézkedések. Alexander Stubb finn államfő úgy véli, hogy az ukrajnai háborúval összefüggésben Európának közvetlen megbeszéléseket kellene folytatnia Oroszországgal. A politikus a Corriere della Sera című olasz napilapnak adott, ma megjelent interjújában beszélt erről. Itt az ideje megkezdeni a tárgyalásokat Olaszországgal, hogy erre pontosan mikor kerül sor, azt nem tudom, fogalmazott Stubb. Hangsúlyozta, amennyiben az Egyesült Államok Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikája nem szolgálja Európa érdekeit, akkor saját közvetlen szerepvállalásra van szükség. Kína együttműködne az Egyesült Államokkal a globális stabilitás erősítése érdekében, ezt a kínai külügy szóvivője közölte a Donald Trump és Xi Jinping közötti találkozó előtt. Peking hangsúlyozta, a legmagasabb szintű diplomácia kulcsszerepet játszik a két ország kapcsolatában, és az együttműködés bővítésére, valamint a nézeteltérések kezelésére törekszenek. Az amerikai fél ugyanakkor jelezte, hogy Trump pekingi látogatása során Irán ügyében is nyomást gyakorolna Kínára. A tárgyalásokon szó lesz a kereskedelemről, a vámokról és a mesterséges intelligenciáról is. Emellett várhatóan napirendre kerülnek az Iránhoz kapcsolódó amerikai szankciók is.
1: Sport Kis Balázsa.
4: Az Európai Labdarúgó Szövetség ma délután hivatalos honlapján jelentette be, hogy a német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének, amelyben a francia PSG csap össze az angol Arsenallal. A 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupa döntője. Rendhagyó módon mind a három rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek megnyitó ünnepséget az egy hónap múlva június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A korábbi ferencvárosi vezetőedző Dejan Stankovics a Crvena Zvezda labdarúgó csapatához csábítaná a zöld-fehérek középpályását, Mohamed Abufanit, állítja a Telegraf. A 28 éves Abufani 2023 nyara óta erősíti a Ferencvárost. Boris Csasznyi, cseh sportminiszter szerint radikális megoldásra van szükség a stadionok biztonsági helyzetét illetően. A tárcavezető bejelentette egy munkacsoport felállítását, amely kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozik. A döntés hátterében a hétvégi botrányba fulladt prágai futballderbi áll, amely során a Slavia Praha szurkolói a pályára rohantak, megtámadták a Sparta Praha játékosait és pirotechnikai eszközöket dobáltak az ellenfél szurkolói közé. A 8. helyen végzett a Hári Péter Pekler Zalán Péni István összetételű magyar csapat a férfi puskások összetett számának trió versenyében ma az eszéken zajló sportlövő Európa bajnokságon. A szlovák Lenka Gajanová és Martin Bolek a 4. helyen zárták a versenyt, a páros a 25 méteres pisztoly vegyes csapat versenyszámban indult, ahol kiváló teljesítménnyel jutottak el a döntő szakaszba, ám végül éppen lemaradtak az éremről. Túl van a műtéten Marc Márquez, a gyorsasági motoros világbajnokság király kategóriájának címvédője. A 33 éves spanyol klasszis a francia nagydíj szombati sprintversenyének hajrájában hatalmasat bukott, aminek következtében eltört egy csont a láb fejében.
1: Időjárás.
0: Az esti éjszakai időszakban várhatóan egy hideg front éri utol a kelet felé helyeződő melegfrontot, újabb hullámban érkező nyugati-keleti irányban mozgó záporokkal és hevesebb zivatargócok kialakulásával lehet számolni. Élénk, gyakran erős szél fúj, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Az éjszaka második felében nyugaton szeles, felhős időben csendesebb, szórványos esők a valószínűbbek, miközben a középső és keleti térségben szakadozottabb felhőzet mellett még kialakulhatnak záporok, keleten zivatarok is. Holnap kettős fronthatás várható hidegfronti hangsúllyal, reggel 10 és 15 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották, hangmester kollégám Kovács János nevében is köszönöm figyelmüket, Nyitrai Nóra köszön el, a viszont hallásra.
1: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.